0: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Kölner acayipszín.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Most pedig csapjunk a húrok közé.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Minden idők legnagyobb exklusív slágerei nálunk szólnak. Ez a

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Retro zenefüleinknek.
2: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
3: A 80-as évek.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.

Zenés időutazás régi melódiák világába. Régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval. Let me say the same, baby.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
0: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Kedves hallgatóink, egy újabb nap és egy újabb napindító itt a 107,1 MHz-en. Aki pedig várja önöket ebben a korai órában, és segít önöknek ébren maradni, és remélem önök is segítenek nekünk, az nem más, mint a rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédit Szuzanna, illetve az a két fiatalember, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebbe a napban, nem mások ők, mint Szabó Tibor és Sóti Tamás, illetve hangmérnökünk Varkas Ervin, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön, valamint a műsor szerkesztője, Orosz Ildikó, illetve jó magam, Agárdi Gábor a műsorvezetője. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan a Magna Cum Laude felvétele következik. Előtte azonban elmondanám, hogy Szabadkán és környékén 4 fok van, eléggé hűvös reggelre ébredhettünk, kezdődik ez az időszak. Illetve, hogyha megnézzük a múltban ezen a napon, 2014-ben, akkor a legmelegebb az 27,6 fok volt. Hogyha pedig visszanézünk 2021-re, akkor mértük a leghidegebbet ezen a napon, 2,7 fokot mérhettünk. Akkor maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

Kedves hallgatóink, ma az edék ünneplik a névnapjukat, nekik lehet gratulálni egy-két szép szó, és már is baranyozhatják az ő napjukat is. És lehet, hogy valaki annak a bizonyos edének is felteszi azt a kérdést, ami a következő felvételben szól, hogy hogyan tudnék élni nélküled, ember már adja elő ezt az emblematikus dalt. Egyébként egy musical filmből, zenés filmből származik, pont ugye hogyan tudnék élni nélküled, és lesz második része ennek a bizonyos filmnek, mert hogy olyan nagy siker volt az első, hogy úgy gondolták, hogy vannak még olyan Demjén Ferenc dalok, amelyeket fel lehetne dolgozni. Ez következik most, az edéket még egyszer köszöntjük, maradjanak velünk!

Ahogy említettem, ebből a bizonyos zenés filmből szólt a darabokra tölted a szívem itt a 107,1 MHz-en, és ha már zene, akkor 105 esztendeje megszületett Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, chanson énekes és politikus. A Félelem bére volt az az alkotás, amely igazán nagyját tette, de utána olyan klasszikusokban is láthatta a közönség, mint a Felszarvazták őfelségét, az Ostromállapot, vagy pedig a Vörös kör, amire azt mondják, hogy az egyik legjobb rabló pandúr alkotás, amit valaha készítettek, főleg az a 25 perc, amíg szinte senki nem szólal meg, csak láthatjuk a rablást abban a bizonyos alkotásban. Alain Delon és a többiek játszanak benne, Yves Montand egy alkoholista rendőrt alakít. Egyébként ő volt az, aki Edith Piaf talált meg, vagy fedezett fel, és segítette a karrierje elején, mint nagyon sok más művészt. És ugye kellett az is, hogy Jacques Prévert-nek a műveit adja elő, énekelje, olyan elementáris erővel, ahogy nem nagyon tudta senki más, és még Hollywoodban is kipróbálta a szerencséjét. 101 esztende pedig Grantonben megszületett Margaret Thatcher, brit politikus, aki Nagy-Britannia első női miniszterelnöke volt. Megoszlanak a vélemények az angolokról, mert olyan intézkedéseket vezetett be, amelyeket nagyon sokan előtte nem mertek, nem akartak, népszerűtlen volt ez az intézkedés csomag, amit akkor ő meglépett, mégis sokan azt mondják, hogy ő volt, egyik része azt mondja, hogy ő volt az egyik legjobb miniszterelnök, van, aki azt mondja, hogy megosztó, és nem is volt annyira jó, és csak azért említik, mert ő volt az első női minden esetre megkerülhetetlen alakja Nagy-Britannia történetének. És hogyha már a hölgyek, akkor 92 esztendeje megszületett Nana Muscuri, görög énekesnő, a legtöbb lemezt valaha eladó énekesek egyike Görögországban minden esetre, ő volt a legnépszerűbb, aki valaha élt. És hogyha már a színházat, színészeket említettem, Yves Montand kapcsán ugye a színészetet, akkor 59 esztendeje nyílt meg a Mikroszkóp színpad, utána más neve volt, Kabaré 24, később pedig sajnos megszűnt. Sas József volt az az igazgató, aki legtöbbet nagyon sokáig vezette, és valóban a legnagyobb a Körmenditől kezdve egészen Hofig. Nagyon sokan felléptek ott, a közönség pedig imádta őket. Valószínű, hogy emlékeznek a kabaré műsorokra, illetve a szilveszteri kabaré műsorokra, amelyeket különböző tévécsatornák közvetítettek a Mikroszkóp színpadról. Érdekes volt akkor nézni, és ha már énekesnők, akkor

79, esztendeje meglátta a napvilágot Mari Zsuzsi, aki az 1968-as Táncdal Fesztivál fődíjas és közönségdíjas győztese. A Mamát is énekelte, a Felmegyek hozzád, az Almát eszem és nagyon sok más felvétel volt, ami ugye a nevéhez fűződik. Dobos Attilának köszönheti a sikereit, az első sikereit, mert hogy együtt voltak, és ugye énekelte azokat a szerzeményeket, amelyeket Dobos Attila írt. Később kimentek Németországba, utána visszatértek, és valahogy nem úgy fogadták őket, illetve Mari Zsuzsit sem, ahogy azt szerette volna, de később mégis megint óriási sikereket futott be, de depresszióval küzdött egészen élete végéig, a többit pedig már tudják, történelem. 85 esztendeje pedig meglátta napvilágot Paul Simon, amerikai énekes zenész, az egykori Simon & Garfunkel tagja. Nem tudtak annyira jól együtt működni karrierjük egy részén, mert hogy Art Garfunkel mindig úgy gondolta, hogy Paul Simon az elveszi tőle mindazt, amit igazából ő is tudna adni. Paul Simon pedig úgy gondolta, hogy miért van Art Garfunkel annyira az előtérben, amikor ő írja a dalokat, és ő az, aki azért a hangzásért felel, amit annyira szeret a közönség. Persze egyszer-kétszer utána is még felléptek együtt, akkor látták, hogy igazán akkor szereti őket a közönség, de Paul Simonnek a szóló karrierje is igazán tiszteletre méltó volt. Most egy ilyen felvétel következik. Érdemes ennek a dalnak a klipjét is megnézni, mert Chevy Chase az egyik főszereplője, úgyhogy igazán jó kis klip. You Can Call Me El, hívhatsz Elnek, egy férfi, középkorú férfi öregedéshez való hozzáállását meséli el az a bizonyos felvétel, tehát Paul Simon énekel nekünk.

You can call me el, Paul Simon énekelt nekünk itt a 107,1-en, kicsit a kapuzárási pánikról is szól ez a bizonyos felvétel, hogyha figyeltek a dalszövegre, illetve utána néznek, mert hogy fordítások is elérhetők, akkor megtudhatják, hogy miről is van szó. Egy-két információ még önöknek az apró illetések előtt. A Belgrádi út teljes szakaszát felújítják a Forrás utcától a Maxim Gorki utcáig Szabadkán. Az év végéig mintegy 20 kilométernyi utat és utcát újítanak fel, vagy építenek ki Szabadkán és a környező településeken. A beruházások összértéke megközelíti az 550 millió dinárt. A munkálatok a Békovai úton és a Jován Mikics utcában zajlanak, majd Újzsednik nagy utcájában folytatódnak. Ezt követően többi között a Partizánbázisok utcában, az 51. hadosztály utcájában, a Belgrádi úton és a Strossmayer utcában is felújítás várható. A tervek között szerepel a Zorkai utca és a Kőrösi utca egy részének felújítása, valamint kiszélesítése. És illetve még egy fontos információ, a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvált értesíti Szabadka és Palis lakosait, hogy karbantartási munkálatok okán az vízszolgáltatás picit akadozni fog, ugyanis víznyomás csökkenés várható 8 és 14 óra között, tehát 8 és 14 óra között víznyomás csökkenés várható. A munkálatok befejezése után átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a Baja úton eladó egy 569 négyzetméteres telekára 10.000 euró. További részletek a 06014-10-223-as telefonszámon. 06014-10-223-as a telefonszám. Ne feledjék az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Keres hallgatóink, Cipőjének előtt nekünk Bódi László itt a 107,1-en kék és narancssárga a reggeldás republikdal. Itt a 107,1 MHz-en. Érdekessége ennek a felvételnek, hogy annak idején talán úgy volt ez a történet, mert hogy mindkét művész mesélte, Cseh Tamás, amikor találkozott a postán Bódi Lászlóval, akkor megbeszélték, hogy kellene egy közös lemez, amelyen egymás dalait éneklik, ez volt a levélváltás, és azt hiszem, hogy a kék és narancssárga volt az, amit pont Cseh Tamás énekelt, tőle is jól szól, de hát azt mondják mindig, hogy az eredeti talán a legjobb. Ez szólt itt a 107,1-en. Volt igazából Republik koncert Szabadkán, akkor is jól szóltak a dalok, és nagyon szép volt az, hogy azért a zenekari tagok tudják, hogy honnan és miből kezdődött az egész, és úgy indították el, hogy Bódi László kezdett énekelni, az ő hangja csendült fel, és olykor-olykor még a koncert közben, ami szép dolog volt tőlük. Mi pedig nézzük, hogy karbantartási munkálatok okán hol szünettel az áramszolgáltatás Bácskos útfalván, méghozzá a Belgrád, a Hunyadi János, az Akác utcákban és a Sólya közutcában és környékén 9 és 14 óra között. Pacséron is szünetel majd az áramszolgáltatás. A Földműves, a Szűk, a Szerb, a Kozara, a Kordun, a Fruskagóra, a Batina, a Jovanzmáj, a Tákkovo, a Száva, a Mező, a Koszovó, a Branko Radicevic, a Réz, a Svetozár Márkovic, a Munkás, a Horvát, a Duna, a Baja, a Csonopja, a Mellék, a Masaryk, a Lenin és a Dózsa György utcákban, valamint a Köztársaság téren, a Felszabadulás téren, illetve a Tito Marshall téren és környékén 13 és 14 óra között. Szünetel az áramszolgáltatás Csantavéren is, méghozzá az Ivolola Ribar, a Partizán, a Petár Drabsin és a Svetozár Márkovic utcában, emellett az 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Szőlőskertek utcákban 8.45 és 12.45 között egész hosszú ideig. Szabadkán is szünetel az áramszolgáltatás, méghozzá az Ininden utca 2 és 44-es számok között, a Takov utca 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es és 9-es számok alatt, a Tolmin utca 33-as szám alatt, valamint a Mitár Bakics utca 21-es szám alatt 8.50 és 9 óra 50 perc között. Szünetel még az áramszolgáltatás Szabadkán a Nikola Démonja, az Orka, az Erdőd, a Szutyeszka, az El nem kötelezettek és a Bodrogvári Ferenc utcákban, valamint a Nyugati Szőlőskertek területén 9-től egészen 13 óráig, illetve a Sándori Tanyákon sem lesz áram, a Ludasi Tanyákon az Entai út mentén 9 óra 10 perc és 10 óra 10 perc között, és ha visszatérünk Szabadkára, akkor az Iván Gorán Kovacsics utca 7-es szám alatt 9.15 és 10.45 között lesz áramkimaradás, illetve a 13. Új utca szám nélkül alatt és környékén 10.50 és 11 óra 50 perc között, emellett a Bajnát utca 34-es szám alatti lakóépületben, illetve a Pazin utca 15, 17 és 19-es szám alatti lakóépületben 11 és 12 óra 30 perc között. Radonovácon is szünetel az áramszolgáltatása, Temerin utca 1-es, a Vejko Petrovics utca 1-es, 5-ös, 6-os, 8-as, 11-es és 13-as számok alatt, valamint a Zöld utca 1-től 20-as számok között is környékén 11.10 és 12 óra 10 perc között, és Szabadkánál maradva szünetel még az áramszolgáltatása Jovannina Cártér 2-es és 4-es számok alatt 12.45 és 13 óra 45 között. Gábrityon sem lesz áram a 10-es új és a 11. új utcában, a Békova 419-es és 433-as számok között, valamint Tanyákon a 327-es szám alatt és környékén 13.10 és 14 óra 10 perc között, illetve Magyar Kanizsán is áram kimaradásra kell számítani, a Halásztéren, a Tisza, a Kórház és a Tiszamenti körút utcákban, valamint a Szabadkai úton 8.30-tól egészen 10 óráig, illetve áramkimaradásra kell számítani a Szent János utcában, a Karagyorgye utcában, valamint a Vladika Nyegos utcában és a Szutyeszka, illetve a Sumadia utcákban 11.30 és 13 óra között. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

Kedves hallgatóink, Ike és Tina Turner felvétele szólt Nutbush City Limits itt a 107,1-en. Nagy sikereket értek el, de mégis óriási hullámvasút volt az ő kapcsolatuk, mert hogy Tina Turner végül ott hagyta 1976-ban. Végül is, amikor elaludt, akkor arról a szállásról megszökött egy szállodába, mert hogy nem bírta elviselni azt, hogy már fizikai bántalmazásnak is ki volt éve. Utána pedig szóló karrierbe kezdett, és a többit pedig már tudják. Történelem. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan jönnek a hírek itt a 107,1-en. Előtte azonban egy szintén sikeres kolléganője énekel, Cher következik.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Újabb három csatlakozási tárgyalási fejezetet zárt le Montenegró az Európai Unióval hétfőn Luxemburgban. Ezzel 21-re emelkedett a lezárt fejezetek száma 33-ból. A most lezárt fejezetek a gazdasági és monetáris politikára, a statisztikára, valamint a szociálpolitikára és a foglalkoztatásra vonatkoznak. Márta Kos uniós bővítési biztos üdvözölte az előrelépést, ugyanakkor felszólította a montenegrói kormányt és az ellenzéket, hogy sürgősen fogadják el a szükséges alkotmánymódosításokat. Hangsúlyozta, hogy a politikai pártoknak félre kell tenniük nézeteltéréseiket, különben veszélybe kerülhet az ország európai integrációja. Milojko Spajić, montenegrói miniszterelnök szerint a kormány teljesítette a tárgyalások lezárásához szükséges, saját hatáskörébe tartozó kötelezettségeket. Montenegró célja, hogy az év végéig lezárja valamennyi tárgyalási fejezetet, és 2028-ban az Európai Unió tagjává váljon. Csaknem 1600 orosz személyre és vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadipar célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Az UNO emellett 77 személyt is szankcionált, illetve szankciókkal sújtott az Ukrajna megszállt területein tartott orosz parlamenti választásokban való részvételük miatt. Az új intézkedésekkel csaknem 4600-ra emelkedett az uniós szankciós listán szereplő személyek és szervezetek száma.
5: Választások 2026.
4: Közösségi jelzőfény néven új online felületet indított a Vajdasági Magyar Plénum, amelyen a polgárok akár névtelenül is bejelenthetik a helyi problémákat, észrevételeiket és javaslataikat. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy összegyűjtsék és rendszerezzék a visszatérő közösségi gondokat, valamint elősegítsék azok megoldását. A beérkező ügyekkel kapcsolatban felveszik a kapcsolatot az illetékes intézményekkel és hatóságokkal, majd nyomon követik a válaszokat és a vállalt intézkedéseket. A felületen az egyes ügyek állása, megoldási javaslatok és az elért eredmények is megtekinthetők. A Vajdasági Magyar Plénum hangsúlyozta, hogy a bejelentések feldolgozása során nem készítenek személyes profilokat. A közösségi jelzőfény a vmplenum.rs/jelzőfény oldalon érhető el.
5: Választások 2026.
4: Börtöncellájából irányította egy kábítószerhálózatot egy férfi Ausztriában. A bűnszervezet vezetője gyanú szerint Szerbiában tartózkodnak. Egy 27 éves férfi ellen kezdődött bírósági eljárás hétfőn Bécsben, mert a vád szerint egy ausztriai börtöncellából irányított kábítószerkereskedelmet. A Hildenbergi Büntetés Végrehajtási Intézet fogvatartottja mobiltelefonon, a Signal alkalmazáson keresztül adott utasításokat legalább három társának. Ralph Lorenal nevet használó férfi kokain és marihuana értékesítést szervezhetett, miközben a bűnszervezetet irányító hatóságok feltételezése szerint Szerbiában lehetnek. Az ügyet egy fedett nyomozó segítségével derítették fel, aki márciusban 18.500 euróért vásárolt 1 kg kokaint a hálózat egyik tagjától. A rendőrök ezt követően további több mint 1 kg kokaint foglaltak le, és több gyanúsítottat őrizetbe vettek. A vádlott tagadja bűnösségét, két társát nem jogerősen már elítélték, az ő tárgyalása november 23-án folytatódik. És végül az időjárásról, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggel
0: a 107,1 MHz-en.

0: napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító. Napindító.
4: Választások 2026.
5: Kedves hallgatóink, újabb

0: 3 a 2026-os előrehozott parlamenti választáson induló listát mutatunk be. Ezúttal a 11-es, 12-es és 13-as sorszám alatt szereplő listákat ismerhetik meg. Pető Attila és Bálint Csaba összeállítása.
1: Az előrehozott parlamenti választáson a 11-es sorszám alatt indul a Bogojub Karić Szerbia Ereje Mozgalom BK elnevezésű lista, amelyet a Szerbia Ereje Mozgalom nyújtott be a Köztársasági Választási Bizottságnak. A lista élén Bogojub Karić vállalkozó és üzletember áll, őt Milanka Karić jogász, a harmadik helyen pedig Sreten Karić akadémikus követi. A választási listán 250 jelölt szerepel, és a párt több mint 10 000 támogatói aláírás nyújtott be hozzá. Bogojub Karić a benyújtást követően azt mondta, bízik abban, hogy a választások Szerbia és valamennyi polgára számára ünnepnapot jelentenek. Arra kérte a politikai pártokat, hogy tagjaikat és szimpatizánsaikat a választások békés lebonyolítására ösztönözzék. A Bogojub Karić vezette Szerbia Ereje Mozgalom 12 pontos programmal és 12 minisztérium létrehozásával számol. Ahány apostola volt Jézusnak, szerintünk annyi minisztériumra van szükség. A bürokrácia létszámát a felére csökkentenénk, az érintetteknek pedig más munkát biztosítanánk. Senki sem maradna az utcán. Emellett a parlamenti képviselők számát is legfeljebb 125-re csökkentenénk. Oroszország és Amerika is nagy ország, mégis 400, illetve 600 képviselőjük van, miközben Szerbiában 250 ülnek a parlamentben. A Szerbia Ereje Mozgalom 12 pontos programjának középpontjában a kapitalizmus, a családok biztonsága, valamint a nyugdíjasok és a diákok támogatása áll. A párt egyik célkitűzése, hogy minden szerb állampolgár 100 000 euró értékű részvényhez juthasson az állami vagyonból. Céljai között szerepel a közösségi rendőrség megerősítése, valamint a gyermekek és a nők védelmének fokozása az erőszakkal szemben. A nyugdíjasok számára ingyenes alapvető gyógyszerek biztosítását és az egészségügyi várólisták csökkentését tűzték ki célul. Nagy hangsúlyt fektetnének a mezőgazdaság fejlesztésére, az öntözésre, a korszerű gépesítésre és a feldolgozó ipar bővítésére. A fiatalok számára olyan feltételek megteremtését szorgalmazzák, amelyek lehetővé teszik, hogy Szerbiában tanuljanak, dolgozzanak, otthon teremtsenek és családot alapítsanak. Programjukban az ingyenes felsőoktatás, az újraiparosítás és új gyárak létrehozása is szerepel. Az a célunk, hogy az emberek jobb, minőségibb életet élhessenek, legalább 3000 eurós fizetéssel és legalább 1500 eurós nyugdíjjal. Emellett 10 000 új gyár létrehozását is lehetővé tennénk, amelyek a polgárok, az iparosok, a vállalkozók és a vidéken gazdálkodók rendelkezésére állnának. Azt szeretnénk, hogy a traktorok többé ne az utcán tüntessenek, és a gazdáknak ne kelljen elhagyniuk a földjeiket. Államként mindent biztosítanánk számunkra, amikre a vidéki termeléshez szükségünk van. Az előrehozott parlamenti választáson a 12-es sorszám alatt indul a liberális zöld párt, a Szabad és Tisztább Szerbiáért elnevezésű választási lista. A listát a liberális zöld párt nyújtotta be a Köztársasági Választási Bizottságnak 45 jelölttel. A lista élén Dejan Zsujovic tüdőgyógyász áll, őt Predrag Rajcevic geológus mérnök, a harmadik helyen pedig Lídia Radivojevic közgazdász követi. A párt 11.542 támogatói aláírást nyújtott be, amelyek ellenőrzése után 10.580-at nyilvánítottak jogilag érvényesnek. A párt programjában kiemelt helyet kap a környezetvédelem, a tisztább és élhetőbb Szerbia megteremtése, valamint a polgári szabadságjogok védelme. Dejan Zsujovic korábbi nyilatkozatai szerint nem kívánnak együttműködni vagy koalícióra lépni a szerb haladópárttal, és céljuk a jelenlegi politikai rendszer megváltoztatása. A környezetvédelem mellett kiemelt figyelmet fordítanak például a levegőszennyezés egészségügyi következményeire is. A párt szorgalmazza, hogy a környezetvédelem és a közegészségügy a politikai döntéshozatal kiemelt területe legyen. A jelenlegi egészségügyi rendszerrel senki sem elégedett, sem a polgárok, sem az orvosok. Az orvosi képzésre felvett hallgatók számát a jelenlegi 400-ról 1500-ra emelnénk, nem csak a belgrádi, hanem minden egyetemen. Az előrehozott parlamenti választáson a 13-as sorszám alatt indul az Igazságot választom, a Jövőt választom elnevezésű kisebbségi választási lista. A listát az Erőkoalíció, a Jövő és Fejlődés pártja, valamint a Szerbiai Görögök polgári pártja alkotja. A koalíció közös listáján 22 jelölt szerepel. A lista élén dr. Ferit Bulic egyetemi tanár áll, őt Vasilios Provelegios, a Szerbiai Görögök polgári pártjának elnöke követi, a harmadik helyen pedig a szjenicai vállalkozó Fadil Niksic szerepel. A listát eredetileg 5377 választópolgár támogatta, az ellenőrzés után 5069 támogatói nyilatkozatot nyilvánítottak jogilag érvényesnek. A köztársasági választási bizottság bosnyák és görög nemzeti kisebbség listaként hirdette ki. A koalíció programjának középpontjában a közösség, a közös jövő és az igazságosság áll. Ferit Bulic, a lista vezetője szerint olyan jövőt szeretnének, amelyben a különböző közösségek együttműködnek, és valamennyi polgár számára igazságosabb feltételeket teremtenek. A koalíció különösen fontosnak tartja a bosnyák és a görög nemzeti kisebbség érdekeinek képviseletét.
2: Mi želimo zajedništvo, dostojanstvo, mi želimo suživot, i mi želimo da...
1: Összetartást, méltóságot és együttélést szeretnénk, és azt, hogy senkit se bélyegezzenek meg azért, mert valamelyik valláshoz vagy nemzetiséghez tartozik. Ezt természetes dolognak kellene tekinteni, és az emberek eredményeit, egyéni tulajdonságait kellene értékelni, hogy polgáraink sikere ezen múljon. Azt szeretnénk, hogy mindenki itthon maradjon, itt éljen, a fiatalok is itt maradjanak, és megteremtsük mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy minden ember méltósággal élhessen, megélhessen a munkájából, családot alapíthasson, majd békében, családi környezetben nevelhesse fel gyermekeit.
2: Formira porodicu i dan nakon toga i odgaja svoju decu u miru u porodičnom okruženju.
1: A 2026-os előrehozott parlamenti választásokat október 25-én tartják Szerbiában.
3: Választások 2026.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást!
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom!
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám!
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: Kedves hallgatóink, egyre több a felső légúti fertőzés Észak-Bácskában. Alig kezdődött el az október, de már folyik az orrunk, fáj a torkunk, köhögünk. Járványhelyzetről kérdezem vendégünket. Dr. Bócki Nebojsa járványügyi szakorvost köszöntöm doktor úr a műsorban.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Beszéljünk arról mégis, ön az egyik legnagyobb szakértője a témának, hogy már a hallgatók is tudják, hiszen állandó vendégünkről van szó. Mennyi vírusos megbetegedés lehet Szabadkán, illetve Észak-Bácskában? Milyen most a helyzet?
4: Arról van szó, hogy a lista nagyon hosszú, tehát most kellene felsorolni majdnem összes felső légúti vírusokat. Bírunk kezdeni adenovírusok, sok típus és sok típus van. Parainfluenza, tehát nem influenza, hanem influenzára hasonló vírusok. Respiratorikus, szincíciális vírus. És így tovább most lényegtelen a nevük, tehát aktívak. Azt kell mondani, hogy klinikai szempontból enyhe tünetek okoznak. Tehát mindenki megy dolgozni vagy iskolába, vagy hogy nyugdíjas otthon marad, nem fordul orvoshoz. Tehát a reális számok alacsonyak. Vagyis nem is annyira alacsonyak. Néhány száz egy hét belül beteg, de ha nézünk hány lakosság van Szabadkán, a környéken alacsony a számok. Növekedés persze, hogy lesz. Arra van szó, hogy nem is kell fordulni orvoshoz legtöbb esetben. Ha van valakinek orrfolyás, elment a hangja, esetleg 37,12, hát nem fogunk fordulni. 38 legyen az a határ, és ha megveszünk valamilyen orvoságos, és akkor nem megy lefele a hőmérséklet, akkor forduljunk. Vagy valamilyen erős fejfájás, vagy bármi, ami nagyon furcsa. Ha beszélünk kicsi gyerekekről, a szülők, nagymamák, vagy együtt szoktok bármire vinni gyereket, ez normális, ez valami más dolog. Pediáternek olyan a sorsa, tehát nagyon sok munkájuk van, éppen most nagyon sok munka sajnos.
3: És beszéljünk arról, hogy melyek azok a hőmérsékleti értékek, amelyek igazából nem kedveznek ezeknek a bizonyos vírusoknak, mert mindig azt mondjuk, hogy a hideg kell hozzá, van, aki azt mondja, hogy a jó meleg, mert akkor ugye nem tudnak megmaradni, de mi lenne az az ideális, ami meggátolná, hogy ennyire szaporodjon mindez, és ennyire terjedjen, vagy van-e ilyen egyáltalán?
4: Köszönöm a kérdést, nagyon jó. Kell mondani, hogy beszélünk vírusokról, a vírus egy intracelluláris, tehát sejt belül parazita, ameddig lesz ember, lesz a vírus is. Tehát itt mínusz 70-ről beszélünk, akkor szoktunk kitartani a vírusokat, hogy megmaradnak valami kutatásra. Tehát nincsen alsó határ, felső van, de akkor az ember is fog meghalni. Tehát, mert intracelluláris, tehát ez nem olyan élőlény, ami bír túlélni külső helyeken, tehát esetleg rövid idő belül. Baktériumok valami más, de ezek is hasonlók. Inkább a vektorok, tehát szúnyogok, bolhák, kuloncsok. Itt fontos a hőmérséklet. Azért nincsenek trópusi betegségek nálunk, vagyis eddig nem regisztráltunk, mert volt hideg a tél. Ha egyre enyhébb lesznek a telek, pedig így van, fognak túlélni a vektorok, és akkor lesz mondjuk rá sárgaláz, egy vektorbetegség, bár denga, zika, chikungunya, minden, ami nem regisztráltunk, bírunk, és szerintem is fogunk regisztrálni, elsősorban Dél-Európában, közép, és aztán már az Észak-Európában. De attól függ, milyen lesz a klímaváltás a következő években vagy évtizedekben.
3: Igen, mindig azt mondják, hogy a 90-es évek óta minden 10 évben talán, ha jól mondom az adatot, fél fokkal nő ugye az átlag hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy valóban, ahogy ön is mondja, ezekhez közelíthetünk. De beszéljünk arról, hogy ezeknek a fertőzéseknek a számú, hogy a légúti dolgokról beszélünk, akkor mely korcsoportokban nő leginkább, mert mindig azt mondjuk, hogy iskolakezdés, akkor a gyerekek, de hát igazából a szülők is el szokták kapni, utána a szülők tovább viszik, mert munkaerőben mennek, de mégis mely korcsoportnál jellemzőbb ez?
4: Hát, ha nézzünk hivatalos adatokat, mindig legtöbb beteg regisztráltunk a gyerekcsoportba. Azért, mert legtöbbet is visznek orvoshoz. Érdekes, ha lenne mondjuk rá egy sztrájk, és megállna az egészségügyi rendszer mondjuk rá, akkor nulla esetet regisztrálunk. Tehát mindig beszélünk a számokról, ami tehát valaki fordul orvoshoz, az az orvos küldi számokat nekünk közegészségügyi intézetbe. Ha ez az rendszer nem működik, akkor nincsen adatok. Tehát sosem nem bírunk beszélni a reális számokról, azért is sokszor emberek panaszkodnak, mondják, de hogy ez a szám túl alacsony, miket beszélnek? Én mondom, ez a hivatalos számok. Tehát a realitás mindig más, ötször vagy tízszer többet biztosan van per pillanat, akinek van felső légüti tünetek, vagy alig bírunk találni valakit, akinek nincsen orrfolyás, vagy valami. De persze ezek a személyek nem ennek a statisztikában, nem is kell, mondom, fordulni orvoshoz, mert akkor túl zsúfolt lenne az a rendelő, és az ember nem foglalkozna más komolyabb betegségekről, hanem a felső légüti, ami szerencsére enyhe betegség per pillanat. Más dolog, jön influenza nem sokára, vagy a COVID, amit megcsinált, persze már COVID is mutált, tehát még mindig aktuális COVID vírus, az érdekes, de november, tehát 2021 novembertől, ami ott jött a Omikron mutáns, ami azóta egyre enyhebb és enyhebb mutációk jönnek. Tehát itt van a COVID, de alig-alig beszélünk.
3: Ugye a statisztikát, ha említette is a COVID-ot, akkor egy érdekes dolgot említenék hallgatóknak, hogy pont észak-koreai a történet, amikor ott nem ismerték el, hogy van koronavírus, de egyik-másik képeken, ami eljutott a világ sajtóba, látszódott, hogy maszk van az embereken, és akkor elmúlt egy hosszú idő, amikor mondták, hogy igazából volt koronavírus, de állítólagosan legyőzték. Ezt csak azért mondtam, mert valóban érdekes, amit ön is mond, hogy akkor tudjuk, hogy ki a fertőzött, hogyha valaki orvoshoz fordul, és azok a hivatalos adatok. De említette a koronavírust, akkor azt mondja doktor úr, hogy ez a variáns, mutáns, ami most van, ennek a tünetei azok mérsékeltebbek.
4: Egy időben van minimum 10 vagy 15 különböző mutáció. Ez nagyon érdekes. Tehát nem is adunk neveket. Volt alfa, beta, gamma, omikron, akkor valami kentaur, valamilyen mitológiai nevek. Most már nem is tudunk nevezni, hanem számok. Valami B123.13. Tehát lényegtelen. Tehát nagyon sok mutáció van. És ez jó hír. Tehát, ha nem tudunk, mi a ellenségünk, az jelen, hogy nem is fontos az ellenség. Tehát jó. De influenza érdekes, ő mindig aktuális volt, lesz sajnos, mert ez egy zoonózis. Tehát igazi rezervoár a gazda állat a vagy sertés, vagy madár. És akkor rekombinálnak a gények, olyan influenza rekombinálja magát, hogy bír okozni betegségek embereknek is. Azért mondom, mindig lesz aktuális, és ilyenkor szoktunk beszélni védőoltásokról, most csak érkeznek, tehát túl korán, de ezen a héten egész Szerbia területen lassan érkeznek a védőoltások, és akkor szerintem jövő héten már bírunk erről is beszélni pontosabban, milyen védőoltás, hány adat, és így apróságokat, ami is szokásos ilyenkor beszélni.
3: Igen, ezt jó, hogy mondtam, mert tőlünk is kérdezték már hallgatók, hogy mikor lesz az aktuális, úgyhogy nagyon jó, hogy erről is beszéltünk, de meg kell említeni, mindig ez is téma, a nyugat-nílusi láz, ezzel mi a helyzet most?
4: Kell mondani, hogy ez tipikus vektorbetegség, a szúnyogok terjednek, tehát ameddig aktívak a szúnyogok, ameddig nincsen nulla vagy mínusz, bírunk találkozni velük. Ők is szoktak bemenni a házba, lakásba, tehát nem ritkosság novemberben vagy decemberben is találkozni a szúnyoggal, és ha megfertőzött, bír átadni ezt a fertőzést. Tehát regisztráltunk csak a súlyos eseteket, mondjuk rá 50 körül ez utolsó szám, és súlyos. És akkor valaki mondja, hogy minden eset súlyos, mikor orvosok mondják, hogy ez nagyon enyhe betegség, ritkában bír lenni súlyos. Arról van szó, hogy számoljuk kizárólag súlyos eseteket. Tehát mondjunk, hogy egy országban van 50 eset, az nem, hogy van 50 eset, hanem 50 olyan súlyos eset, az a személy kerül kórházba, tehát neuroinvazív betegségről beszélünk. Enyhe vagy közepenyhe esetekről nem tudunk, mert nem is fordult az a valaki orvoshoz. Ilyen a statisztika.
3: És mi van akkor, hogyha akár a nyugat-nílusi láz esetében, vagy pedig ugye az enyhébb lefolyásúbbnak mondott különböző ilyen légúti betegségek kapcsán elhúzódik, vagy valaki, hogy egyszer mondta a műsorban, hogy azért kell egy hét, több mint egy hét, hogy valaki rendbe jöjjön, de mi van, hogyha utána sem jön rendbe?
4: Igen, most érdekes, hogy ezek a vírusok bír okozni olyan helyzetet, hogy valaki nem csak egy-két, hanem két, akár három hetet is érzi valamit. Olyan gyöngeséget mondjuk rá, vagy valami nem tipikus fejfájás. Tehát vírusok bírnak okozni ilyen valamit, akár egy hónapot, érdekes. Mit bír okozni? Hát krónikus betegségeket nem szoktak okozni. Persze bír mondjuk rá HIV, egy krónikus virális betegség, vagy hepatitis B, ez valami más. De ilyen felső légüti vírusok nem szoktak okozni. Inkább bírnak okozni, hogy az a betegség, az a akut fázis, heveny fázis legyen hosszabb, mint ami szokásos, nem egy hét, hanem két-három hét, akár egy hónap. De ez is valami, ami ritkosság, de valamikor ilyeneket is szoktunk regisztrálni. Mondom, ha valami nem specifikus, nem tipikus, ha beszélünk felnőtt személyekről, ha érezünk valamit, amit eddig sose nem éreztünk, mondjuk rá bőr kiütések is bírnak lenni. Hasmenés, nagyon sok embernek most van hányás, hasmenés, panaszkodnak, egész családban, a munkahelyen többségnek van hasmenés. Ez is bír okozni egy vírus, ami elsősorban felső légüti fertőzés, vagy fekorális, tehát piszkos kezekkel terjed. Tehát higiéniai szabályokat mindig kell betartani.
3: Ez nagyon érdekes, amit mondott, mert vannak olyanok, ezt tudom kollégákról, meg akikkel beszélünk, hogy igazából jól van, nincs láza, semmi baja, túlment rajta a felső légúti betegség, fertőzés, mégis még utána egy pár hétig köhög.
4: Így van. Tehát köhögés egy nagyon érdekes reakció, ez reflex reakció. Tehát ilyen respirakorikus utok. Jön az a vírus, tehát valami tönkre teszi azt a sejt metabolizmus, és akkor az emberi test, azok a sejtek tracheába is egészig tüdőig reagálnak. Tehát ez ilyen reflex mechanizmus. Már nincsen ott a kórokozó, de megmarad valami, ami ellen reflex mechanizmusot szeretnünk kihorcolni, kidobni azt a valamit. Tehát betegség elmúlt, de a köhögés még picikét megmarad.
3: És még arról beszéljünk így a vége felé, hogy mire számíthatunk a következő hetekben. Várható-e úgymond a szezonális felfutás, csúcsidőszak, van ilyen egyáltalán?
4: Érdekes, mi szoktunk többször egy év belül regisztrálni, hogy a számok mennek fölfelé és lefelé, tehát most mennek fölfelé, lehetséges, hogy megáll, és akkor megint a betegek, a felső légüti betegségekről beszélünk, számok mennek lefelé, és akkor mindig szokásos december közepén, december végig mennek fölfelé, mikor jön lassan ugye karácsony, szilveszter, mindenki zsúfolt helyeken lesz, akkor ez a szilveszter után is megy lefelé, mikor van iskola szünet, és akkor február az a tipikus hónap, mikor Szerbiában legtöbbet beteget regisztrálunk, influenza, felső légüti betegségek, és így tovább. Tehát csúcs lesz szerintem februárban.
3: És mindenkinek van valami tippje, gondolom én otthon, amit nagymamától, szülőktől tanult, de a szakember szerint hogyan lehet ilyenkor erősíteni a szervezetet, megelőzni talán annyira nem is, de hogy a kockázatot egy kicsikét mérsékeljük.
4: Igen, nagyon fontos táplálkozás. Tehát kell bevenni a szervezetünkbe nagyon sok gyümölcsöt, elsősorban zöldséget, mert gyümölcsbe bír lenni nagyon sok cukor, és akkor ha valaki cukorbeteg, kb. 10% populáció, lakosságban van cukorbeteg. Tehát inkább koncentrálni a zöldségre, tehát a gyümölcsre. Persze fehérje nagyon fontos, mert antitestek az semmi más, hanem a fehérje, a protein. Tehát kell segíteni immunrendszernek, hogy van miből csinálni ez a kitűnő, tehát antitesteket megfelelő, mert minden korokozó ellen van valami különböző. Tehát fehérje nagyon fontos, legyen az hús, ha valaki nem eszi a húst, akkor legyen tojás, tej termék is így tovább, és persze kell aludni, kipihenni magukat, 7-8 órát. Mindenkinek ezt ajánlom, kell menni időre aludni, ez nagyon fontos, kikerülni a füstöt, alkoholt elsősorban, és tornázni is, fizikai aktivitás nagyon fontos, és talán első helyen kell kikerülni mindenkit, aki beteg, vagy ha az valaki beteg, használjon maszkot. Tehát ez nem szégyen, korona elmúlt, de ez olyan általános megelőzési mód, eszköz, amivel bírunk megátolni bármilyen felső légüti betegséget.
3: És még egy utolsó kérdés, tudom, hogy ez önnek a veszőparipája, mert egyszer-kétszer már érintettük, de engem nagyon is érdekel. Említette, hogy majd elérhetőek lesznek a védőoltások. Szerbiában mennyire elterjedt a használatuk, mert a közösségi médiában azért olyan őrült elméleteket lehet olvasni, hogy amikor az ember olvassa és hallja, hogy miket hall vissza emberektől, akkor nem is hiszi el, hogy valaki akár el is hinni ezeket a dolgokat.
4: Tehát amióta léteznek védőoltások, hála tudományok, hála Istenek, bár több mint 100 éve, nagyon hasznosak, és kell használni ezeket. Érdekes, hogy mondjuk rá, influenza elleni védőoltás. Kb. Ha nézzünk, hány ember él Szerbiában, kb. 6 millió, és 300 ezer védőoltás, az csak 5%. Ebből is megmarad egy mennyiség mindig, sajnos. Tehát jó használni védőoltásokat. Akarunk, hogy legyen erősebb immunitás. Az a mesterséges immunitás, mi szoktunk használni, ha beszélünk védőoltásokról, ez nem jó kifejezés. Ez természeti immunitás. Tehát nem jött egy vírus szervezetünkbe, hanem egy csak apró rész belőle, de a mi immunrendszer reagál. Tehát az immunitás természeti, csak a mesterséges módon bedobtunk a vírus. Tehát semmi nincs különbség, hogy védőoltást kaptunk, vagy igazi betegséget. Ha kaptunk védőoltást, nem leszünk betegek. Ha jön a vírus, és ő indítja ezt immunreakciót, sokszor nem sikeres, és jönnek a szövődmények, tüdőgyulladás, hospitalizáció, vagy akár a halálos kimenető eseteket is szoktunk regisztrálni. Tehát nagyon jó kihasználni minden védőoltás, ami van, mondjuk rá a streptokokusz ellen is, erről nem szoktunk beszélni, tehát ha valaki idősebb, mint 65, vagy fiatal és dohányzik, neki jó minimum egyszer éve életbe felvenni a streptokokusz pneumónia elleni védőoltás.
3: Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és mindezt megosztotta velünk. Valóban jó dolgokat hallottunk, mindig jó, amikor ön itt van, mert valóban szakszerűen el tudja mondani mindazt, amire oda kell figyelni.
4: Nagyon szépen köszönöm.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Újabb három csatlakozási tárgyalási fejezetet zárt le Montenegró az Európai Unióval hétfőn Luxemburgban. Ezzel 21-re emelkedett a lezárt fejezetek száma 33-ból. A most lezárt fejezetek a gazdasági és monetáris politikára, a statisztikára, valamint a szociális politikára és a foglalkoztatásra vonatkoznak. Márta Kos uniós bővítési biztos üdvözölte az előrelépést, ugyanakkor felszólította a montenegrói kormányt és az ellenzéket, hogy sürgősen fogadják el a szükséges alkotmánymódosításokat. Hangsúlyozta, hogy a politikai pártoknak félre kell tenniük nézeteltéréseiket, különben veszélybe kerülhet az ország európai integrációja. Milojkos Pajić montenegrói miniszterelnök szerint a kormány teljesítette a tárgyalások lezárásához szükséges, saját hatáskörébe tartozó kötelezettségeket. Montenegró célja, hogy az év végéig lezárja valamennyi tárgyalási fejezetet, és 2028-ban az Európai Unió tagjává váljon. Elfogadta az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását érintő törvénymódosítást, amelyet Volodymyr Zelenszky államfő még hétfőn aláírt. A módosítás megerősíti a magyar nyelvű oktatás jogi garanciáit Kárpátalján. Az oktatás hivatalos nyelve továbbra is az ukrán marad, de a kisebbségi osztályokban biztosítják az anyanyelv használatát a tanítás és az iskolai kommunikáció során. Azok az intézmények, amelyekben a diákok több mint fele valamely Európai Uniós hivatalos kisebbségi nyelven tanul, külön nemzetiségi iskolai státuszt kapnak. Magyar Péter magyar miniszterelnök üdvözölte a döntést, Orbán Anita külügyminiszter pedig fontos előrelépésnek nevezte azt. A törvénymódosítás Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak előmozdítását is segítheti. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban. A hivatalos statisztika szerint a legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. A gyümölcsök ára 23,3%-kal csökkent. Új menetrend szerint közlekednek a szerbiai vasutak vonatai az Újvidék-Belgrád vonalon. A Szokó, azaz a Sólyom gyorsvonatok Belgrádból 6 perccel, Szabadkáról pedig 9 perccel korábban indulnak a megszokottnál. Belgrád központi pályaudvaráról 5.54 és 21.54 között, Szabadkáról pedig 5.51 és 21.51 között. 2 óránként indulnak a járatok. A gyorsvonatok Újvidéken, ezentúl a Rumenkai úton kialakított műszaki és utasforgalmi megállóhelyen állnak meg, Péter Váradon viszont már nem. A mérések kezdete óta a második legmelegebb szeptembert jegyezték fel világszerte, közölte az Európai Unió Copernicus földmegfigyelési programja. A globális átlaghőmérséklet 16,27 Celsius fok volt, ami 0,82 fokkal haladta meg 1991 és 2020 közötti időszak átlagát. Ez volt a második egymást követő hónap, amikor a globális átlaghőmérséklet több mint másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti szintet. Európában a harmadik legmelegebb szeptembert mérték 16,26 fokos átlaghőmérséklettel, ez 1,54 fokkal volt magasabb a sok éves átlagnál. És végül az időjárásról, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: egy óra múlva is.
8: Csak a legfrissebbek.
4: Friss hírek minden órában.
9: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, egy szép témával folytatjuk, mert hogy november 9-ig várja a felterjesztéseket a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Életfa díjra, valamint az aranyplakett és a plakett elismerésre. A VMMS elnökét Csutus Áront hívtuk meg a műsorban. Mivel ismerjük egymást régóta, tegeződni fogunk, a hallgatók ezt nem fogják bánni. Köszöntvek a műsorban.
5: Jó reggelt kívánok, én is üdvözöllek, Gábor.
4: Tisztázzuk, hogy az egyes díjakat milyen személyek kaphatják meg, mert ugye minden évben megvan ez hirdetve, és akkor elég sok felterjesztés szokott érkezni.
5: Így van. Köszönjük a lehetőséget, köszönjük a kérdést. Ugye a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2004, illetőleg 2005 óta osztja ki életműdíját, illetőleg az eddigi életpályákat elismerő díjait. Ekként a Magyar Életfa díjat, a plakett elismerés és az aranyplakett kitüntetését, ezt ugye annó még dr. Szőlősi Vágó László és Dudás Károly álmodták meg közösen, és azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos díjjá nőtte ki magát az elmúlt közel két és fél évtizedben. A Magyar Életfa díja, hogy a neve is mondja, egy teljes életpályát, egy életművet elismerő, vagy egy életutat, egy szolgálatot elismerő díj kitüntetés, és legalább a 3-4 évtizedes életutat ismeri el. Nagyon sok területről beszélhetünk itt, akár ugye a művészeten át a közösségszervezésig, anyanyelvápolásig, pedagógusi pályáig, de ami a legfontosabb ezekben az életutakban és az életpályákban, az, és hát ez a többi díjra is értendő, hogy az miként sugárzik ki egy kisebb, vagy egy nagyobb közösségre, magyar közösségre, tehát az őt körülölelő, vagy akár a teljes vajdasági magyarságot érintve, vagy a vajdasági magyarságra hatással mennyire tud hatással lenni egy-egy ilyen életút. És akkor itt, ha megnézzük, a kézművességen keresztül az oktatói pályákon át, a művelődési egyesület vezetésén át, nagyon sok minden az, ami érintheti a mi közösségünket, de mindenként mondom, ez a mérvadó az, hogy miként sugárzik ki ez az őt körülölelő közösségekre. És hát ilyen a plakett elismerés is, de a plakett elismerést azért hozták létre anno a díj alapítói, az elismerés alapítói, hogy az eddigi életpályákat, a legalább 10-15 éves eddigi életutakat ismerjék el, azt a motivációt, azt a lendületet megerősítsék a fiatalabb, felnövekvő generációba, akik szintén szolgálatot vállaltak a vajdasági magyar közösségért, és van ugye az aranyplakett kitüntetés, amely egy Kárpát-medencei szintű kitüntetés, és amelyet olyan személynek, szervezeteknek ítél oda minden évben a Művelődési Szövetség elnöksége, hiszen a díjakról az elnök, a szövetség elnöksége dönt, aki amely szervezet vagy amely személy úgy a vajdasági magyarság vonatkozásában, mint a Kárpát-medencei magyarság vonatkozásában nagyon fontos életutat jár be, egy nagyon fontos hatással van ezekre a közösségekre. A plakett díjnál elfelejtettem említeni, hogy a plakett esetében ott nem csak személyek kaphatják meg az elismerést, hanem intézmények, szervezetek is.
4: És gondolom, hogy ezek azok a szempontok, amiket említettél is már a beszélgetés kezdetén, amelyek alapján a döntő is

0: Azok mérlegelik, hogy kik azok a jelöltek közül, akik megkapják majd az elismeréseket.
1: Így van, így van, így van. Igazából, ahogy te is mondtad, mindig több felterjesztés érkezik be, hála Istennek, mint a hány elismerést oda tud ítélni a szakmai testület. Itt csak röviden elmondanám, ugye Magyar Életfa díjból minden évben 4 elismerést tudunk átadni, a plakett esetében ez a szám 5, míg az arany plakett esetében 1, tehát összesen 10 kitüntetést adunk át a következő év Magyar Kultúra Napi Vajdasági Központi Ünnepségének keretében.
0: És ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni arról, miért fontos ma is elismerni a közösségért végzett művelődési munkát, akkor hogyan lehetne ezt leírni?
1: Ugye egyrészt a díj, vagy a díjátadás pillanata arról is szól, hogy ezt a szolgálatot, ezt a közösségért vállalt tántoríthatatlanságot, elhivatottságot, konokságot, kérlelhetetlenséget, ezt az ingyenes kovászt, ezt egy pillanatra kidomborítsuk, illetőleg a megbecsültségüket erősítsük ezeknek az életutaknak, ennek a szolgálatnak. De én talán ezekkel a fogalmakkal írnám kerül tántoríthatatlanság, konokság, ingyenes kovász, amely belerajzolja ebbe a tájba, ide a szülőföldbe a vajdasági magyarságnak a jövőjét, a kis közösségeknek és a nagyobb közösségeknek is a jövőjét, és itt most a közművelődés, a közösségben teremtődő értékek és a közösségben teremtődő utakat szeretném ezzel kiemelni és erre irányítani a fókusz, mert mindig ennek van itt lényege, így tudtunk megmaradni az elmúlt több mint 100 évben is kisebbségi létünkben. Tehát számunkra tényleg az a fontos, hogy minél több településen a magyarság megtartó erő, az a kovász, az az energia, az tovább tudja működni, és a díj az csak egy pillanata annak, illetőleg egy szerény eszköztára annak, hogy ezt a vállalást, ezt igazán meg tudjuk becsülni, és ki tudjuk domborítani, és egy pillanatra fel is tudjuk emelni ezeket a személyeket, csoportosulásokat, közösségeket.
0: És adódik a kérdés ez alapján, ugye ki kell domborítani mindezt, de hogy milyen állapotban van ma a vajdasági Magyar Művelődési Egyesületi Hálózat, és mely területeken van a legnagyobb szükség a közösségi összefogásra, néptánc, népzene, színjátszás, hagyományőrzés, irodalom, vagy esetleg más területe lenne ez?
1: Nagyon nehéz kérdés. Igazából, ami nagyon nagy feladat lesz az elkövetkező években, egyrészt ezt a hálót, ezt az összeszövött hálót, ezt idézőjelesen karban tartani, tehát azt a lendületet, azt a motivációt erősíteni, segíteni katalizátorként, amely egyébként működteti ezt a hálót, és a Művelődési Szövetségnek ebben feladata lesz. Nagyon fontos, és erről már beszéltünk az elmúlt években is, és most az elmúlt hetekben is a kollégákkal, az, hogy megtaláljuk azt a receptet, azt a nagyon nehéz receptet, hogy hogyan tudjuk a kinevelt néptáncoktatókat itt helyben tartani, illetőleg hogyan tudjuk mind a Szorványban, és most már egyre jobban a Tömbben is jelentkezik a probléma, minden település számára segíteni azt, hogy legyen néptáncoktatójuk, vagy legyen, aki kijár oda, csoportvezetőjük is legyen, tehát még tehát egy újabb kihívás lesz az elkövetkező években, és hát azt is látjuk, hogy a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszó Mozgalom vonatkozásában jó volna megtalálni az újabb generációban, a felnövekvő generációban azokat a csoportvezetőket, amatőr öntevékeny rendezőket, akik tovább tudják vinni ezt a több mint 100 éves hagyományt, legalábbis, hogyha Trianon után nézzük ezt, akkor ezt a legalább 100, de akár 150-160 éves hagyományt, hiszen és ez örömteli volt, idén már Múzsián közel több mint 20 társulat lépett fel, a Covid után, ugye a Covid alatt volt egy törés, és utána apadt a létszám egy jó időre, és most újra megtalálták a hangot sok településen, újra megtalálták azokat a személyeket, csoportot alakítani, csoportot vezet, és a csoportvezetőket is. De azt látja az ember, hogy minden 10-15 évben szükséges egy-egy ilyen képzést, összeszövő képzést elindítani. Én azt gondolom, hogy jó állapotban vagyunk, nagyon sok az értékes, és a szolgálatot vállaló fiatal, idősebb, nagyon sok a példaadó, a példamutató, akik többek között biztos, hogy néhányuk közülük át is vette már, vagy át is fogja venni a Művelődés Szövetség által alapított elismeréseket. De nem is ez az elismerés a lényeg, hanem az, hogy a közösségen belül mit vívtak ki maguknak. Nem elismerés, nem dicsőséget, hanem azt, hogy a vállukra emelhették, és a vállukon viszik, és vihetik a közösség különböző ügyeit, és a közösségnek a, hát igazából tényleg a jövőjét.
0: Ez nagyon szép gondolat, és így a végére említettük azt, hogy ilyenkor, amikor ezt az elismerést át fogják venni, akkor kidomborodik az, hogy ki milyen munkát végzett a közösségért, de úgy egyébként az év többi részében mennyire látható és megbecsült a vajdasági magyar művelődési életben végzett munka a szélesebb társadalom előtt, mert riportokban látjuk, ugye hírekben olvassuk, de mennyire tudatosak az emberek azzal kapcsolatban, hogy itt mennyi erőfeszítés, mennyi munka van egy-egy személy vagy egy-egy művelődési csoport szakosztály részéről.
1: Nem biztos, hogy ezt pontosan látják a kívülállók, vagy a szélesebb közönség. Az biztos, hogyha egy jó szülői közösség van, az pontosan érzi és tudja, hogy ebben mennyi munkát raknak bele önkéntes vállalásban az egyesületi vezetők és az egyesületet vezető testületek, vagy a kis közösségek. De azt is tudjuk jól, hogy hála Istennek rengeteg közösségi esemény, illetőleg tábor zajlik évközben nyaranként, és itt azért a szélesebb közönség is láthatja azt, hogy egy-egy táborszervező egyesület az mire képes, és mit tud nyújtani az itt felnövekvő generációnak, vagy mit tud nyújtani a legkisebbektől az idősebb generációk számára. Mindenki egyébként, minden egyesület az elmúlt időszakban, az elmúlt éveknek a támogatásainak, az odafigyelésének, igazából az odafigyelés itt a kulcsszó, hála, meg tudta erősíteni azt az utat, vagy ki tudta kövezni azt az utat, amelyen járni szeretne, amelyen járni szeretett volna, azokat az ötleteket, vágyakat, azt mind ki tudta, meg tudta valósítani, teljesíteni tudta, ki tudta lombosítani. És ez nagyon fontos volt, mert minden egyesület, minden kis közösség, vagy minden kis régió is akár egy arcélet rajzolt ki magának, ahogy minden a legkisebb települések is erre energiát, motivációt és lehetőséget kaptak, és azt gondolom, hogy ez, hogy ilyen kondícióban van a vajdasági magyar közösség, az ennek is köszönhető, hiszen ez a megerősítés, ez a mindennapi megerősítés mind az anyország, mind a vajdasági magyar közélet és közművelődési élet részéről, ez fontos számukra, és ezáltal tudták megálmodni azokat a rendezvényeket, eseményeket, amely azt gondolom, hogy értékteremtő, értékőrző, és hát a mi legnagyobb reményeink szerint hosszú távú hatásként közösségépítő erővel bír.
0: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük Sutus Áronnak, hogy itt voltál, hogy mindenről beszélgettünk, és nem marad más hátra, mint hogy további sikeres munkát kívánjak.
1: Köszönjük szépen, és természetesen várjuk a felterjesztéseket. Ezeket a felterjesztéseket intézmények és magánszemélyek is megküldhetik, benyújthatják a sajtóból, a részletekről értesülni tudnak, illetőleg a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Facebook oldalán is megtalálják a szükséges információkat.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz. Kedves hallgatóink, az Electric Light Orchestra zenélt nekünk itt a 107,1-en, tehát Electric Light Orchestra szólt. Itt a ugye villamos energiával működtetett zenekarnak is lehetne, vagy villanyfény zenekar, hogyha így fordítanánk le, nem túl szakszerűen. De hogyha önök is kíváncsiak arra, hogy vajon azt, amit fölváltanának, hogy esetleg befizessenek belőle valami számlát, akár a villanyt vagy mást, hogy hogyan is lehet megtenni, azt önök tudják, de hogy megéri, azt én elmondom, mert hogy megtudhatják, hogy egy dollár értéke a mai napon 105 dinár és 3 para, a svájci frank értéke 126 dinár és 1 para, illetve meg kell említeni még az angol font értékét, 138 dinár és 82 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 16 para, és 1 euró értéke 117 dinár 37 para, és mindig meg szoktuk említeni a kanadai, illetve az ausztrál dollárt, mert hogy most megint nagyon közel állnak egymáshoz, van, amikor több dinár különbség van, van, amikor annyira nem, de az ausztrál dollár értéke 73 dinár 11 para, és a kanadai dollár 73 dinár 61 para. Maradjanak velünk, mert hogy most berobbantjuk a hangulatot, méghozzá a TNT zenekarral, ők énekelnek nekünk itt a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.

Kedves hallgatóink, amíg ment az előbbi felvétel, már a rikkancsunk meg is hozta a friss és ropogós magyar szót. Ne feledjék, hogy magvető melléklettel kapható minden, ami a mezőgazdasággal egyhangban van, illetve összhangban van, kapcsolódik, az olvasható a magvetőben. Nyomtatják a szavazó cédulákat, erről is lehet olvasni. Magyar szóban, illetve a korai nevelés megalapozza a jövőt, emellett csöbörből vödörbe, hogy miről is van szó, megtudhatják, illetve itthon jövőt teremteni, valamint a távfújtő művek készen állnak mindig. Ez történik egyébként. Annak idején arról számoltunk be többször, hogy ez van a havazás esetében, amikor a szolgálatok azt mondják, hogy ugye készen állnak a térre, utána pedig néha meglepi őket a hó, de minden esetre várjuk, mert van, ahol már bekapcsolták a fűtéseket, ugye vannak olyan intézmények, családok, mert hogy már azért hűvösebb volt, igazi őszies, hidegebb időjárásunk volt. És hogyha megfordítják a magyar szót átoldalára, feltárták Jeruzsálem határában a 2000 éves vízvezeték újabb szakaszát, mindig ugye a Brian életéből juthat eszébe az embernek az a mondás, amikor kérdezik, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és akkor az egyik válasz az, hogy vízvezetéket. Jó, de azon kívül is felsorolnak legalább egy 10 dolgot, és akkor mondják, hogy de azon kívül, hát azon kívül semmit, igen, semmit. Ez egy legendás részlet a Brian életéből, valóban érdemes megnézni, aki még nem tette, illetve elárverezik Darth Vader fénykardját, hogy melyikről van szó, azt megtudhatják, valószínű arról, amely Luke Skywalkerrel együtt harcoltak, vagyis egymás ellen az eredeti trilógiában, azaz a bizonyos fénykard, érdekes dolog ez, és az is, hogy Luke Skywalker alakját Mark Hamill formálta meg, Darth Vader pedig egy David Prowse nevű angol színész, akiről gondolták, hogy a nagy termete miatt jó lenne, és a hangja is igazából nagyon jó volt, de George Lucas valami mást szeretett volna, és akkor jött James Earl Jones, ő az, aki szinkronizálta, és azt is mondta, hogy az első részben, hogy ne is írják ki, olyan kis munka volt ez, utána pedig már kiírták a következő részekben, és hát azóta, mint tudjuk, a többi már történelem, nagyon jó hangja volt, és Darth Vaderként emlékezetes, hogy mi újság a fénykarddal, kiderül a magyar szóból, és van egy magvas gondolat Teller Edétől, az ötlet csak megvalósítással kell életre.

Kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 76 éves korában elhunyt Horváth István, Szabadka, Arany János utcai lakos. Temetése 12 órakor lesz a Bajúti temető halottas házából. 72 esztendős korában meghalt Csaba Leona, palicsi lakos. Temetése 14 óra 30 perckor lesz a palicsi temetőben. 91 éves korában elhunyt Janya Farkas, Mújzsednik, Matko Bukovics utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Nagyfényi temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Károly György út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Újabb három csatlakozási tárgyalási fejezetet zárt le Montenegró az Európai Unióval hétfőn Luxemburgban. Ezzel 21-re emelkedett a lezárt fejezetek száma 33-ból. A most lezárt fejezetek a gazdasági és monetáris politikára, a statisztikára, valamint a szociálpolitikára és a foglalkoztatásra vonatkoznak. Márta Kos uniós bővítési biztos üdvözölte az előrelépést, ugyanakkor felszólította a montenegrói kormányt és az ellenzéket, hogy sürgősen fogadják el a szükséges alkotmánymódosításokat. Hangsúlyozta, hogy a politikai pártoknak félre kell tenniük nézeteltéréseiket, különben veszélybe kerülhet az ország európai integrációja. Milojko Spajić montenegrói miniszterelnök szerint a kormány teljesítette a tárgyalások lezárásához szükséges, saját hatáskörébe tartozó kötelezettségeket. Montenegró célja, hogy az év végéig lezárja valamennyi tárgyalási fejezetet, és 2028-ban az Európai Unió tagjává váljon.
8: Választások 2026.
7: A magyar közösség megmaradása, hagyományok ápolása és a gazdaság fejlesztése állt Juhász Bálint török-kanizsai látogatásának középpontjában. A Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke a párt képviselőivel együtt helyi intézményeket, közösségi helyszíneket és sikeres vállalkozásokat keresett fel. A török-kanizsai Branislav Nusić könyvtárban az utóbbi években a magyar könyvállomány is jelentősen bővült, ma pedig már magyar igazgató vezeti az intézményt. A delegáció megkoszorúzta Talján Emil emlékművét, majd utcafórumon egyeztetett a helyiekkel, és megtekintette a Kék ne felejts hagyományápoló körtájházát. A gazdasági szereplők közül Fekete Teodóra és férje 17 embernek munkát adó vállalkozását, valamint Majdányban Dobroka Ervin gazdaságát keresték fel. Közösségi jelzőfény néven új online felületet indított a Vajdasági Magyar Plénum, amelyen a polgárok akár névtelenül is bejelenthetik a helyi problémákat, észrevételeiket és javaslataikat. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy összegyűjtsék és rendszerezzék a visszatérő közösségi gondokat, valamint elősegítsék azok megoldását. A beérkező ügyekkel kapcsolatban felveszik a kapcsolatot az illetékes intézményekkel és hatóságokkal, majd nyomon követik a válaszokat és a vállalt intézkedéseket. A felületen az egyes ügyek állása, a megoldási javaslatok és az elért eredmények is megtekinthetők. A Vajdasági Magyar Plénum hangsúlyozta, hogy a bejelentések feldolgozása során nem készítenek személyes profilokat. A közösségi jelzőfény a vmplenum.rs per jelzőfény oldalon érhető el.
8: Választások 2026.
7: A gyermekben rejlik a jövő, ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. Harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésében betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. Minden idők legdrágább kosárlabda ereklyéje lett Michael Jordan egyik 1998-as NBA döntőben viselt meze. A Chicago Bulls legendás játékosának piros 23-as számú saját kezüleg aláírt mezét 14 millió dollárért adták el egy magán ügylet keretében. A vásár Lauren Furman, egy Miami ingatlan befektető, közölte a Hunt Auctions aukciósház. Jordan az 1998-as NBA döntő második mérkőzésén viselte a mezt, amikor a Chicago Bulls 93-88-ra legyőzte a Utah Jazz-t. A csapat végül 4-2-es összesítéssel megnyerte a döntőt, Jordan pedig megszerezte hatodik, egyben utolsó bajnoki címét. A 14 millió dolláros vételár új rekordot jelent a kosárlabdához kapcsolódó emléktárgyak piacán. Sportmezek között azonban továbbra is a Babe Ruth baseball legenda egyik meze tartja a csúcsot, amelyért 2024-ben 24,12 millió dollárt fizettek. És végül az időjárásról, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: Mi házhoz visszük a híreket.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.
4: Társadalmi célú felhívás.
9: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
12: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
13: Reklámot hallottak.

0: Választások 2026.
1: Kedves hallgatóink, 10 nap van még hátra a szerbiai előrehozott parlamenti választás kampány időszakából. Október 25-én járulhatunk majd az urnákhoz, ezután pedig nemzeti tanácsi választásokat tartanak Szerbiában. Ennek dátuma pedig november 8-a. Mi történt eddig a kampányban? Milyen listák indulnak a választásokon? Elemző újságírókkal beszélgetünk. Itt köszönhetem a stúdióban Markovics Anna Máriát és Kókai Pétert. Ismerjük egymást régebbről, ezért tegeződni fogunk. Köszöntelek benneteket.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Jó reggelt.
1: Ki mire hegyezte ki a kampány üzenetét? Mire fektették a hangsúlyt? Az egyes listák, én itt kettőt emelnék ki az érdekes ilyen reklámok közül, mert hogy az egyetemisták azt mondják, hogy mi tudjuk, hogyan kell. A Vučićnak pedig nagyon sok olyan kampányvideója van, ahol ilyen jóságos nagybácsi, nagyapa, apa szerepében tűnik fel, akár pincérként, akár öregre vigyázóként, de mégis hogyan látjátok ti, hogy mire fektették a hangsúlyt az egyes listák? Először a hölgyhöz szól a kérdés.
3: Hát ugye nem csak Szerbiában, de Szerbiában különösen, mivel egyes pártok sokáig szoktak hatalmon lenni, ezért a kampány is inkább arra épül, hogy folytatjuk. Tehát, hogy azt, amit elkezdtünk, azt folytatjuk, és kell még nekünk egy pár év arra, hogy befejezzük azt, amit elkezdtünk, úgyhogy a Szerb Haladó Pártnak a kampánya lényegében erre épül, hogy szeretnék befejezni azokat az elkezdett projekteket, építkezéseket, mindenfélét, amit az utóbbi 14 évben elkezdtek. Úgyhogy ez a jóságos kép, ez pedig arra van, ugye fölépítettek Alekszandar Vučić köré egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen képet róla, hogy ő az gondoskodó atya, a szerb népnek az atya, aki egyedül csak ő tudja a Szerbiát kivezetni a rosszból és bevezetni a jóba, és megtartani azt a jót, ami van, meg ami még lehet. Tehát ezek a kampányok, amelyekről, vagy kampányvideók, amelyekről te beszéltél, ezt a képet erősítik. Az egyetemistalistának a kampánya pedig ezt a képet próbálja majd lerombolni a nem teljesen hivatalos formában, mert a hivatalos kampányvideókban, illetve kampányszlogenekben nem is annyira a Szerb Haladó Pártot támadják, inkább egy másik lehetőséget próbálnak bemutatni, hogy mi lenne, ha nem a Szerb Haladó Párt lenne a kormányon, akkor mi hogyan csinálnánk? Ez lenne más, hogy visszaépítenénk a demokráciát, bevezetnénk Szerbiát az Európai Unióba, jobb lenne az életszínvonal, nem lenne korrupció, magasabbak lennének a bérek, vagy igazságosabbak lennének a bérek. Úgyhogy ez a hivatalos fórumokon ez a két lista az, amely egymással szemben így tud állni. A nem hivatalos fórumokon, ugye a közösségi médiában ennél durvább támadások vannak egymás ellen.
1: Péter, te hogy látod ezt? Miként kampányolnak egyes listák és listavezetők? Hogy látod ezt, ami most itt kiéleződni látszik, akár a haladók és a többi lista, haladók és az egyetemisták között?
2: Hát én azt gondolom, hogy kérdésben a válasz, tehát műsorvezetői kérdésben, részben benne van a válasz. Tehát először is állapítsuk meg, hogy nem véletlen az, hogy te, mint műsorvezető is tulajdonképpen ezt a két listát. Tehát az Alekszandar Vučić nevével fémjelzettet, illetve az egyetemista listát emeltet ki a többi közül. Tehát azt hiszem, hogy ugye itt látjuk mi a listán, hogy 18 lista fog indulni a választáson, ami Szerbiában nem olyan nagyon meglepő. De nem véletlen az, hogy ebből a 18-ból kettőt emlegetünk és kettőt emelünk ki. Azt gondolom, hogy az országos közvéleménynek a nyilván felelőtlen dolog százalékot

0: mondani, de óriási döntő többsége erre a kettő listára figyel. Nekünk magyaroknak persze van egy specifikus szempontunk is, hiszen van itt egy magyar lista is, ugye ez a Vajdasági Magyar Szövetség, tehát mondjuk azt, hogy mi három listára figyelünk. Viszont visszatérve a fókuszra, szinte mindenki erre a két listára figyel. Na most mire építi a kampányát? Tehát nagyon leegyszerűsítve az Alekszandar Vučić nevű lista Alekszandar Vučićra építi a kampányát. Tehát azt hiszem, hogy ezt ennél egyszerűbben nem lehet megfogalmazni. Ő az, aki a hát ugye a saját Skodájával járja az országot, aki kutyákat símogat és nevez el, aki szabad idejében horgászik, aki elmagyarázza a fiataloknak, hogy nem a pálinkával és a borral van itt gond, hanem a szénsavas italokkal. Nem folytatom ezt már, mint az ő kampány elemeit, azt gondolom, hogy megállapíthatjuk, hogy hát egyrészt, hogy van ebben egyfajta populizmus, másrészt, hogy nyilván úgy érzi, hogy hogy is mondjam, csak annak a célközönségnek, amelyikhez ő szólni akar, annak ezek a megfelelő üzenetek. Az egyetemista lista pedig egyetemista lista. Ugye olvastam ilyen mémeket, hogy ezt egybe kell írni és mondani, ez persze a vicc kategória. Tehát az egyetemista lista pedig megint csak nagyon leegyszerűsítve, hát ők a változás ígéretét, reményét, hitét, üzenetét hordozzák magukban, és próbálják különböző módon megfogalmazni, és egyébként azt gondolom, zárom ezzel én is a nyitó gondolataimat, azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a közvélemény erre a két listára figyel, tehát status quo, marad minden így, ahogy eddig ment, vagy változás, ez a tétje most ennek az október 25-ének.
1: Ugye az egyetemisták sokáig mondták, ha már említettük őket is egyetemista listát, hogy sokáig úgy volt, hogy ők nem kérnek a politikából, és majd ők tudják és megoldják a dolgokat, most azonban ők is egy listával jöttek elő, amin ugye vannak politikusok. Mennyire lehet garantálni, hogy azok a fiatalok, akik mindezt előidézték, azoknak az eszméi fognak érvényesülni, hogyha azok a politikai szereplők vannak ott, akik egyébként meg nem egyetemisták?
2: Hát garancia semmire nincs, ezt tudjuk. Arra sincs, hogyha mondjuk a szerb haladó párt kerül be, vagy folytatja a kormányzást, akkor betartja az ígéreteit, de garancia semmire nincs. Az, hogy ezek az egyetemisták megbíznak annyira ebben a 250 emberben, hogy átadják nekik, fogalmazunk így idézőjelben, átadják nekik ezt a hatalmat, azaz, hogy ők maguk az egyetemisták, azok, akik folytatják a kampányt, és bicikliznek, és beszélnek, és készítik a videókat, de nem ők azok, akik majd beülnek a parlamentbe, vagy beülnek a kormányba, ha úgy alakul, az egy óriási bizalom. Ezek az emberek iránt, ez a 250 iránt, aki rajta van a listán. Tehát hisznek nekik annyira, hogy elhiggyék, hogy amit ők képviselnek, az a 250 ember, hogyha ha hatalomra kerül, akkor továbbra is azt fogja képviselni, és nem az lesz, ami sokszor volt már, hogy igaz, hogy kormányváltás történt, de az új garnitúra igazából folytatta az előzőnek a rablásait, lopásait, korrupcióját, csak éppen most mások, és más az, aki 3-4 év alatt meg akar gazdagodni. Mert ugye ezt szokták mondani, hogy igazából a politikusoknak a Szerbiában például az a problémájuk, hogyha sok a kormányváltás, akkor mindenki ezt a gyorsan az a 2-3 év alatt akar meggazdagodni, mert hogy annyi ideig lesz hatalmon, és az alatt akarja bebiztosítani magát. Tehát mondom, ezek az egyetemisták nyilván ezt a nagy bizalmat abba helyezik, hogy majd ezek az emberek nem ezt fogják csinálni.
1: És marad a kérdés kicsit azzal kapcsolatosan, hogy ugye a közvéleménykutatások eredményei mit mutatnak, mert ők mindig ugye 2-3 listát említenek, hol az egyik, hol a másiknak a javára, de azért ott vannak még a szocialisták, ott van még a Rasim Jajić vezette lista, ugye a szocialistákból ki is váltak, új párt is lett. Péter, hogyan látod ezeket a listákat, akik még itt vannak, mennyire tudnak majd ők a labdába rúgni, hiszen már azt láthattuk, hogy jóval több, mint 15 lista van, úgyhogy hosszú lesz az a papír, amin karikázni, x-elni kell.
0: Megint csak leegyszerűsítve úgy gondolom, hogy ezeknek az általad említett többi listának itt a tét többé-kevésbé a túlélés kérdése. Tehát, hogy túlélik-e parlamenti pártként, avagy sem. Azt gondolom, óhatatlanul, legalábbis bennem, óhatatlanul mindig előbukkan az összehasonlítási, hát nevezzük kényszernek a magyarországi választásokkal. Tehát ott is ez egy hát stratégiai, taktikai, túlélési, nem sorolom tovább, dilemma volt, azt gondolom, a Magyarországon ó ellenzéknek nevezett pártok részéről, hogy amikor megjelenik a politikai szintéren egy olyan új politikai erő, amelyik eséllyel lép fel a jelenlegi hatalommal, vagy uralkodó hatalommal szemben. Tehát, hogy akkor mi a teendő? Indulni továbbra is önálló listával, indulni egyáltalán a választáson, vagy visszalépni és felszólítani a potenciális szavazóidat a reális esélyekkel rendelkező alternatíva javára, előnyére. Hogy is mondjam, azt gondolom, hogy ha a politikai párt szempontjából nézzük, akkor ismerjük el, hogy ez egy komoly dilemma valóban, hogy mi a jó megoldás. Magyarországon, mint láttuk, hát született ilyen válasz is, meg olyan válasz is erre a dilemmára. Elnézve ezt a 18-as számot, én úgy nézem, hát én nem teszem hozzá, hogy sajnos vagy hála Istennek, ilyen szempontból nem akarok állást foglalni, de a megállapítás szintjén én úgy látom, hogy Szerbiában inkább az a válasz született a, nevezzük itt is óellenzékinek őket, inkább az a válasz született az óellenzéki pártok részéről, hogy hát azért a mi számunkra mégiscsak a túlélés lenne a legfontosabb, hiszen, ugye csak még ezt teszem hozzá, hiszen parlamenten kívüli pártként élni, működni, funkcionálni, nem utolsó sorban anyagi szempontból funkcionálni, hát jóval nehezebb.
1: Itt a beszélgetésben már szó volt, említettük nagyon rövid időre csak, hogy azért minket vajdasági magyarokat, illetve számunkra érdekes lehet a Vajdasági Magyar Szövetség listája, mert hogy ők is indulnak, magyar érdekeket képviselnek magyar pártként. Hogyan látjátok az eddigi kampányt? Beszéltünk a haladókról, beszéltünk az egyetemistákról, de hogyan látjátok a VMS kampányát, hogyan tudták szerintetek ők eddig megszólítani a szavazókat?
2: Hát brutálisan aktív kampányt folytat a VMS. Egyébként is nagyon aktív kampányt szokott folytatni, de most is nagyon aktív kampányt folytat. Hát ha csak bárki megnézi akár a közösségi médiát, akár az újságokat, vagy a honlapokat, egyik pillanatról a másikra teremnek ott VMS és képviselők mindenhol Vajdaságban. Úgyhogy bejárták már eddig szinte az egész Vajdaságot, meg nyilván még 25-ig a többi területet is, tehát nagyon aktív terepi kampányt folytatnak. Én úgy látom, hogy egy kicsit visszavettek a közösségi média kampányból, a közösségi médiában is kampányolnak továbbra is, de az utóbbi években ezt én intenzívebbnek éreztem az ilyen különböző kis videókkal. Most inkább, tehát kevesebb a videó és több a fotós tartalom, így vettem észre, lehet, hogy nincs igazam. Viszont a terepi kampányuk az nagyon erős, és tényleg mindenhol ott vannak, mindenhol utcafórumokat tartanak, meglátogatják azokat a gazdasági szereplőket, akik a Prosperitáti Alapítványon keresztül kaptak támogatást, meglátogatják az olyan kulturális intézményeket, amelyek akár a Magyar Nemzeti Tanács segítségével tudtak megújulni például, vagy elmennek a szórványközösségekbe, ahol nyilván arról beszélnek, hogy miért fontos megmaradni a szórványban, miért fontos, hogy megmaradjon az oktatás, vagy akár egy-egy ott megjelenő lap, vagy valamilyen kulturális intézmény. Úgyhogy hát én ezt tudom mondani, hogy brutális, amit csinálnak. Szerintem választások után majd alszanak.
1: És ugye említettük a Nemzeti Tanács, itt szóba került, akkor Péter, hozzád szól a kérdés, hogy valahogy úgy lehet észrevenni, hogy mintha a Nemzeti Tanácsi választásokra való felkészülés kampány egy kicsit háttérbe szorulna, jól látom ezt, illetve ott megjelennek különböző olyan szervezetek, akik megmérettetnék magukat, ugye a Magyar Összefogás, aki már összegyűjtötte az aláírásokat, illetve jóvá is hagyták mindezt, illetve van az Újrakezdés, akik már összegyűjtötték, hogy bejelentették, de be fogják majd adni, illetve még kérdőjeles a Vajdasági Magyar Plénum olyan szempontból, hogy ők még nem jelentették be, hogy összegyűjtötték az aláírást, és itt is volt az elején összefogásra való hajlandóság, utána pedig mégsem fogtak össze ezek a szerveződések.
0: Igen, hát az, hogy ebben a pillanatban a a parlamenti kampány van előtérben, azt gondolom, hogy logikus és teljes mértékben érthető. Időrendi sorrendben haladva ugye az jön előbb. Ahogy a kolléganő is elmondta, hát a VMS aktív kampány folytat valóban. Hát én ezt inkább az online felületeken látom, ott valóban aktívak. Hát most milyen technikai és ott milyen technikai változások vannak, ebben én sem tudok szakértői véleményt mondani. Ugye mindjárt visszatérek, vagy rátérek a Magyar Nemzeti Tanácsra, csak a parlamenti választásokról lévén szó még. Hát ugye a VMS-nek nincs versenytársa abban az értelemben, hogy a parlamenti választásokon más magyar lista nem is indul. Ennél fogva az ő szempontjukból nézve itt a kérdés az, hogy a vajdasági magyarságot, illetve a saját potenciális szavazótáborát mennyire tudja aktivizálni és mozgósítani. itt tulajdonképpen ez a tét. Kicsit más a helyzet a Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon. Nem tudom, hogy majd milyen mélységig tudunk belemenni ebbe a témába. Minden esetre a fölvezető, úgyis mondjam, csak tényszerűen állapította meg a jelenlegi helyzetet. Tehát van egy Magyar Összefogás névre hallgató, a VMS által támogatott lista, amelyik már átadta nem csak, hogy átadta, hanem ki is hirdették a listát. Az újrakezdés van most ebben a szakaszban, igen, hogy tehát ők bejelentették, hogy szerintük összegyűjtötték a listát, de hát azt ugye nyilván az illetékes választási bizottságnak kell jóváhagynia, és az újrakezdés bejelentése szerint ez ma vagy holnap fog megtörténni. Tehát egy-két napon belül mondja mi, hogy okosabbak leszünk, és akinek még hát mondjuk így, hogy ilyen típusú ambíciója van, az ugye az a vajdasági magyar plénum. Több ilyen egyáltalán szándékról, hogy valaki akar indulni a Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon, én legalábbis nem tudok. Úgyhogy a kérdés itt a politikai térkép tisztázása érdekében, vagy ügyében elsősorban az, hogy lesz-e második lista, illetve lesz-e harmadik lista. Ha a jóslás nagyon szerencsétlen területére tévednék, akkor én azt mondanám ebben a pillanatban, ahogy én látom, hogy lesz második lista, és nem lesz harmadik lista.
1: És érdekes dolog ez, még csak azért is erre azért térjünk vissza, hogy ugye az elején még úgy volt, hogy ezek a szervezetek megpróbálnak együttműködni, de akkor volt itt a plénumon belül, meg az újrakezdésen belül szakadás, utána bekapcsolódott a VMDK, akik végül az újrakezdéssel közösen indítják a listájukat, bár mind a két szervezet másként kommunikálja, hogy hogyan működnek együtt, de mégis ez megvalósult. Hogyan látjátok, hogy miért nem tudtak végül közös nevezőre jutni? A köztársasági szinten igen, mert ott mindenki arra szólított fel, hogy az egyetemistákat kell támogatni, de a nemzeti tanácsi szinten szinte mindegyik szervezet úgy gondolta, hogy egyedül kellene neki vágni.
2: Hát egyrészt benne van az, hogy nyilván az újrakezdés és a plénum is tudja, hogy köztársasági szinten nem tudnának labdába rúgni, tehát ott nem is akartak elindulni, azért is választottak maguknak egy olyan listát, amellyel egyet tudnak érteni, amely szimpatikus nekik, és azt támogatják. Viszont a nemzeti tanácsi választáshoz eleve az indulásra sokkal kevesebb támogatói aláírás kell. A nemzeti tanács teljesen mással foglalkozik, mint az országos parlament, tehát jobban ugye kizárólag a magyar kérdésekkel foglalkozik, úgyhogy ez jobban, közelebb áll az emberekhez. Tehát ezek a szervezetek, meg akár másik 5-6 szervezet is elindulhatna a nemzeti tanácsi választáson, ha bele akar szólni a vajdasági magyarság kulturális autonómiájának kérdéseibe, tehát az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat ügyébe, és nyilván az újrakezdés meg a plénum úgy gondolta, hogy ezek olyan témák, amelyekben más is bele kellene, hogy szóljon, nem csak a VMS vagy a Magyar Összefogás nevű lista, ahogy a legutóbbi választáson csak ez az egy lista került be. És nyilván ezért indulnak, ezért gondolják azt, hogy, vagy ezért érezték úgy, hogy indulni kell. Az, hogy miért nem együtt indulnak, az pedig meg már szintén ugyan ez az indoklás, azzal, hogy nyilván nem értenek egyet mindenben ezekben a kérdésekben, ezen a négy területen, tehát nem tudnak együtt indulni, mert már az első pillanatban összevesznének azon, hogy nem tudom, milyen újságokat kellene kiadni, vagy hol kellene, hogy legyen magyar osztály, vagy nem, vagy nem tudom, nem, ezt most csak így feltételezem, hogy vannak olyan egyetnemértések, amelyek miatt nem tudnak együtt indulni, vagy, és, sőt, mivel ugye az újrakezdés és a plénum nagyon összeveszett egymással az újrakezdés név használatán, meg hogy ki fogja vezetni a plénumot, mi ez az újrakezdés, ugye ez úgy indult, hogy az újrakezdés lett volna a lista neve, a plénum listájának a neve, a nemzeti tanácsi választása, majd kiváltak ebből. Tehát itt lehet ilyen személyi antipátia és személyes sérelmek, amelyek miatt úgy gondolják, hogy ők bizony most már nem fognak se. Tehát még ha egyet is értenek, egy listán nem fognak indulni.
1: És még Péter, hozzád is hasonló kérdés marad azzal, hogy még megkérdezném, hogy ugye említettük, hogy ki az, aki már a nemzeti tanácsi választásokra összeszedte az aláírást, de mit mutat az erőviszonyok szempontjából az, hogy valaki mondjuk egyik-másik szervezetből rendszerváltó erőként hivatkozik magára, de lassabban sikerült összegyűjtenie azt a mennyiségű aláírást, ami szükséges 1100, ha jól tudom.
0: Igen, hát összefonódó témák ezek. A kérdés is, a korábbi kommentár is, hol is kezdjem. Ugye nem egy világ megváltó felfedezés a részemről az, hogy április 12-e, azaz a magyar országi választások után kezdődött el itt a vajdasági magyarság politikai térképen is egy kis mozgolódás abban a tekintetben, hogy na most akkor szerveződjön és legyen valamilyen politikai alternatíva a Vajdasági Magyar Szövetség ellenében. Azt gondolom, ezt így nyugodtan kimondhatjuk, hiszen a politikai harc arról szól. A fáklyavívő ebben a tekintetben, fogalmazzunk így, az a Vajdasági Magyar Plénum volt, aztán én azt gondolom, nem is kell most itt belemennünk minden részletbe, így van egyébként tényszerűen, hogy a név használaton is összevesztek, vagy legalábbis konfliktus keletkezett az újrakezdés név használata kapcsán. Nyilván ez nem a legszerencsésebb kezdet, ha valaki megpróbál felépíteni egy politikai szervezetet, és rögtön az egymás közötti belső konfliktusok jutnak ki a nyilvánosság felé. Nem is akarok én föltétlen állás foglalni, igazságot hirdetni, meg pláne nem abban a tekintetben, hogy kinek van, vagy volt igaza ebben a vitában, és kinek nem. Amit úgy gondolom, hogy megkockáztatok, hogy megállapítok, hogy a ám nevezzük kommunikációs csatának. Ebben a kommunikációs csatában úgy tűnik számomra, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés volt a sikeresebb, és azok, akik valamiféle alternatívát szeretnének látni, és a vajdasági magyar szavazó polgárok közül, azok inkább hisznek ebben a pillanatban az újrakezdésnek, mint a plénumnak. Nekem legalábbis ez a benyomásom. Ami a kérdést illeti, hogy miről árulkodik az, hogy az egyik szervezet, konkrétan a VMS az egy nap alatt összegyűjtötte, a másik szervezet pedig hát megküzdött érte, de végül sikerült. Hát azt gondolom, hogy ez, hogy mondjam, önmagáért beszél. A Vajdasági Magyar Szövetség egy 20 éve létező, igen, 20-30 éve létező, fejlett infrastruktúrával, gazdag tapasztalattal, az infrastruktúra alatt értem az emberi és az anyagi és az irodahálózati és a mindenféle mesorolja infrastruktúrát. Minden ilyen nem csak választás, hanem egyben aláírásgyűjtés és erődemonstráció akar lenni. Ez is az volt, sikeres volt a VMS szempontjából. Úgyhogy nyilván egyáltalán nem meglepő. És nem tudom, hogy hogyan kommentáljuk azt, hogy az újrakezdésnek sikerült. Messze menő következtetéseket én ebből sem pozitív, sem negatív értelemben ebben a pillanatban nem vonnék le. Az erődemonstrációt nyilvánvalóan a VMS nyerte, viszont az is tény, hogy az újrakezdés, bocsánat, nem tény, visszavonom, ugye ezt majd a választási bizottság mondja meg, de ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy az indulás, tehát a rajtszám megszerzése úgy tűnik, hogy az újrakezdésnek is sikerült.
1: Kedves hallgatóink, beszélgethetnénk nagyon sokáig még, de a műsoridő véges. Markovics Anna Máriának és Kókai Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy mindenről beszélgettünk, és természetesen még fogunk beszélgetni ezekről.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük.
3: Választások 2026.

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, némileg melegebb van, mint amikor indultak önök is munkába, és mi is érkeztünk. 9,5 fok van Szabadkán és környékén. Ezzel az adattal búcsúzik, illetve köszön el önöktől. Az a csapat, aki itt volt, nem más, mint a szerkesztő Orosz Ildikó, illetve Sóti Tamás és Szabó Tibor, akik a iménti felvételt is belecsempészték ebbe a bizonyos műsorba. És itt volt még Farkas Ervin hangmérnökünk, aki azért felelt, hogy minden hang helyre kerüljön, és jó magam a műsorvezetője, Agárdi Gábor, aki pedig utána érkezik az Dédit Zsuzsanna a Mozaikkal. Köszöntelek a műsorban, Zsuzsi, mondd el, hogy mivel készültél a hallgatóknak.
1: Szia Gábor, és üdvözlöm a hallgatókat! A Mozaik ugye 10 óra után kezdődik, és egészen délután 2 óráig itt leszünk a hallgatókkal, friss információkkal, programajánlatokkal, közlekedési hírekkel is érkezem majd. Aztán a témák közül például szó lesz arról, hogy egy történelmi vetélkedőre várják a középiskolások jelentkezését, a részletekkel jövünk. A tegnapi nap folyamán vendégünk volt a Szabadkai Közkórház orvosa dr. Alexander Radulovic. Vele készült egy beszélgetés, ugye a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ kapcsán, ahol megszületett a 100. baba, pontosabban ugye az ő segítségüknek köszönhetően, viszont Zomborban született meg, és hát ezt a beszélgetést most megismételjük, mert a tegnapi gyásznap kapcsán lehet, hogy azért sokan ugye mellőzték a rádiót, a gyász zene miatt is, hát ez természetes, de azért a téma fontos, ezért megismételjük ezt a beszélgetést 11 óra után majd. Aztán a Szenteleki díjátadó ünnepségen a hétvégén ott járt kolléganőnk, Lenner Tímea, és egy nagyon szép átfogó riportot készített nekünk. Beszámolunk az eseményről, díjazott is szerepel az anyagban, a riportban. Aztán az Entagunarasi Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület idén 35 éves, és a jeles jubileum alkalmából ünnepi műsorral készültek, ugyancsak kollégánk ott járt az eseményen, és erről is beszámolunk majd részletesen. Kiemelném azért még a Beszéljünk rólát is, igaz, a Mozaik után következik, a 14 óra híreket követően, de érdemes lesz fülelni és figyelni, mert a vendégünk ez alkalommal Nárai Éva lesz, ugye ő sokáig a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár igazgatója volt, most nyugdíjas újságíró könyvtáros, de éveken át foglalkozott képzőművészeti kritikával is. Szerintem ez egy nagyon érdekes műfaj, és hogy hát milyen a jó kritika, erről is beszélgetünk vele a mai Beszéljünk rólában. Úgyhogy nagyjából ennyi, de természetesen, ahogyan mondtam, a témák között sok jó zeneszám szól majd, és a közérdekű információk, programajánlatok, útinfók sem maradnak el.
0: És amikor rákérdezünk itt, hogy mivel készültök, akkor mindig eszembe jut az a poén, hogy mivel, hogy műsor lesz, de hogy... Egy kis viccet ugye belecsempészve, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Hogy eredményes műsort, ahogy ilyenkor mondják, mi pedig egy generáldallal folytatjuk, mert hogy kövér a nap, mindenki azt szeretné, hogyha valóban így lenne, most azonban meg kell érnünk ezzel a 10 fokkal, 15 fokos csúccsal. Természetesen ilyenkor
1: elérkezett is szabad... ennek is az ideje.
0: Igen, pontosan igen. Van, aki már várta is, hogy végre most ez kezdődik, megnézzük, hogy az indián nyára, vénasszonyok nyara, ahogy mondják, hogyan tart ki, maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Csak nem 1600 orosz személyre is vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipar célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzára kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. A gyermekekben rejlik a jövő. Ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, a hivatalos statisztika szerint. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. A gyümölcsök ára 23,3%-kal csökkent.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
6: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
11: Reklámot hallottak.

Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai, keringők és áriák, mély érzések. Egy est,

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
0: Kultúra.
2: Határhelyzet.
0: Sport.
2: Közérdekű információ.
0: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: 10 óra 15 perc a pontos idő. Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, a műszaki munkatársam Farkas Ervin nevében is köszöntöm azokat, akik esetleg most kapcsolódnak be a műsorba. Önök a 107,1 MHz-et hallgatják. A folytatásban több témával is jelentkezünk majd. Szó lesz majd a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítő Központ munkájáról. Aztán középiskolások jelentkezését várják történelmi vetélkedőre. A szenteleki díjátadón járt kolléganőnk Lenner Tímea, és a zentagunarasi Gracza János Színház és Irodalmi Egyesület a hétvégén ünnepelte 35. éves fennállását, és erről is beszámolunk majd egy picit részletesebben is. A mai nap október 13-a, Eden napja egészen pontosan, német eredetű névről van szó, az Eduard név rövidüléséből önállósult, jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. Minden kedves Edének gratulálok, és Isten éltesse azokat is, akik ma születésnapot ünnepeltek. Hamarosan érkezem néhány útinfóval, az apró hirdetésekkel, és a már említett történelmi vetélkedő részleteivel. Tartsanak velünk!

Az említett útinfókkal jövök. Szabadkán és környékén egyébként jelen pillanatban 10 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Az Enosu csoportban azt írják, hogy Györgyénben mérnek. Fél órája érkezett ez az információ, lehet, hogy még mindig ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. Palicson is egyébként ott vannak, a töltőállomásnál, a Lukoil töltőállomásnál, tehát Palics előtt mérnek, és azokat mérik, akik Szabadka irányából tartanak Palics felé. Ami a határátkelő helyeket illeti, jól járhatóak. A kilépő oldalnál a Horgosi nagyhatárátkelő helyen van mindössze 20-30 percnyi várakozás ideje. Az autósoknak a többi határátkelő helyen ez a várakozási idő nem haladja meg a 15 percet. A belépő oldalra hasonló információk igazak, tehát Magyarország irányából sincs számottevő várakozási ideje a határátlépőknek. Érdemes azért tájékozódni még mielőtt útnak indulnak. Aztán van egy jelentés is az elmúlt hétről. Október 5-e és 11-e között 13 közlekedési baleset történt a város területén, tehát Szabadkáról van szó. 8 közlekedési balesetben egy személy súlyos sérülést, 8 személy pedig könnyebb sérülést szenvedett, 5 közlekedési balesetben csupán anyagi károk keletkeztek. Az említett időszakban a rendőrség 74 szabálysértési eljárást indított, és 1368 szabálysértési meghagyást adott ki. 38 járművezetőt zártak ki a forgalomból, közülük 8-at ittasság miatt őrizetbe vettek, a szabadkai tűzoltóságot pedig október 5-e és 11-e között 17 alkalommal riasztották, és kellett nekik intézkedniük a terepen. Ennyit a közlekedésről, az apró hirdetésekkel folytatjuk műsorunkat.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Történelmi vetélkedőre várják a középiskolások jelentkezését, erről lesz szó a folytatásban. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története nem csak Magyarország, hanem a vajdasági magyarság múltjának is fontos része. Nagy Imre születésének 130. és az 56-os forradalom 70. évfordulója alkalmából 18. alkalommal szervez történelmi vetélkedőt középiskolások számára a Nagy Imre Társaság. Itt köszönhetem a stúdióban Kudlik Zoltán, a Nagy Imre Társaság alelnökét, illetve a Szabadkai Szervezet elnökét. Köszöntöm a műsorban.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Beszélgessünk talán először arról, hogy mi hívta életre a történelmi vetélkedőt, és miért tartják fontosnak, hogy a középiskolások ugye közelebbről is megismerjék az 56-os forradalom történetét és annak vajdasági vonatkozásait.
3: Hát főként az volt, ami miatt elindult ez az egész középiskolás vetélkedő versenynek a megszervezése majdnem 20 éve, hogy a szerbiai oktatási rendszerben valami keveset foglalkoznak 56-tal, és a 20. század második felének magyar történelmével, és ezért a társaságunk, illetve az 56-os Mihály Civil Szervezet Szabadkán elindított ezt a versenyt pont egy hiánypótló rendezvényként, hogy azok a középiskolások, akik vajdaság szerte a magyar történelmet tanulják, azok, akiknek az iskolai órákon keresztül nem tudják megtanulni, azok az iskolán kívül erre a versenyre felkészülve megismerjék 56-ot, mivel az 56-os forradalomnak nem csak a budapesti, illetve magyarországi eseményei kapcsolódnak a forradalomhoz, hanem szerves része vajdaság is, illetve vajdaságnak is voltak mártírjai, akik az 56-os forradalomban részt vettek.
2: Az idei vetélkedő apropóját, ahogyan a felvezetőben is említettem, Nagy Imre születésének 130. és az 56-os forradalom 70. évfordulója adja. Milyen hangsúlyt kapnak majd ezek a jubileumok a verseny témái között például?
3: Hát, ahogy a szerkesztőasszony is említette, Nagy Imre mártír miniszterelnökünk 130 éve született, és én úgy gondolom, hogy fontos kiemelni az ő szerepét az 56-os forradalomban, mert ő volt az, aki élére állt az 56-os kezdeményezéseknek, az egyetemisták, a munkásosztály hangja lett, és ott megalakította az első, majd második kormányát, és utána pedig hát koncepciós per által elítélték az őt és társait, akik részt vettek a kormányban, és utána pedig kivégezték. Úgyhogy ők lettek az igazi mártírjai az 56-os forradalomnak, illetve azok is, akik Budapest utcáin részt vettek. És ezért szeretnék emlékezni a 70. évforduló alkalmából is minden olyan áldozatra és mindenkire, aki valamilyen szempontból 56-ban részt vett, mivel sok menekült is érkezett ide Vajdaság területére, és voltak menekültáborok Vajdaság területén, amit a mi szervezetünk az elmúlt 25 évben emléktáblákkal látott el, és ennek köszönhetően Vajdaságban is megindult az emlékezete 56-nak.
2: Ugye a vetélkedő különlegessége még a felhívásban is lehet olvasni, hogy a magyar-jugoszláv kapcsolatokat is vizsgálják. Ugye hát ez is mind ehhez az előbbiekhez hozzátartozik és hozzákapcsolódik, ezek az összefüggések.
3: Hát igen, mert Jugoszlávia szerepe az 56-os forradalomban mondhatni a végén nagyon nagy volt, mivel amikor a szovjetek leverik az 56-os forradalmat, akkor Titót a jugoszláv nagykövetségre hívják, hogy majd menedéket kap, és onnan a Jugoszláviába szállítják, és kimentik, de ez nem történt meg, hanem Romániába, Snagovba vitték át egy éjszaka alatt titokban, és ott várta a végítéletét, amire visszahozták, és a koncepciós pérben elítélték Nagy Imrét. De lehet azt mondani, hogy a jugoszláv-magyar, illetve a szerb-magyar kapcsolatokban ez az egy olyan történelmi esemény volt, ami nél vér nem tapadt a két nemzethez, ezért is fontos szerintem megemlékezni 56-ról, és hogy megismerjék azt, hogy valójában a Tito Jugoszlávia hogy állt 56-hoz, hogy eleinte támogatta a forradalmat, és a forradalom mellé állt, de aztán, amikor Szovjetunió nyomást gyakorolt, és Hruscsov, akkor pedig elállta az 56-os forradalom támogatásától, és ennek köszönhetően nem is sikerült az 56-os forradalom.
2: Térjünk rá konkrétan a vetélkedőre, hogy kik jelentkezhetnek tehát a versenyre. Említettük, hogy középiskolások, de mégis milyen korcsoport, meddig várják a nevezéseket, és milyen módon lehet jelentkezni?
3: Hát az előző év tapasztalatai az, hogy az elsősöktől kezdve a negyedikesekig, szóval minden korosztály jelentkezik, és mindenki részt szeretne venni a vetélkedőn. Mondhatom azt, hogy Vajdaság szerte több településről is szoktak jönni tanulók a különböző gimnáziumokból, szakiskolákból, úgyhogy érdekli őket 56, és nem csak 56, hanem maga a verseny. Mert mi szervezők úgy találtuk ki az egész versenyt, hogy ez ne csak egy lexikális tudásra épülő verseny legyen, ahol majd kikérdezzük őket, hogy miről tudnak, és arról döntünk, hogy akkor ki tudja legjobban az elsajátított tananyagot, hanem próbáltunk egy ilyen versengés jellegű vetélkedőt kitalálni, ahol van egy írásos része, ahol tesztet írnak, esszét, és van egy játékosabb, egy kérdezfelelekes része, ahol a 56 különböző eseményeit, személyeit kell tudni, illetve van egy rész, amit otthon készítenek el, egy kis videót, egy 90 perces kis videót, amiben az ő 56-jukat mesélik el itt, akár a Nagy Imre koncepciós perét, vagy Pest utcáit, vagy a menekülteket, szóval, vagy akár egy olyan hozzátartozóval készítenek riportot, aki 56-tal kapcsolatban tud nekik mesélni, nagyapa, szomszéd, tanár, úgyhogy közelebb hozzuk hozzájuk 56 szellemiségét. A versenyre e-mailben lehet jelentkezni november 9-ig, a vetélkedő 1956@gmail.com-on. Három fős csapatot tudnak jelentkezni, és akit érdekel, és annak szívesen elküldjük a vetélkedő @gmail.com-on keresztül a jelentkezés feltételeit, illetve, hogy milyen irodalomból tudnak felkészíteni, mert kiküldünk egy ilyen irodalomtárat, amiből az online térből is, illetve különböző könyvek ajánlásával fel tudnak készülni a jelentkezők.
2: Mikor lesz maga a verseny, és hol szervezik meg idén?
3: A verseny november 14-én lesz Szabadkán, a Városi Könyvtár dísztermében, minden évben ott szervezzük meg, mert azt hiszik, hogy a Városi Könyvtár díszterme az egy olyan patinás hely, ahol egy ilyen vetélkedőt illik megszervezni, és az elmúlt években a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű gyermek és ifjúsági versenye lett, úgyhogy szerintem ez is a rangot ad a vetélkedőre, és egy komoly szakmai zsűri is részt vesz a vetélkedő elbírálásában. Kis Gábor Ferenc, a Szegedi Tudományi Egyetem Juhász Gyula főiskolájának egyetemi tanára, és Agyánszky Máté történelmi tanár, illetve jó magam leszünk a zsűri tagjai.
2: Na hát, fiatalok, hajrá, lehet jelentkezni, és várják a csapatok jelentkezését.
3: Annyit még elmondanék, igen, hogy a nyeremény az minden évben, igaz, idén is egy egynapos kirándulás Budapestre, illetve az első három helyezett csapat pedig értékes könyv csomagokat kapnak, amiért érdemes szerintem versenyezni.
2: Fontos volt ezt a végén így megemlíteni, én is azt hiszem. Kudlik Zoltán volt a vendégünk, a Nagy Imre Társaság alelnöke. Köszönöm szépen, hogy ezeket az információkat megosztotta velünk.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Csak nem 1600 orosz személyre is vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipar célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzára kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. A gyermekekben rejlik a jövő, ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, a hivatalos statisztika szerint. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. A gyümölcsök ára 23,3%-kal csökkent.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Egy újabb óra vette kezdetét itt a Mozaikban. A folytatásban egy témával jövünk majd, a Szabadkai Közkórház mesterséges megtermékenyítési központ munkájáról érdeklődünk majd, és erről hallhatnak többet is, és hogyha érdekeltek, akkor mindenféleképpen jó, hogyha figyelemmel kísérik a folytatásban ezt a beszélgetést. Aztán felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesítése szerint a szabadkai és a palicsi lakosok érintettek abban, hogy az elektromos elosztó hálózaton végzett karbantartási munkálatok miatt ma 8 és 14 óra között csökkenhet a víznyomás és szünetelhet a vízszolgáltatás a két településen. A munkálatok végeztével zavaros víz folyhat a csapokból. A lakosok megértését kérik és köszönik is természetesen az illetékesek. Tehát, hogyha víznyomás csökkenést tapasztalnak, akkor ez ezért van, és egészen 14 óráig ez még fennállhat Szabadkán és Palicson is. Aztán egy csökkenést tapasztalnak, akkor ez ezért van, és egészen 14 óráig

Az őszi szalon tárlatot Ninkov Kovácsev Olga művészettörténész nyitja meg. Ide is várják az érdeklődőket. Sok-sok szeretettel. További közérdekű hírekkel és programajánlatokkal érkezem még ebben az órában, de előtte jövünk a már említett témánkkal is. Tartsanak velünk!

0: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ. Megszületett ugyanis a 100. baba. Ráadásul két kisfiú, vagyis egy ikerpár jött világra. A központ eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről dr. Alexander Radulovicsal, a Szabadkai Közkórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának főorvosával beszélgetett kolléganőnk Kaszoli Violetta. Ez következik a folytatásban.
1: A Szabadkai Közkórház termékenységi központja ugye 4 éves működése alatt elérte a 100. baba megszületését is. Milyen mérföldkő ez az intézmény és az itt dolgozók számára?
2: Nem teljes 4 év, most lesz 4 év, de én örömmel mondhatom, hogy ez nagy siker, 100 született baba, és még válunk egy 30 született babát. Sajnálom, hogy nem indultunk 10 évvel előbb, lenne még több baba, de így is remélem, hogy a további 10 években még sok baba a mesterséges megtermékenyítésű fog születni itten Szabadkán.
1: Két kisfiú, ugye egy ikerpár jött most a világra. Mit lehet tudni róluk és a családról?
2: A család nem szabadkai, azért született a baba Zomborba 35. hétbe. Két gyerek, mind a kettő 2100 grammal voltak, egy kicsit előbb volt a szülés császármetszéssel, és nagyon örömmel kaptuk azt a hírt, azért, mert mostan van sok paciensuk, ami jönnek az egész Szerbiából, és akkor nem csináljuk itten a szülést, hanem ottan, ahol laknak, általában ottan van a szülés.
1: Említette, hogy a központ kevesebb, mint 4 éve működik, és folyamatosan nő a páciensek száma. Hogyan fejlődött ez idő alatt az intézmény? Milyen eredményeket sikerült elérniük?
2: Az első 10 paciensokból, mikor indultunk 2022-ben év vége felé, az első 10 paciensokból már lett egy terhesség, aztán az első évben 67 paciens ciklus volt, a második évben 160 paciens, harmadik évben 220, és remélem ebben az évben megint lesz 220, meg 250 paciens a ciklusba, de már jövő évre, januárban biztosan fogunk kezdeni egy 100 paciens, és akkor mindig növekedik azért, mert elég jó sikerünk van, és az a környék még egész Szerbiából, még külföldről is hallották, és akkor minél többek jönnek hozzánk. Általában volt, azt hallották más helyekben, városokban, hogy nagyon jó itten a siker, 40 még 45 év között általában ottan, ha nézik az interneten, a világszint a siker 10%-ig mén a 42-45 évig között 2-5%-ig a siker, de nálunk múlt évben 17% szülés volt, mert a szülést mindig a ciklusa, vagy hány transfer, hányat vissza transferáljuk, és akkor arra, hogy hány szülés van, akkor kapjuk ezt a százalékot, mert a százalék, ez a fontos, hány gyerek születnem, hogy mennyi terhesség van, azért mert terhesség van mindjárt, mikor az a hormon beta HCG mutassa, hogy maradt terhes, de még van sok, hogy szülessen a baba.
1: Tehát, hogy akkor kerül be úgymond a statisztikába, igen, amikor megszületik a kisbaba. Említette ugye, hogy figyelemre méltóak a 40 és 45 év közötti nők körében az, igen, eredmények. Itt milyen lehetőségeket kínál a Lombik program ebben az életkorban, és milyen tényezők befolyásolják egyébként a sikeres kezelés esélyét?
2: Hát attól függ, hogy a PETE fészek, hogy mennyire van kimerültve, és mennyi PETE sejtet tudunk kapni. Nagyon jól lehet készíteni az ilyen asszonyokat, paciensokat, és lehet, ha több PETE sejt lesz, akkor van több esély, hogy sikerülni fog. Azért, mert 40 még 45 év között genetikailag a PETE sejték már meg vannak sértve. A kromozomok is, akkor kevesebb jó PETE sejt van. És csak a jó PETE sejtből lehet csinálni jó embriont, és abból lehet terhesség, aztán szülés. Jó kivizsgálás kell minden előbb is, még abba az időkorban, 40 még 45 év között, és próbálkozni gyűjteni az embrionokat, nem mindjárt azt az egyet, hanem többet csinálni, befagyasztani, és akkor fagyasztás után egy normális ciklusba transferálni az ilyen embrionokat, és akkor vissza tudunk háromat is, meg négyet transferálni, avval az esélye, hogy egyik jó lesz, és akkor tovább fog fejlődni.
1: Egyébként kik vehetik igénybe a központ segítségét, milyen feltételeknek kell megfelelni, vagy bárki jelentkezhet?
2: Hát, igen, bárki jelentkezhet. Van az az állami program 45 évig, de van, hogy maguk is a paciensok lehetőség, hogy fizessék, és akkor van elég paciens 45 meg 50 év között, de mindjárt közölöm velük, hogy a siker itten nagyon, nagyon kevés százalék, hogy inkább abba lehet csinálni ezt a PETE sejt donációt, ami az állami programban is van 45. évkorig, de lehet törvény szerint csinálni 50 évig itten nálunk.
1: A következő hónapokban, ahogy azt már említette is, mintegy 30 baba születését várják a központban. Milyen fejlesztéseket terveznek, hogyan szeretnék tovább növelni a kezelések eredményességét?
2: Mi csináltunk egy nagyon jó meddőségi központot, tovább kell fejlődni, új felszerelése, nagyon jó embriológusunk van, ezek a fiatalok embriológusok is tanultak, és tovább kell, hogy menjenek külföldre is, meg itten, és az én szakmai tudásomat is kell valami fiataloknak átadni, hogy tovább is ilyen jó eredmények legyenek, és hogy csináljunk még sok babát.
1: Nem ma kezdte ön sem a szakmát, régóta benne van. Ön mit lát, hogy tényleg egyre több probléma van a fiatal pároknál?
2: Igen, minél több probléma. Valamikor egy 20-30 évvel ezelőtt általában a női problémák voltak az asszonyokra, bár egy 60%, meg 70%, de mostan 50-50%. A sperma sok, úgy hívják oligo spermia, kevés sperma, megsértve spermasejtek vannak. Hát az egy olyan életszínű, ahogy van nagy hatása a reprodukcióra, hogy mostan meg lesznek sértve, vagy a spermasejtek, vagy a petesejtek, és akkor minni tovább. Befolyásolja van a stressz is, akkor a munka, meg étkezés is, és tovább sok betegségek, ami lehetnek, hogy ilyen problémát csináljanak.
1: Mit üzenne azoknak a pároknak, akik gyermekre vágynak, de egyelőre bizonytalanok abban, hogy segítséget kérjenek-e a termékenységi központtól?
2: Én ajánlom nekik, hogy csak pozitívan nézzenek arra, hogy legyen nagyon nagy akarat arra, hogy legyen gyerekük, babájuk, és hogy minél előbb jöjjönek meglátni az egész kivizsgálást, és akkor tovább kezelést csinálni, vagy a medőségi központba, vagy lehet így is, hogy teherbe esnek. De sokat pszichikailag behatásolja ez az egész problémára, és akkor mondom mindig, mink is csináltunk egy olyan medőségi központot, ahol ez a pozitív erő biztosan nagyon sokat számított arra, hogy csináljunk ilyen jó eredményt, és akkor azért a paciensok is olyan pozitív, ha arra törekednek, biztosan lesz siker.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánunk Önöknek.
2: Köszönöm szépen.

0: reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodba, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
3: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

11 óra 44 perc van, és még mielőtt érkezne a híradó szerkesztője, Rafek Violetta a stúdióba, néhány információt osztanék meg a hallgatókkal. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját, a Strossmayer utcáról van szó. Október 14-én, tehát holnap és 15-én csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között. Az említett időszakban teljes útzárra kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, tehát szerdán és csütörtökön is teljesen le lesz zárva Szabadkán a Strossmayer utca. Eképpen tervezzék meg útvonalukat, hogy eljussanak időben a tervezett úti célhoz. Aztán nézzük tovább az információkat. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a héten több településen is megszervezik az őszi nagytakarítási akciót. Ma Bajmokon helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket. Holnap, szerdán, illetve csütörtökön Tavankút helyi közösségben szervezik meg ezt, illetve pénteken, október 16-án pedig Mérges helyi közösségben helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket. Hoztam egy programajánlatot is, mert hogy tart, illetve a héten szervezik meg mától egészen 15-éig hét városban, Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán a Vajdasági Magyar Mozgókép napját. Mától kezdődnek tehát a vetítések az említett településeken, és akkor, hogyha megnézzük sorban, akkor például Magyarkanizsán a Művészetek Házában este 7 órától a Bolond Mese című játékfilmet mutatják be. Aztán a következő helyszín Topolya, itt este 6 órától a Színház Sárból című dokumentumfilmet láthatja a közönség, ami a Tanya Színházról szól. Aztán Zomborban ma este 6-tól a Titó gyermekei dokumentumfilm kerül bemutatásra, és itt van Szabadka is, a helyszín a Livka Sándor Árt mozi. Szabadkán holnap kezdődnek a vetítések, szerdán este 6-tól a Színház Sárból című dokumentumfilm lesz látható, este 7 órától a Bolond Mese, és 8:30-tól pedig Csak a csend maradt című dokumentumfilmet is láthatja a közönség. Újvidéken is holnap kezdődnek a vetítések, Zentán pedig csütörtökön. Várják az érdeklődőket, tehát sok-sok szeretettel a vetítésekre, az említett településeken, az említett helyszíneken. Egyébként a közérdekű információk és a programajánlatok is megtalálhatóak a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com-on. A folytatásban tehát híradóval jelentkezünk, utána érkezem az árfolyam információkkal és a Pannon Televízió műsorismertetőjével is. Addig is írjanak nekünk, küldjék el üzenetben, mit tapasztalnak az utakon. Az SMS számunk 066 36 36 33. További jó vételt mindenkinek!

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Híradó.
1: Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben, így Szabadkán is. Javában zajlanak a Vajdaság mosolya néven ismert gyorsforgalmi út előkészületi munkálatai. Az eddigi legnagyobb szankciós listát fogadta el az EU Oroszországgal szemben, és közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. Dejan Stojanović, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója szerint a rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtőmű, mintegy 670 ezer háztartást lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart. A lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. Egyedül Verbászon vannak még problémák a rendszer előkészítésével, de a vezetőség reméli, hogy néhány napon belül ezeket is megoldják. A távfűtéshez szükséges energiahordozók rendelkezésre állnak, és a szolgáltatók nem számítanak komolyabb fennakadásokra, hangsúlyozta Stojanović. Majd hozzátette, az energia mintegy 85%-át földgázból állítják elő, miközben fokozatosan növelik a megújuló energiaforrások felhasználását.
2: A működést mindenhol az alapító okiratokban és az egyéb szabályzatokban előírtak szerint végzik majd. Jelenleg az a legfontosabb, hogy arra kérjük a lakosságot, hogy csak komolyabb meghibásodások esetén telefonáljanak. Például nagyobb szivárgás vagy egy egész épületet érintő probléma esetén, amíg a rendszer teljesen helyre nem áll. Emlékeztetnék arra, hogy a rendszer az elmúlt 6 hónapban nem működött. Tudjuk, hogy a fűtési szezon kezdetén előfordulhatnak úgynevezett gyermekbetegségek, vagyis kezdeti működési problémák, hiszen ez nem olyan, mint egy hőtárolós kája, amelyet bekapcsolhatunk, és a meleg azonnal áradni kezd belőle. Tehát minden a vonatkozó előírásoknak megfelelően fog működni.
1: A Mihály nap körüli időszak hagyományosan a kellemes, napos őszi időről ismert, amelyet magyarul vénasszonyok nyarának nevezünk. Nedejko Todorovics meteorológus szerint azonban lassan közeledünk a télhez. A hétvégéig hűvös, többnyire száraz idő várható. Északon naposan, naposabb, délen és délkeleten felhősebb időre helyenként esőre lehet számítani. Ezt követően 20 fok körüli hőmérsékletek is előfordulhatnak, majd újabb lehűlés következhet. A meteorológus szerint a Mihály napi meleg leggyakrabban október első felében jelentkezik, de nem minden évben. A természetnek megvan a maga ritmusa. Ezt az is mutatja, hogy az első havazás átlagos időpontja az elmúlt 100 évben alig változott, és továbbra is november végére esik, hangsúlyozta Todorovics.
2: Az év meleg felében nagyjából áprilistól október elejéig a zivatarokkal, záporokkal és hasonló jelenségekkel járó ciklonok Európa belső területein maradnak. Elsősorban nálunk, illetve inkább északon és nyugaton fordulnak elő. Most viszont, amikor belépünk, tulajdonképpen már be is léptünk az év hidegebb felébe, azt látjuk, hogy az elmúlt napokban a földközi tenger térségében, sőt délen is, például Montenegróban, Észak-Macedóniában és Görögországban is előfordultak zivatarok. A kontinens belső területein viszont már nem jellemzőek. Ez annak a jele, hogy belépünk az év hidegebb felébe. Vagyis a zivatarok jelzik, hogy az év melyik időszakában járunk. Nálunk már szinte egyáltalán nincsenek zivatarok, csak ritkán fordulnak elő. Ebben az értelemben a Mihály nap az októberi időszakhoz kapcsolódik, amikor a meleg évszakból átlépünk az év hidegebb felébe.
1: Javában zajlanak a Vajdaság mosolya néven ismert gyorsforgalmi út előkészületi munkálatai. A beruházás célja, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá tegye a közlekedést Vajdaság keleti és nyugati része között. A kivitelezőknek a földmunkák mellett számos műszaki kihívással is meg kell küzdeniük, hiszen az építkezés során a meglévő infrastruktúrához és a vasúti összeköttetésekhez is igazodniuk kell. A Bérektől Kerényig tartó első szakasz előkészültét 2028. júniusára ígérik. Balázs Zita a mikrofonnál.
0: A beruházás célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tegyen lehetővé Vajdaság keleti és nyugati része között. Az új útszakasz összekapcsolja a térség településeit, megkönnyíti az áruszállítást és hozzájárulhat a gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is, miközben csökkentheti a környező településeken áthaladó forgalom terhelését. Neved a Éva, Bezdámból.
3: Szerintem ez nagyon jó, egy részből, más részből viszont nem félő, hogy a határ az túltömődik, és nagyon nehezen, így is már nagyon nehezen tudunk átmenni a béregi határon, de viszont kevesebb lesz a teherautó, a kamionok. Nem, itt az utak a faluban megrongálódtak, nagyon-nagyon rosszak az útjaink, és hát akkor tehermentesítjük az itteni utakat, a falubéli utakat. Meg aztán gondolom én, hogy kevesebb lesz a forgalom, és jobban tudunk közlekedni bringával.
0: Jelenleg a 4-es és a 19-es kilométer közötti szakaszon dolgoznak a földmunkákon a kotrógépek, az úthengerek, a teherautók és a dömperek. Pavle Banicevic, az Azvirt projekt vezetője. Ezek közé tartozik a föld kiemelése, a humuszréteg eltávolítása, a töltések kialakítása és az útalap előkészítő rétegének előkészítése. Az első 3,5 kilométeren minden földmunkát elvégeztünk, már csak az útpálya szerkezet kialakítása van hátra, emellett jelenleg a meglévő közművezetékek áthelyezésén is dolgozunk. A gyorsforgalmi út építését régészeti vizsgálatok is megelőzik. Az első szakaszon több mint 20 helyszínen lehet szükség feltárásokra. Ezeknek 70-80%-ával már végeztek is. A több mint 180 kilométeres gyorsforgalmi út Zombor, Kula, Óbecse és Nagykikinda érintésével köti majd össze a magyar és a román határt. A nyomvonalon több mint 100 közúti infrastruktúra épül, köztük hidak, felüljárók és csomópontok is. Nikola Karadzsics, a szerbiai korridorok építőmérnöke. Ezen a 185,5 kilométeres gyorsforgalmi úton 12 közúti csomópont, 12 külön szintű kereszteződés és további 13 körforgalom épül, plusz számtalan híd, felüljáró és átjáró. Csak a Vajdaság mosolya ezen szakaszán 180 kilométeren 11 vasúti kereszteződés lesz, legyen az regionális vagy fővonal. Mindezt úgy kell összehangolnunk, hogy a meglévő közlekedés sehol ne veszélyeztessük, miközben a nyomvonal mentén elvégezzük az építési munkálatokat. Az út első 30 kilométerénél várhatóan 2 millió köbméter föld és egyéb töltőanyagot használnak fel az úttöltés kialakításához, valamint közel 15 ezer méternyi cölöpöt várnak le. Az új út gyorsabb összekötetés biztosít majd Bácska és Bánát között. Béregnél pedig egy jelentős, korszerűsített és bővített határátkelőhely is épül, amely a kivitelező szerint még a Horgosinál is nagyobb lesz.
1: Csaknem 1600 orosz személyre is vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipart célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártják. Tartásához szükséges alkatrészeket szállít. Az új intézkedésekkel csaknem 4600-ra emelkedett az uniós szankciós listán szereplő személyek és szervezetek száma. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai, mint egy évvel korábban, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. A gyümölcsök ára 23,3%-kal, az állati eredetű termékeké 10,6%, az élő állatoké és a baromfié 9,8%, a gabonaféléké pedig 8,5%-kal csökkent. Jó volt az idei alma termés Szerbiában, a termelők mégis nehéz helyzetben vannak. Az aszály több ültetvényben is károkat okozott, miközben az importalma és a feldolgozásra szánt alapanyagok behozatala is hatással van a szerb piacra. A felvásárlási árak alacsonyak, ezért a termelők számára egy okot okozott, miközben az importalma és a feldolgozásra szánt alapanyagok

0: termelése, akár külföldön, akár belföldön. Az almatermelők számára Oroszország az egyik fontos exportpiac. A külföldi értékesítés lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mennyiségű gyümölcsöt adjanak el, a kivitel azonban a kereslet és az árak alakulásától is függ. Kazi Tibor, királyhalmi termelő.
1: Külföldi alma az csak is az orosz piac. A többi az, szóval állam, így mondjam. Tehát ha az orosz piac fog működni, akkor az nagyon jó lesz. Jelen pillanatban ők sem tudnak nagyon fizetni, mert az oroszoknak is van gyümölcsük, almájuk, és minőségtelen, de olcsó. És azt az almát szállítsák most. Ha az orosz piac beindul, az szerintem decemberben nem fog beindulni.
0: Az export nehézségei mellett a felvásárlási árak is komoly gondot jelentenek a termelőknek. Az első osztályú alma kilogramjáért fajtától függően körülbelül 50 dinárt fizetnek, míg az ipari feldolgozásra szánt másodosztályú gyümölcsért mindössze 11-12 dinárt. Ez az összeg sok esetben még a termesztés költségeit sem fedezi. Nagy György János, noszai termelő.
2: Keleten nagyon sok területet beültettek almával, ezért nagyon fontos, hogy a vegetáció itt évről évre hogy alakul. Most az idei év hát nem volt rendhagyó, úgyhogy nem jött be az alma előbb, mint keleten, ezért keveset tudtunk szállítani az oroszokhoz. Valamennyi ment az Európai Unióba, de elenyésző mennyiség ez az idei évben. Én remélem, hogy ez változni fog új év után.
0: A termelőknek nem csak a külföldi piacokon kell helytállniuk, hanem az importtal is versenyezniük kell, ugyanis főleg Lengyelországból érkezik alma Szerbiába, ami tovább nehezíti az itteni termés értékesítését.
3: A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Felmerült a tüdőpestis terjedésének gyanúja Oroszországban, és óvodapedagógiai konferenciát tartottak Zentán. Jönnek a részletek. Rejtélyes haláleset vagy halálesetek egy szibériai laboratóriumban, titkolózás, karanténba zárt kórházak, rengeteg nem megerősített információ. Ismerősen hangzik mindez. Felmerült a tüdőpestis terjedésének gyanúja Oroszországban. Az Egészségügyi Világszervezet és Amerika válaszokat, információkat vár. Az oroszok szerint nincs ott semmi látnivaló, az átlagembernek pedig marad a sötétben való tapogatózás. Vajon mekkora az esély egy újabb világjárványra, tényleg tüdőpestisről van szó, kinek hihetünk? Dudás Dániel járt utána.
4: A pestis évszázadokon át rettegésben tartotta a világot. A 14. században végigsöprő fekete halál a becslések szerint 75-től 200 millió ember életét követelte Európában, Ázsiában és Afrikában. Városok néptelenedtek el, a járvány pedig az egész világot megváltoztatta. A pestis viszont még napjainkban is jelen van egyes országokban. Ázsia, Afrika és Dél-Amerika egyes részein évente akár 1500 esetet is regisztrálhatnak. Három fő formája van. A bubópestis, a szeptikémiás pestis és a különösen veszélyes tüdőpestis. Utóbbi gyorsan súlyosbodhat, köhögéssel, légszomjal, mellkasi fájdalommal járhat. Kezelés nélkül rendkívül magas a halálozási aránya. Időben megkezdett antibiotikumos kezeléssel azonban gyógyítható. Dr. Bohucki Nebojsa. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa.
5: A pestis egy zoonózis. Más szavakkal a kórokozó, azaz baktérium Yersinia pestis, él állatokban, elsősorban a rágcsálokban, tehát patkányok, mókusok, marmották és így tovább, akár a sertés, vagy a madarak is bírnak lenni a gazda állatok. Tehát kell mondani, hogy a kórokozó nagyon sok állatban van, de nincs közvetlen fertőzés ember állat, vagyis állat ember, hanem mindig kell egy vektor, konkrét a bolha. Tehát bolha egy parazita, egy vérszívó parazita, aki táplálkozik vérrel, és amikor megcsíp egy állatot, ahol volt a Yersinia pestis baktérium, kerül ez a baktérium a bolhába, és aztán megint, ha a bolha megcsíp egy következő állatot, vagy embert, emmódon ez a kórokozó kerül vagy állatba, vagy emberbe, és akkor fog persze okozni a betegséget.
4: A figyelem az elmúlt hetekben

0: az oroszországi Irkutszk térségre irányult, ahol egy 28 éves laboratóriumi dolgozó súlyos tüdőgyulladásos tünetek után meghalt. Sajtóértesülések szerint munkaközben egy a pestis baktériumát tartalmazó kémcső is eltörhetett. A hatóságok azonban hivatalosan nem erősítették meg, hogy a nő pestisben halt volna meg, és továbbra is ismeretlen eredetű tüdőgyulladásról beszélnek. A vele kapcsolatba kerülő embereket megfigyelés alá helyezték, az orosz hatóságok szerint az eddigi tesztjeik negatívak. A hírek ugyanakkor több kórházban elrendelt karanténról is szólnak. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és a hiányos tájékoztatás tovább növelték a bizonytalanságot.
1: Az a személy, aki sajnos meghalt, hivatalosan adat van, hogy dolgozott Irkutszk, egy olyan központ, aki foglalkozik pestissel, mert érdekes, délkeleten, Szibériában is vannak, léteznek rákcsálók, ahol vannak baktériumok. Tehát ez a személy munkahelyen megkapta ezt a betegséget, mert mikor van valami kutatások, akkor aeroszol módon, tehát apró cseppek, ha kerülnek a levegőben, tehát valamilyen mulasztás miatt, valami történt laboratóriumban, az a dolgozó beszívta ezeket a cseppeket, ő megkapta a tüdőpest is, és akkor csak az a kérdés, hány még ember sikerült megfertőzni. Kell mondani, hogy lappangás idő, ha beszélünk pestisről, 3-6 nap, de tüdőpestisről, ha beszélünk, akár egy nap csak, mert nagyon gyorsan terjed.
0: Az egészségügyi világszervezet az eset kapcsán további információkat kér Moszkvától, hogy felmérhesse az esetleges közegészségügyi kockázatokat. Az Egyesült Államok is figyelemmel kíséri a fejleményeket. Donald Trump pedig jelezte, hogy Vlagyimir Putyinnal is egyeztethet az ügyről. Egyelőre tehát nem bizonyított, hogy pestis okozta a laboratóriumi dolgozó halálát, és járványkitörése sincs megerősített bizonyíték. A következő napokban a vizsgálatok és az orosz hatóságok tájékoztatása adhat választ arra, mi történt valójában Szibériában.
2: Választások 2026.
3: A magyar közösség megmaradása, a hagyományok ápolása és a gazdaság fejlesztése állt Juhász Bálint török-kanizsai látogatásának középpontjában. A Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke a párt képviselőivel együtt helyi intézményeket, közösségi helyszíneket és vállalkozásokat keresett fel. Koromsar volt a riportja.
4: Juhász Bálint és a VMS képviselőinek útja elsőként a török-kanizsai Branislav Nusit könyvtárba vezetett. Az utóbbi években itt jelentősen bővült a magyar könyvállomány, és ma már magyar igazgató vezeti az intézményt. A delegáció megkoszorúzta Tallián Emil emlékművét, majd utcafórumon beszélgetett a helyiekkel a települést érintő aktuális kérdésekről. A program a Kék ne felejts hagyományápoló kör tájházában folytatódott. A gazdasági szereplők közül Fekete Teodóra és férje vállalkozásait is felkeresték. A cégek távcsövek és teleszkópok forgalmazásával, valamint az ezekhez szükséges táskák gyártásával foglalkozik, és összesen 17 embernek biztosítanak munkát. Fejlődésüket az elmúlt időszakban a Prosperitáti Alapítvány pályázatai is segítették. Fekete Teodóra, vállalkozó.
5: Az Arvitex cég az úgy indult, hogy egy-két varrógéppel, de most már 6-7 varrógépünk is van, mert több pályázaton sikerült már részt vennünk, és a tartományi titkárságon keresztül már 2 varrógépre is tudtunk pályázni, illetve reproanyagra, amiből ugye a táskák készülnek. Ezen kívül az Arvitex cégen keresztül a Prosperitáti Alapítványnál is pályáztunk egy lézervágógépre, ami megkönnyíti a munkánkat, mindennapi használatban van.
4: Majdányon Dobruka Ervin mezőgazdasági termelő gazdaságába látogattak el. A 25 éve gazdálkodó termelő a támogatásoknak köszönhetően korszerűsíthette gépparkját, ami jelentős segítséget jelent a mindennapi munkában. Dobruka Ervin, majdányi mezőgazdasági termelő.
6: 2 sikeres pályázatunk is volt, egy 45 lovas traktor és egy 75 lovas traktor, ami hát hatalmas segítség az én gazdaságomba. Az utóbbi, legutóbbi próbálkozásom az szintén egy sikeres, de hát az már egy hitelpályázat a tartományi fejlesztési alapnál, ami hát ugye megkaptam, és hát át van adva szintén a tartományi fejlesztési alaphoz egy eszközbeszerzésre.
4: Juhász Bálint szerint a látogatás során nem csak a mezőgazdasági fejlesztések eredményeit ismerhették meg, hanem arra is példát láttak, hogyan segítheti a hazaváró program a külföldön élő vajdasági magyarok hazatérését. Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke.
7: Egy család, két vállalkozás és 17 alkalmazott a teleszkópok és távcsövek forgalmazásától, a hozzájuk való táskáknak a gyártásán át egészen a díszkövek és a játszótéri elemek forgalmazásig sok mindennel foglalkoznak, és a legnagyobb érték, hogy a 5 külföldön, Ausztriában és Németországban élő vajdasági magyar hazatérését segített a vállalkozásoknak a terjesztése, terjedése.
4: A látogatás során bemutatott példák azt mutatják, hogy a vállalkozások fejlődése, a mezőgazdasági beruházások és a helyi közösségek támogatása egyaránt hozzájárulhat a vajdasági magyarok szülőföldön maradásához és hazatéréséhez, hangzott el.
2: Választások 2026.
3: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
8: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, Szerbia nagy részén változóan felhős idő várható némi napsütéssel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 Celsius fok között alakul. A hét hátralévő részében is változóan felhős, többnyire száraz idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal.
9: Minden, ami számít, egy helyen.
10: Szabadkai Magyar Rádió.
9: A 107,1 MHz-en.
11: Reklám következik. Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
15: Várom a postást.
14: Jön a nyugdíj?
15: Azt várhatom.
14: A számlákat hozzák.
15: Na azt nem várnám.
14: Hát akkor?
15: Ma hozzák a hét napot.
16: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
17: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, a híradó után, ahogy az lenni szokott, a Mozaikban elmondjuk a napi árfolyam információkat, ezek pedig október 13-ára keddre szólnak. Az euró középértéke 117 dinár 37 para a mai napon, 100 magyar forint 32 dinár 16 parát ér, a svájci frank középárfolyama 126 dinár 1 para, az amerikai dollár középértéke 105 dinár 3 para, és végül az angol font középárfolyamát is mondom, 138 dinár 82 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza információit hallották. Szabadkán is környékén 14 fokot mutat a hőmérő, szépen süt a nap. Azért, hogyha most indulnak útnak, mindenféleképpen az őszi ruházat ajánlott, réteges öltözet, és vezessenek óvatosan, körültekintően. Megnézzük azt is hamarosan, hogy mi a helyzet az utakon, érkezett-e friss információ. SMS-ben is várjuk a hozzászólásokat, 066 36 36 33, vagy küldjék el üzenetüket Viberen. Ami pedig a folytatást illeti, jövök a Pannon Televízió műsorismertetőjével és az említett útinfókkal is. Tartsanak velünk a folytatásban is, én Dédics Szuzanna vagyok, a műszaki munkatársam Farkas Ervin, ez pedig a Mozaik, a harmadik órában járunk.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

A Pannon Televízió műsorismertetőjével folytatjuk a mozaikot. Nos, hát a jól megszokottak szerint 17:30-tól jelentkeznek híradóval, előtte egy közelkép látható, élő népzene hagyományőrző találkozó Magyar Kanizsán, erről készült hangképes összeállítás. A híradó után kezdődik a közügyek hírháttér műsor, aztán Kalamár is, majd este 19:30-tól Szubjektív. A vendég Hodik Annabella, a Kosztolányi Dezső Színház színésze. A téma pedig az, hogy a színházi kritikusok céhe elismerésében részesült a színésznő. A vele készült beszélgetés tehát este 19:30-tól láthatják. Aztán 20:00-tól ismét híradó, majd forog a kamera. A helyt kell állnom. Mecserik Anita által készített kisfilm lesz látható, mely fődíjban részesült a 2026-os kulturális filmek fesztiválján. 20:40 perctől tehát forog a kamera. Kincses ládánk, Palics bemutatása, az első rész ismétlése látható 21:25 perctől. Késő este 22:40 perc környékén a közügyeket is megismétlik, illetve a híradót is 23:45 perc körül. Ez tehát a Pannon Televízió mai műsor kínálata. Friss hírekért érdemes a Pannon RTV honlapjára kattintani, ez a www.pannonrtv.com. Ott egyébként egy friss információként arról számolnak be, hogy Belgrádból Budapestre 3 óra alatt így tervezik a határellenőrzést. A legfrissebb információk szerint ugyanis az utasok 2026 végén birtokba vehetik a Belgrád-Budapest gyors vasútvonalat. A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik majd a határellenőrzést, írják a Pannon RTV honlapján. A Belgrád és Budapest között közlekedő nemzetközi vonatokon a magyar rendőrség tájékoztatása szerint a közbenső állomásokon is megálló valamennyi nemzetközi vonatpár Kelebián áll majd meg, ahol a két ország illetékesei a vonatok állomásozása alatt ellenőrzik az utasokat. A közvetlen járatok esetében a szerb útlevél ellenőrzést Belgrádban az erre a célra kialakított terminálon végzik el. És természetesen további információk is mind-mind megtalálhatóak ezzel kapcsolatban a Pannon RTV honlapján, ahol egyébként írnak arról is, hogy épül a Vajdaság mosolya, 28 júniusára ígérik az első szakaszt, és idén is lesz Desiree Central Station, mindenről bővebben, tehát a www.pannonrtv.com-on. Retroslágerekért pedig válasszák a 107,1 MHz-et.

0: Cobra. Csókolom.
1: Megnézem a nyáz, mit főz ebédre. Ez még él. Legyen egy kis rántott csirke, arról álmodozom.
0: Jaj.
1: A napokat már is
0: mi van
1: tervezgetem, na megszámolgatom. Elmegyek hozzád, vasárnap délve.
0: Magasan rakt.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne!
1: A régi szép idők dalai.
2: A 107,1 MHz-en.

Közlekedési információról szólunk. Méghozzá érkezett info arról, hogy Nemes Militics és Sári között ellenőrzik a közlekedőket, illetve azt írják, hogy a Szép Ferenc és az Arsenije Csarnojevics utcában is ott vannak a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket Szabadkán. Aztán a határátkelők helyzetéről, amit el tudunk mondani, az az, hogy a Horgos-Röszke határátkelő helyek azok, amelyeket érdemes elkerülni, mert változó, hogy itt mennyit kell várakozni. Van, hogy 15-20 perc, van, hogy egy picit megnövekszik a várakozási idő, érdemes ezért tájékozódni, még mielőtt útnak indulnak. Korábban már szóltunk arról, és a hírösszefoglalókban is tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy útfelújítási munkálatok miatt Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját holnap, illetve csütörtökön reggel 7 és délután 5 óra között lezárják. Úgyhogy azt javasolják az autósoknak, és mi is azt javasoljuk, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket, és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Ezzel egyidejűleg el kell mondani azt is, hogy folytatódnak az útburkolat felújítási munkálatok Szabadkán, és így teljes útlezárásra kerül sor a mai napon Szabadkán, a Békova községi úton, ugye a körforgalomig, és ez reggel 7-től délután 5 óráig tart, melynek befejeztével a forgalmi rend visszaáll. Újzsedniken is útlezárás lép ma életbe. Az útburkolat felújítási munkálata miatt félpályás útlezárásra kerül sor, ahol a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, méghozzá a Remia Basics, a Matko Vukovics és az Ivo Lola Ribár utcákban. Ez mától egészen november 1-ig érvényben lesz, tehát a forgalmi korlátozás. Aztán közérdekű információk között felhívom arra is a figyelmet, hogy aki ma könyvtárba szeretett volna menni, az azt tapasztalhatta, hogy a Szabadkai Városi Könyvtár zárva van, az intézmény elküldte ezt az információt korábban. A többi napon, tehát már holnaptól a megszokott nyitvatartási idő szerint várják az olvasókat. Mi pedig hír összefoglalóval jövünk, pontban 13 órakor, a következő órában pedig olyan eseményekről számolunk be, amelyek a hétvégén kerültek megrendezésre, egy jubileumi ünnepségről és egy emléknapról is hallhatnak a folytatásban. Tartsanak velünk!

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Csak nem 1600 orosz személyre is vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszerre elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipar célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzára kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. A gyermekekben rejlik a jövő. Ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai Szerbiában, mint egy évvel korábban, a hivatalos statisztika szerint. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. A gyümölcsök ára 23,3%-kal csökkent.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 9 fok van, változó felhőzet mellett lesz részünk némi napsütésben is, 15 fok körül alakulnak a csúcshőmérsékletek.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Részletről. A 107,1 MHz-en.
1: Szivácon tartották meg a hétvégén a Szenteleki Emléknapot. Erről lesz szó a folytatásban, itt a Mozaikban, az utolsó órában egészen pontosan. A mikrofonnál Dédit Szuzanna, a műszaki munkatársam pedig immár Váradi Valentin, és köszöntjük a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is. Szóval ezzel a rendezvényel, amellyel a 133 éve született a vajdasági magyar irodalom meghatározó alakjának munkássága előtt tisztelektek, bizony az ünnepségen átadták a Szenteleki Kornél irodalmi díjat és a Bazsalikon műfordítói díjat is. Emellett képzőművészeti kiállítás és kerekasztal beszélgetés is várta az érdeklődőket. A rendezvényen Lenner Tíme, a kolléganőn készített riportot, ez következik a folytatásban.
2: Pózsa Éva, nyugalmazott egyetemi tanár, a Szenteleki Kornél irodalmi díj kitüntetettje, az elismerés kapcsán így nyilatkozott.
3: Aki engem ismer, az tudja, hogy nem szeretem a díjakat. Ezt azonban egy szakmai díjnak tekintem, amelyik felemelő és meglepett. És nagyon megtisztelő, hogy Ladány István, a párom, aki a műfordítás díjat kapta. Remélem, hogy a következőkben egyre érdemesebb ember kapja majd a díjat, és a fiatalokat is fogjuk díjazni.
2: Andrics Edit, nyugalmazott egyetemi tanára, a bírálóbizottság egyik tagja, a zsűri döntéséről ezeket mondta.
4: Egyszerűen csak kiugrott két név, illetve több is, de a két név mellett voksoltunk mindannyian. Végül is ugye Hózsa Évának ítéltük oda a Szenteleki Kornél irodalmi díjat. Évtizedes tudományos oktatói, tanári és közéleti munkásságáért. Tulajdonképpen mind, ez mind együtt Hózsa Éva, és ezért is döntöttünk arról, hogy ő nyerje el ezt a díjat. A Bazsalikon a műfordítói díjat pedig ott több jelölt is volt, de egyöntetően Ladányi István mellett döntöttünk, ugye műfordítói munkássága miatt legfőképpen, de ő irodalomtörténész és tanár is, és ez jó döntő. Azt hiszem, hogy mind a két jelölt, illetve díjazott szempontjából nagyon jó kezekbe kerültek ezek a díjak.
2: Ladányi István műfordító, a Bazsalikon műfordítói díj kitüntetettje, az elismerés és az alkotói pálya kapcsán így vallott.
5: Ladányi István vagyok, a idei Bazsalikon díjazottja, és fura volt ezt kimondani, így vagy furcsa így fogalmazni, de ezen az alkalmon vagyunk. Ha be kell mutatkoznom, akkor azt mondom, hogy egyetemi oktató vagyok, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Még néha, hogyha nagyon kell, akkor a költőt is hozzáteszem, és utána szoktam a műfordítót mondani. Úgyhogy ez a Bazsalikon műfordítói díj, ez külön ilyen ajándék számomra, mert azt hiszem, hogy jó értelemben mondhatom, hogy a műfordítást mindig passzióból csináltam, tehát a saját örömömre, saját kedvemre és saját döntéseim szerint, mert sokszor van ez, hogy valamit feladatból csinál az ember, vagy szinte mindig mindent feladatból csinálunk, és a műfordításnál ott valahogy ezt sikerült elérnem, hogy én választottam ki szinte mindig azt, hogy mit fordítsak, mivel foglalkozzam. Hát azt, hogy mikor fordítok, azt nem én választottam ki, hanem amikor jutott rá időm. Úgyhogy a díjnak, meg az itteni figyelemnek nagyon örülök, az mindig így duplán számít, hogyha innen érzékelem, hogy megszólítanak, valamit elismernek, vagy egyáltalán együttműködésre kérnek. Úgyhogy nagyon jó itt lenni. Nagyon szeretem Szentelekét, foglalkozom vele. Tehát úgy egész évvel ez egy jó élmény. Nagyon szeretek verset fordítani, szeretem a kötött formákat is, szeretem azokat a verseket, amelyeket nem értek, olvasni is azokat szeretem, amelyeket nem értek, és a fordítás során is arra törekszem, hogy valami megmaradjon a homályból is a költeményekben, de legutóbb, amikor a Robert Perisicsnek a Hajó Isszára, Brodza Isszu című regényét fordítottam, az fantasztikus jó élmény volt berendezkedni egy regénybe, beköltözni egy világba, és ugye hát el kell olvasni jó néhányszor a saját fordítását is az embernek, meg az eredetit is a munka során, és tényleg úgy éreztem, hogy ott élek, vagy bent lakok abban a regényben, és ebből maradt is ebből a jó emlék.

0: időből, tehát még mindig él bennem ez a vízszigeti vagy isszai világ.
1: Kovács Pécskai Emese képzőművésszel beszélgetek.
2: Ugye megnyílt itt egy nagyon impozáns tárlat Szivácon. Mi mindent hozott el ide?
3: Hát főként olajfestmények láthatóak itt, egy kivételével, mert egy tojástömpér a kép is van a falon. Összesen 11 kép van kiállítva, inkább nagyobb méretűek. Igazából így a kedvelt méretem a 1,5 méter x 1 méteres, tehát azt így nagyon szeretem elkészíteni, úgyhogy ezekből 4 is ki van állítva. És hát szívesen kitérek a témákra is, amiket ábrázolnak a képek. Igazából interiőr képekből áll, és de főként tájképeket lehet látni, és a vajdasági táj az, ami így a fő inspiráló formája így a képeimnek.
1: Mindig is ez volt a fő inspiráció, illetve van-e most valami új, amin dolgozik, és mi izgatja jelenleg?
3: Hát régebben jobban érdekeltek a figurális alkotások, így a modell utáni munkák, viszont mostanában így a tájkép az, ami így inspirál, de főleg amiatt, hogy így a zajos hétköznapokból lévő elvonulásként tekintek ezekre a tájképekre. Általában elég letisztultak is a tájképek, tehát inkább ilyen puszták, ahol egy ilyen gondolkodó tér talán az, amit így ábrázolnak az alkotások. De egy-egy ilyen szakrális elem is megjelenik, tehát az általában így a nap vagy a hold formájában szemléltetem, és még arra is kitérek, hogy most egy talán inkább ilyen, tehát egy ábrázoló jellegű, tehát inkább ilyen fantázia formájában jelent meg a legújabb képemen így a táj, amilyen stilizált formákkal, úgyhogy most ez úgy gondolom, hogy elindul egy sorozat ezzel kapcsolatban, hogy nem a tájképnek a reális ábrázolása, hanem egy picit fantázia is jobban teret kap.
1: Hogy érzi magát itt Szivácon? Hogyan látja? Jó helye van itt az alkotásoknak?
3: Hát meglepően egy kis galériatérnek érzem most ezt a teret, ahol megjelentek a munkák, úgyhogy igazából ilyen méltóhánynak gondolom, úgyhogy nagyon jól esik, meg én megtiszteltetve érzem magamat, hogy ide meglettem hívva.
1: Mihály Katalinnal, a Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság tanácsának elnökével beszélgetek. Miként értékeli ezt a mai irodalmi szakmai délelőttöt, emlékezést?
4: Nagyon sikeresnek tartom, egy nagyon jó kedvű beszélgetésen vagyunk túl. Nagyon örülök, hogy Ladány István is eljött, Húzsa Éva is a díját adóra, Pécskai Kovács Emese fiatal képző művész nőnek a gyönyörű képeit a horizontokkal látni kell mindenkinek. A két díjazott személyében nagyon jó helyre került az elismerés, két kiváló irodalomtörténész, ugye Ózsa Éva, pedagógus, Ladányi István fordító, ő is tanár. A beszélgetésben részt vett az a Bordás Győző, aki középiskolás korában már Majtényi Mihályt, a 125 éve született Majtényi Mihályt ismerte. Irodalmi életünk meghatározó személyisége volt Hajnal Jenő, aki megújította a létünket, Antalovics Péter, a Fórum könyvkiadó igazgatója, kiváló költő, Olám Tamás teatrológus, Berényi Sarolta, az ifjú nemzedék, az ifjú költő nemzedék képviselője, aki a KMV-t szervezi nagy lelkesedése, tehát különböző generációk vettek részt a beszélgetésben. És az a legfontosabb üzenete, hogy nagyon színes a mi irodalmi életünk, és minden stílus, minden mű, minden generáció nagyon szépen elfér egymás mellett, megfér egymással.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Élj át a Bálint Kassa & His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa & His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 1410 223-as telefonszámon. 060 1410 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban. Ez itt továbbra is a Mozaik, folytatjuk műsorunkat. A Szivácsi Szenteleki Emléknaphoz hasonlóan Zentagonnarason is ünnepséget tartottak a hétvégén. A helyi Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület ugyanis idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Az eseményen kollégánk Lakatos János beszélgetett az Egyesület elnökével a jubileum kapcsán.
7: Nagy Bozsik Angélát, az Egyesület elnökét most arról kérdezzük, hogy hogyan is indult maga az Egyesület útjára, hogyan keletkezett, kik alapították.
8: A Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület 1991-ben alakult. Megalapítója Bencsik Katalin volt, aki könyvtárosként dolgozott. Ő látta el az Egyesület elnöki tisztségét, de emellett a színjátszó csoporttal, szívvel, lélekkel dolgozott. Innen az elnevezése, hogy Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület. Azóta viszont sokkal szélesebb körű az Egyesületnek a munkája. Asszonykórus, táncegyüttesek, tamburazenekar, színjátszócsoport és kis népdalénekesek is aktívan működnek. És az Egyesület célja változatlan, ma is a néphagyományok felelevenítésével, ápolásával és továbbadásával foglalkozunk. Igyekszünk a fiatal nemzedék bevonásával életben tartani az örökségünket, és reménykedünk, hogy az ifjú nemzedék majd továbbadja gyerekeinknek, unokáinknak.
7: És milyen rendezvényei vannak az Egyesületnek, amiket évről évre megtartanak?
8: Igyekszünk a falu kulturális életében aktívan részt venni, ezért több rendezvényt is szervezünk, általában a népszokásokhoz illesztjük a programjainkat, tehát megkezdjük a farsangi rendezvényekkel, megemlékezünk a nemzeti ünnepeinkre, utána versenyeken, szemléken, fesztiválokon veszünk részt, az őszi időszakban pedig népzenei találkozót szervezünk, néptáncos találkozót szervezünk, és év végén a karácsonyi műsorral zárjuk a rendezvénysorozatainkat.
7: Említette, hogy több szakcsoportjuk is van. Összesen hány szakcsoport van, mely generációkat öleli fel, és körülbelül hány tagja van az Egyesületnek?
8: Az Egyesületnek mintegy 120 főt számlál a tagsága, és kisóvodásoktól a felnőtt korosztályig felöleli a falu gyermekeit, lakosságát. A tánccsoport is azért három működik, mert van egy óvodás alsós csoportunk, van egy felsős csoportunk és egy ifjúsági táncegyüttesünk. Az asszonykórus, a Gyöngyvirág asszonykórus viszont az Egyesület megalakulásától 1991-től aktívan működik.
7: Melyek azok az eredmények, díjak, amikre méltán lehetnek büszkék?
8: Már a gyermekcsoportjaink részt vesznek a kőketáncon, és ott arany, illetve ezüst minősítésben részesülnek évről évre. Az asszonykórusunk és a tárcsi tamburazenekarunk a Durindón minden évben szerepel, és a kóta minősítőn is megmérettetnek, és a legutóbbi alkalommal aranyminősítést kaptak. A táncegyütteseink szintén a Gyöngyös-Bokrétán részt vesznek sikeresen. Van több külföldi meghívásunk is, mint például az ifjúsági csoportnak a kolozsvári Szent István napi rendezvény, a fiatalabb Boruka táncegyüttesünk pedig most Szlovákiába volt az idén, de minden évben falunknak a hírét viszi a diós települések találkozójára. A színjátszóink nagyon sikeresek, a környékben lévő szemléken arany, ezüst elismerésbe részesülnek, eljutottak 2010-ben már a májusi játékokra, amit nagy sikernek tartunk, úgyhogy igyekszünk, hogy minél szélesebb körben megismerjenek bennünket, és mi büszkék vagyunk arra, hogy ebből a kis faluból milyen szép eredményeket érünk el.
7: És ennyi eredmény, és 35 év után milyen irányba szeretnének továbbfejlődni?
8: Mindenek előtt meg szeretnénk tartani a jelenlegi tagságunkat, sőt, hogyha lehetséges, akkor bővíteni azt. Minden évben azon tevékenykedünk, hogy az óvodába, iskolába kerülő gyermekek közül minél több emberkét bekapcsoljunk a művelődési életbe. Ennek érdekében szoktunk bemutatókat, táncházakat szervezni, a zenekartagjai hangszerbemutatókat szerveznek, és ezáltal igyekszünk népszerűsíteni az egyesület munkáját is, és a fiatalokat bevonni a munkánkba. És reméljük, hogy ők majd ezt tovább viszik. Több néptáncosunk az ifjúsági csoportból már oktatást is vállal, és erre is nagyon büszkék vagyunk.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Mozaik műsorunk végéhez. Gyorsan elröppent ez a pár óra. Tartsanak velünk a folytatásban is. Már is mondom, hogy mivel készülünk. A 14 órai hírösszefoglaló után kezdődik a Beszéljünk róla című rovatunk, és hát benne egy izgalmas beszélgetést hallhatnak majd Nárai Évával. Éveken át foglalkozott képzőművészeti kritikával, topolyai származású nyugdíjas újságíró könyvtárosról van szó. Feltesszük majd a kérdést, hogy milyen a jó kritika, tehát erről is beszélgetünk majd vendégünkkel, a riporter Szabó Hangya Teréz. Ők ketten lesznek tehát a következő órában itt a hallgatókkal. Azután természetesen a folytatásban is óránként jelentkezik majd hírösszefoglalóval, délután 4 órakor pedig híradóval Rafek Violetta. A híradó után kezdődik a körhinta, Csernai Panna lesz a hallgatókkal egészen este 8 óráig, a körhinta részeként pedig a szombati muzsikál a mozi ismétlését is hallhatják majd 18 és 19 óra között. Érdemes lesz tehát velünk tartani a folytatásban is, tegyenek így, és ne feledjék a legfontosabb közérdekű információt. A holnapi nap folyamán, illetve csütörtökön is reggel 7 és délután 5 óra között útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját, a Strossmayer utcáról van szó. Azt javasoljuk az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak, tehát holnap és csütörtökön is a Strossmayer utca helyett. Az út zár, tehát még egyszer mondom, reggel 7-től már érvényes lesz egészen délután 5 óráig. A mikrofonnál Dédit Szuzannát hallották, a Mozaik szerkesztő műsorvezetőjét, a műszaki munkatársam pedig Váradi Valentin volt. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Gyászülést tartottak Sztefán Bakić Szabadka elhunyt polgármester emlékére a Városháza dísztermében. Bakić október 10-én hosszantartó súlyos betegség után hunyt el életének 60. évében. Szabadka polgármesterévi először 2020. augusztusában választották meg, a 2024-es helyhatósági választásokat követően pedig második mandátumát kezdte meg. Valamivel több mint 6 éven át vezette a várost. A kommemoráción családtagjai, barátai, munkatársai és tisztelői mellett köztársasági tartományi és városi tisztségviselők, valamint intézmények képviselői is részt vettek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint szerda estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok, ezért a szolgáltató türelmet kér. A fűtési idény egyébként hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik.
5: Választások 2026.
4: Anna Brunabić, a szerb parlament elnöke és az államfői tisztséget ideiglenes betöltője fogadta az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének választási megfigyelőit. A küldöttség a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra való felkészülést és a választási folyamatokat kíséri figyelemmel. A delegációt Piero Fassino, a közgyűlés politikai ügyekkel és demokráciával foglalkozó bizottságának, Nyugat-Balkáni albizottságának elnöke vezeti. A megfigyelők a szerb parlamenti képviselőcsoportok, valamint az illetékes intézmények képviselőivel is találkoznak. Határozatképtelenség miatt elhalasztották a belgrádi városi képviselőtestület ülését, amelyen Alekszander Šapić polgármester leváltásáról tárgyaltak volna. A 110 képviselőből mindössze 47-en jelentek meg, így nem volt meg a szükséges létszám a munka megkezdéséhez. Az ülést november 23-án délelőtt 10 órakor folytatják. A polgármester leváltását a Kreni Promeni mozgalom kezdeményezte, miután Tatjana Mityic ellenzéki képviselő azt állította, hogy Šapić szeptember végén fizikailag bántalmazta őt.
5: Választások 2026.
4: Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, és úgy fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Weiss Viktor, a Tisza párt európai parlamenti képviselője szintén pozitívan értékelte a határozatot. Szerinte a döntés azt bizonyítja, hogy érdemi reformokkal a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésével visszaszerezhetők az uniós lehetőségek.
3: Sport.
4: Visszatér az európai elit foci, ma 9 mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza. A címvédő Paris Saint-Germain mellett az Arsenal, a Barcelona, a Bayern München, az Inter és a Manchester United is pályára lép. A játéknap két korai mérkőzéssel indul 18:45-kor. A francia Lens a Sportingot fogadja, míg az azeri Szabach a Slavia Praha ellen kíséri meg megszerezni az első pontjait. A forduló igazi rangadói azonban 21 órakor kezdődnek. Madridban az Atlético Madrid és a Manchester United feszül egymásnak, míg Isztambulban a Galatasaray a Barcelonát látja vendégül. Az Arsenal a Lille-t fogadja Londonban, a Bayern München pedig Norvégiában lép pályára a Viking ellen.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a délután folytatásában is váltogatják egymást a felhős napos időszakok, és a hét hátralévő részében is változóan felhős, többnyire száraz idő várható.
0: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Köszöntöm a Beszéljünk róla hallgatóit, a mikrofonnál Dédic Zuzanna. A topolyai Nárai Éva ma már ugyan nyugdíjas újságíró és könyvtáros, hivatásos bírósági fordító, mégis legtöbben a festők, szobrászok, alkotók képzőművészeti alkotásainak kritikusaként ismerik. Több évtizeddel ezelőtt éppen az ő javaslatára indították újra a háborús évek alatt félbeszakadt nagyapáti kukac Péter képzőművészeti díjat. A 20. elismerést Nárai Éva érdemelte ki 2023-ban. Az értékelés szerint a képzőművészet terén kifejtett tevékenysége iránymutató, a helyi szellemiség leghitelesebb hirdetőjévé tette őt munkája során. Hamarosan azonban megszűnt a nagyapáti kukac Péter képzőművészeti díj, így a most következő Nárai Évával folytatott beszélgetés során külön nem is esik róla szó. A riporter Szabó Hangya Teréz.
2: Amikor Nárai Éva volt kolléganőmmel beszélgetek, akkor több titokra is kíváncsi vagyok, mert hogy újságírástól kezdve intézmény kalauzolásán át olyan dolgokkal foglalkozott, amelyekkel nem minden újságíró ügyeskedik, vagy hajlandó foglalkozni. De maradjunk először az alapvető szakmánál. Ugye Topolyán születtél, tőzsgyökeres topolyai vagy, bocsánat, hogy tegeződünk, de 100 éve ismerjük egymást. Ott jártál középiskolában, majd aztán a magyar tanszékre, ez volt a megszokott ott a 70-es években, hogy akkor magyar tanszéken folytatjuk. És akkor mi történt, amikor visszajöttél Újvidékről?
3: Több éves kitérő után tértem én vissza Újvidékre, mert Újvidéken kezdtem el dolgozni, még diplomálás előtt, mert megláttam a Magyar Szóba egy pályázatot, hogy gyakornokokat keresnek, és úgy gondoltam, hogy miután nem biztos, hogy tanítani szeretnék, sőt, biztos, hogy nem szerettem volna abban az időben tanítani, megpróbálom én ezt az újságírást, és beadtam a kérvényemet, és akkor azt mondta Siflis Lajos, aki akkor a főszerkesztő helyettes volt, hogy ide figyelj, Nárai, kapsz 3 hónapig ösztöndíjat. Mikor lediplomáltam, akkor rögtön a Magyar Szóban kezdtem el dolgozni.
2: Bedobtak a mély vízbe?
3: Bedobtak a mély vízbe, ez volt 82. február 1-én.
2: Nem is volt kötelező egy nyári gyakorlat?
3: Nem volt nyári gyakorlat, azért, mert előtte ugye én könyvtáros szakon végeztem, meg a tanári szakon.
2: Pedagógusin.
3: Tehát nem is volt akkor még ilyen média, újságíró, stb., hanem a harmadik volt a fordítói, amit nem írtam be.
2: Mert az benne volt a kis ujjunkban annak idején.
3: Hát igen.
2: És amikor bedobtak a mély vízbe, lehetett-e abban az időben fiatal újságíróként válogatni? Vagy mindenes lettél, mindent elvállaltál?
3: A kezdők kommentárt nem írtak. Meg volt a Szamárlétra, meg volt az Újvidéki rovat, ahova minden gyakornok ment, és ott volt 1 évig, és tanulta a szakmát. Én is úgy kezdtem, mint az, aki később belpolitikai kommentátor lett, vagy bármi külpolitikán kapott helyet. Azt hiszem, az első remek művem az egy képaláírás volt. A második az pedig talán piaci hírek. De ez annyira természetes volt, tehát ez nem éreztük megalázónak, mert nagyon sokat foglalkoztak akkor a kezdőkkel, a fiatalokkal, amit ma viszont nem érzek, nem látok.
2: Nem érnek rá az idő.

0: Is.
1: Hát,
0: nincs olyan, hogy igen. Nem ér rá. Nincs olyan, hogy nem ér rá, mert ha én vagyok a szerkesztő, akkor a rovatomhoz tartozó újságíróknak minden betűjét ismerek és tudok. Nekem olyan szerencsém volt, hogy fél év után, tehát nem töltöttem az egy év gyakornoki időt az Újvidéki rovaton, hanem fél év után Vida Júlia, aki akkor a művelődés rovat szerkesztője volt, átvett, és azt mondta, hogy innentől kezdve a művelődésen vagyok. Na, a művelődési rovaton akkor olyan emberek dolgoztak, mint Vukovics Géza, Cagi bácsi, akinek a kis ujjába volt az újságírás, Ládi István, a filmkritikus, Gerold, a színi kritikus, és Bartucz Gabi is akkor kezdett, aki szintén színi kritikus volt, és ott volt Vida Júlia, aki az oktatást kísérte, és egy nagyon alapos ember volt, és nagyon szerettem. És ő volt az, aki megtanított arra, amit később szerkesztőként én is tettem.
1: És pedig?
0: Az, hogy amikor megírtad a cikket, na akkor ide üsz mellém. És akkor most megyünk mondatról mondatra, és szépen addig senki nem megy haza, se te, se én, amíg az olyan nem lesz, amilyennek kell lenni. Terjedelemben, minőségben, mindenben.
1: Akkor tulajdonképpen, ahogyan emlegetnek, művészeti író. Ekkor kezdett kialakulni?
0: Hát nem tudom, tehát ez kölcsönhatás volt, hogy a Vida Juci engem azért vett át a művelődésre, mert én nekem akkor már ilyen érdeklődésem volt. Tehát akkor engem már a képzőművészet érdekelt.
1: De nem festőnek készült.
0: Soha. A képzőművészet érdekelt, érdekelt a zene, de a valahogy a képzőművészet pedig azért volt kézenfekvő, mert ott volt Ács Jóska bácsi, aki akkor képzőművészeti kritikus volt, de a fő foglalkozása a Magyar Szóba az volt, hogy ő vezette a képzőművészeti levelező iskolát, ami szintén egy nagyon fontos intézmény volt, azért, mert a pályakezdő képzőművészeknek adott tanácsot. Azok szépen megírták a levelet, beküldték a munkájukat, vagy a munkájukról készült fényképet, és erről hétfőnként Jóska bácsi elmondta a véleményét. És ez
1: már
0: borzasztó fontos volt, és ez sincs már. És még egy csomó dolog nincs, amire vagy kitérünk ebbe beszélgetésbe, vagy nem, de hogy köze van a kultúránk alakulásához az, hogy ilyen lett a kultúránk, és nem másmilyen, egyik pontja az ez. És akkor Jóska bácsi már nem volt olyan fiatal, meg ő festeni akart, meg művésztelep, meg nem tudom mi, és akkor lassan én átvettem a képzőművészetet. És így lettem én a Magyar Szó művelődési rovatának képzőművészeti kritikusa. Ez ma megint csak elképzelhetetlen, hogy legyen egy képzőművészeti kritikus. De akkor nem csak képzőművészeti kritikus volt, volt filmkritikus, volt színházi kritikus, tehát méghozzá nem is akárkik. És ez nagyon jó volt, mert ez egyfelől jó volt a színházaknak, a képzőművészeknek, kaptak visszajelzést, ma nem kapnak. És akkor még arról nem is beszélek, hogy milyen volt a légkör. Például ma elképzelhetetlennek tartom, hogy a jelenlegi vajdasági magyar sajtóba megjelenjen egy olyan képzőművészeti kritika, ahol azt írja, hogy ez a kiállítás nem jó. És ezért nem jó. És ez az én véleményem. Lehet, hogy másnak más a véleménye, de ez az enyém. Vagy ez a festő egyszerűen nem nőtt fel a feladatához, kész. Én ilyen nem látok a mai vajdasági magyar sajtóban. Pedig vannak fiatalok, akik írnak, és nagyon jó írnak a képzőművészetről. Például a Hídnak a legutóbbi száma, ez a fiatalok száma, ott nagyon jó képzőművészeti írások vannak. De hát ugye az a baj, hogy a Híd viszonylag szűk körhöz jut el. Viszont azok a médiumok, amelyek a legtágabb hallgatósághoz, nézőkhöz, olvasókhoz jutnak el, azok ilyennel nem foglalkoznak. Ott a kultúresemény nyilvánítják azt, amikor, nem tudom én, rendezünk egy jó főzőversenyt, kiállítjuk a kézimunkákat, tiszteletbecsület a kézimunkáknak, esetleg egy amatőr festő is még kirakja a képeit, kérem szépen, ez volt a kultúresemény. Hát ez nem az. És itt rontjuk el, és itt veszítünk lépést a kultúránkkal. Mert olyan fiatalok vannak, most maradjunk csak a képzőművészetnél, olyan fiatalok vannak, akik eszeveszetten jók, és itt lehet, hogy nem is ismerik őket. Tehát egész meglepő, hogy honnan van egy ilyen erős fiatal generáció most, és most beszéljünk a vajdasági magyar vagy magyar nevű képzőművészekről, egészen meglepő határokon messze átívelő színvonalat képviselnek. Például ki hallott Katona Katiról? Mikor volt a vajdasági magyar sajtóban szó Katona Katiról?
1: És kiállítása volt-e vajon Vajdaság területén valahol?
0: Na ez az, hogy Katona Kati még csak nem is kiállításokat csinál. Katona Kati fényfestésbe világhírű. Most az idén Sángájba kapott egy díjat, már pedig ott azért a fényfestésé, meg azért oda kell tenni magát az embernek. De ugyanígy Amerikába díjazták, hívják eseményekre, kiállításokra, ugye olyan kiállításra, ahol ez az ő képviselte művészet, ugye, ami nem az a hagyományos, bekeretezett alkotásokból álló művészet, ott kiváló. Ő egy zeneszerzővel együtt működik, és a zenére például készít ezeket az ő képeit, installációit. Elképesztően szép.
1: És tényleg nem tudunk róla.
0: És nem tudunk
1: róla. És hogyha mondjuk egy Nárai Éva, akár te magad, vagy egy Nárai Éva az hasonló fiatal újságíró megírná rendszeresen, hogy itt, meg ott, meg ekkora siker, meg akkora siker, meg ilyen tehetséges, meg olyan napilapba, hetilapba, folyóiratba, akkor másképp alakulhatna az itthoni képzőművészet sorsa?
0: Egészen biztos. Egészen biztos, hogyha lenne olyan képzett fiatal újságíró, akinek a képzett szerkesztője lehozza az ilyen irányú, illetve beviszi a rovatba, az adott esetben a művelődés rovatra, az ilyen jellegű írásokat, tehát, hogy visszaszoktatjuk az olvasót a kritikára, visszaszoktatjuk az olvasót a művészet bármelyik ágáról van szó. Tehát adunk egy eligazítást az olvasónak, és megmondjuk, hogy kérem szépen, a művészet az számunkra hol kezdődik, mert azért itt is vannak. Tehát nagyon-nagyon nem szeretem azt, és engem ezért meg fognak kövezni, hogy amikor kiállítanak az amatőr festők, akkor térdre borul előtte a sajtó. Hogy Istenem, hát tényleg most...
1: De mi ennek az oka? A hivatásosok nem akarnak kiállítani, vagy nem tudnak, nem kapnak teret?
0: Ennek most megint meg fognak kövezni. Ennek az az oka, hogyha megtartjuk az akol meleget, akkor ugye egyek vagyunk és összetartunk. És ebben nem fér bele, ugye az a, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Hát ezek a fiatalok, akik a saját eszükkel gondolkodnak, akik az újat keresik, akik hajlandók akár az egzisztenciájuk kockáztatásával valami új felé tekinteni, és semmiféle támogatást nem kapnak, és ezt tudatosan vállalják, na azokkal kifelé. Azokkal kifelé, mert azoktól mindenki tellik. Hát azok képesek lesznek bármire. És ezzel, ha nem foglalkozunk, akkor nekünk ez a lany meleg, ez nagyon jó.
1: Pedig nem jó, de viszont persze, az újságíró is nagyon nagy nehéz helyzetben van, mert vajon kitől tanulja meg azt a kritikai szemléletet? Ezzel születni kell, vagy pedig olvasással, művészekkel való barátkozással, a művészeti táborokon való részvétellel, mint újságíró tud tanulni annyira, hogy aztán vegye a bátorságot idézőjelben, és azt mondja, hogy ez most jó volt, ez a múltkori már nem volt olyan jó, tehát ez a különbség. Mert hogy te ilyeneket is csináltál, ugye, ilyen írásokat közöltél, és soha senki nem sértődött meg.
0: Ó, dehogy nem.
1: Legalábbis nyilvánosan nem. Egy-két nagy vita volt, de egyébként, igen. De aztán fogta magát a művész, és ott folytatta, ahol te meg a másik kritikus, meg a harmadik, mert akkor voltatok többen, elmondta, hogy na hát abba az irányba kéne menni, és nem itt egy helyben topogni.
0: Igen, igen, és nagyjából föl is soroltad, hogy mi minden kell ehhez, hogy az ember lemerjen ülni, és megmerjen írni egy olyan kritikát, ami esetleg nem fényezi a művészt, hanem ha nem is marasztalja el, de rámutat a hibáira. De hogy mutathatok rá valakinek a hibáira úgy, hogy nekem van egy olyan tudásom, ami alapján ezt megtehetem. Mert nem arról van szó, hogy nekem nem vagy szimpatikus, aztán csúnyákat mondok rólad. hanem megalapozottan kell, tehát meg kell indokolnom azt, hogy szerintem, és akkor még mindig ez egy nagyon szubjektív dolog, ugye, mert ez szerintem van, ez nem egy exaktul mérhető dolog, hogy ez a jó, mert ez mit tudom én ennyi, amaz meg nem jó, mert az kevesebb vagy több. Tehát egy nagyon alapos háttérrel kell rendelkezni. Ehhez olvasni kell, továbbra is olvasni kell. A mesterséges intelligenciát el lehet felejteni, lehet tőle kérdezni, tanácsokat kérni, mindent lehet, de nem alapozhatja meg az én tudásomat, mert mindig arra gondoljunk, hogy mi van, ha elmegy az áram. És nem tudjuk megkérdezni a ChatGPT-t, hanem a saját kútfőnkre kell szorítkoznunk, ami meg vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor régen rossz.
1: Azt hiszem, hogy a technika kicsit elkényeztette az újságírókat is. De azt kell mondjam, hogy az újságírókban valahogy, hogy is mondjam, a többi újságírói ágazat iránt se nincs érdeklődés. Nem tudom, hogyha valaki mezőgazdasági rovatot vezet, hogy annak legalább ekkora háttérrel kell rendelkeznie, és érteni kell hozzá, vagy ha egy gazdasági rovatot vezet, vagy egy Európai Uniós rovatot vezet, ehhez mindhez kell érteni. Tehát ez nem csak a képzőművészeti kritikusoknak
0: világos,
1: jár ki, ez a
0: igen,
1: nagy meló.
0: Igen, igen. Mert a mezőgazdasági újságíró is, hogyha nem tudja az éppen aktuális mezőgazdasági trendeket, hogy jobb-e drónokkal elemezni, vagy jobb, hogyha kimegy a mérnök és leás a földbe, vagy nem tudom én mi. Tehát ott is azért nagyon naprakésznek kell lenni, és követni kell a szakmát. No de, most megint ugye visszamegyünk, könnyű nekem visszamenni 40 évet. Abban az időben a mezőgazdasági témában jártas újságíró is maga mellé vette a fiatal kollégát, és azt mondta, hogy na, akkor most ezt nézzük, menj el ahhoz, az majd sokat tud segíteni, tehát segítettek ezt a kapcsolatrendszert is kiépíteni, és fantos. Valóban az idősebb szerkesztők, akikhez a fiatalok kerültek, és ez kivétel nélkül minden fiatalra igaz volt annak idején a Magyar Szóban, teljesen függetlenül, hogy milyen rovatra került, hogy sportra került, vagy külpolitikára, vagy mindegy, hogy hol volt, az idősebb kollégák, azok egyben mentorok voltak. És ez olyan természetes, magától értetődő dolog volt. Tehát a szerkesztő azért nem kapott több pénzt, mert totolygatta a fiatalt. Volt, amelyikkel több munkája volt, volt, amelyikkel kevesebb munkája volt. Ezt én megtapasztaltam akkor, amikor aztán én lettem a művelődési rovat szerkesztője, hogy volt olyan kedves fiatal kolléga, akivel ezt megcsináltam, és mondtam a kedves fiatal kollégának, hogy két flekket írjál, ő leadott nekem ötöt, hát meg úgy voltam vele, hogy Istenem, kisgyereke van, ha menjen haza. Ne üljön itt velem. De mondtam, hogy hallod, kettőbe egyeztünk most az ötöt, mondd már meg, hogy hova rakjam. És akkor szépen én kigyomláltam, meghúztam, és ezt éreztem, hogy így a szamárfüleim nőnek, és aztán, amikor ezt így harmadszor megcsinálta velem, akkor mondtam, hogy na most meghúzott két flekre, úgy, ahogy megbeszéltük, hát de nem tudod, nem tudtam annyiba, hát nem tudod. És akkor ez volt, hogy ugye a művelődési rovaton, nem tudom, évtizedekig kint volt, hogy aki 20 szóba nem tudja elmondani a véleményét, vagy nem tudom hány szóba, az egyéb gaztettekre is képes.
1: Igen.
0: És ez így van. Ha te nem tudod a mondani valódat összetömöríteni annyira, amennyire kell, akkor...
1: A beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy többféle titokra is kíváncsi vagyok. Ez volt az egyik legnagyobb titok, hogy ezt hogy tudtál így belenőni, mert nem szakma, most már hivatás. És a másik pedig az, hogy hogyan kerültél abba a helyzetbe, hogy fordítottál még pedig például Duránci Bélát, aki egy nagyszerű művészettörténész volt, és nagyszerű kritikus, de úgy írt szerbül, hogy az lefordíthatatlan volt magyarra, és te neked mégis sikerült. Ugyanabban a stílusban, semmit kihagyva, nagyszerű olvasmány magyarul is, ahogyan szerbül is.
0: Pedig amikor kezdtem, az nagyon szomorú kezdet volt számomra, mert hogy nem tudtam én annyira jól szerbül, és akkor még nem volt online szótár, és nem tudom én micsoda, hanem volt az a három kötet és zöld szótár, az se volt mindenkinek, szóval nem volt könnyű, meg ráérezni ugye a Béla nyelvezetére, ahol olyanok voltak, hogy édes Istenem, a szótárban nincs benne, most mit kezdjek vele? akkor még nem is ismertem olyan jó Bélát, hogy fölhívjam és megkérdezzem, hogy ez most mi? Tehát nagyon sokat szenvedtem, de viszont annyira érdekes volt, és annyira jó szövegek voltak, és ez az egész úgy történt, hogy a Hídban is írtam akkor már, a Hídban írt a Béla is, és le kellett fordítani. És valamikor a Kartag fordított, a Kartag nem ért rá, itt van Nára, hogy csináld már meg te. Képzőművészet, te foglalkozó, akkor fordítsd ezt le. Így kezdtem el, ennek köszönhetem a, mondhatom, barátságomat Bélával, ami évtizedeken át egészen a haláláig tartott, és valami nagyon csodálatos dolog volt, mert én nagyon sokat tanultam tőle.
1: Nagyoktól lehet tanulni.
0: Nagyon sokat tanultam tőle, és aztán már tényleg az volt, hogy ő azt mondta, hogy hát ha én fordítom, akkor, illetve Kátya mondta a felesége, hogy ha az Éva fordítja, akkor az lesz, amit te gondoltál. És ez olyan nagy dicséret volt, hogy mai napig nem kaptam. Igen.
1: És akkor a harmadik, hát ez már nem titok, hogy könyvtáros lettél. Ebből csak egy mondat érdekel, hogy egy izgőmozgó, sok emberrel találkozó, sok művésszel találkozó, művészeti kritikusból hogyan lesz egy intézményben ülő könyvtáros? Szeretted azért a könyvtáros szakmát?
0: Amikor tanultam, akkor szerettem, ja. Utána soha közöm nem volt hozzá, de ez úgy történt, hogy megszületett a harmadik gyerekem. És a harmadik gyereke 2 év szülési szabadság járt. Ez volt 2001-ben született Daniel, és 2 év, de jó. Közben ugye lementek a 90-es évek, amikor én minden nap utaztam Újvidékre, nem meséljem most el, hogy mindenki hogy, meg tudja, mint, mi meg hogy volt, meg hol vonat, hol busz, egyik se jött, mit tudom. Végig utaztam a bombázásokat, amikor az volt, hogy Újvidéken most vagy kiállok a buszállomásra, vagy elmegyek az óvóhelyre. Ha bemegyek az óvóhelyre, elmegy a busz. És akkor így 2001-ben, mikor megszületett a gyerek, nem telt el egy év, és fölhívott az akkori polgármester Bábi Attila, azt mondja, hogy gyere el a könyvtárba igazgatónak. Mondom, ne hülyéskedj, szülési szabadságom vagyok, én nem megyek sehova. De gyere, mondom, hát nekem van munkahelyem, én azt szeretem csinálni, de itt most ki fogom tölteni a 2 évet, ha fene-fené teszik is, és majd utána megyek vissza Újvidékre. Na, és akkor ő havonta így fölhívott, és ami szíven ütött, az volt, hogy azt mondta, hogy meddig akarsz te még utazni. És akkor úgy belegondoltam, hogy a 2 idősebbik gyerekemet sokszor csak akkor láttam, mikor reggel még aludtak, és akkor értem haza, amikor fürdetés volt és lefekvés. És sokszor ez hétvégén is így volt. Mert ugye az első mondat, amit a Magyar Szóban meghallott annak idején az ember, mikor belépett, akkor az volt, hogy ide figyelj, munka van, munkaidő nincs. És ez így van. Akkor eldöntöttem, hogy hát akarom látni a harmadik gyerekemet, ahogy fölnő. Ez egy jó lépés volt. Ez egy jó lépés volt, és a könyvtári munkáról csak dióhéjban annyi, hogy lehet úgy is végezni, hogy nem történik semmi, ott ül az ember, és majd bejön valaki, az kiviszi a könyvet, vagy nem viszi ki, mit tudom én. Meg lehet úgy is csinálni, hogy programokat szervezünk, ezt találunk ki, azt találunk ki, az időseknek számítógépes tanfolyamot találtunk ki 2005-ben, amikor még senki nem csinálta. A gyerekeknek robotika tanfolyamot szerveztünk, és lehet így is dolgozni.
1: Mozgalmasá tenni, igen, akár a könyvtári, igen, életet, igen, is. Hát azt kell mondjam, hogy azzal fogadtalak, hogy nem változtál egy csöppet se, nem találkoztunk vagy 20 éve, de így is van, hogy a lendületedből se veszítettél, és most mit tudsz csinálni a sok szabadidőddel, mint nyugdíjas?
0: Hol van nekem sok szabadidőm?
1: Hát,
0: nincs sok szabadidőm, ami nem is baj, mert az borzasztó lehet, amikor az ember egy napon hazamegy, és azt mondja, hogy na hát akkor vége. Kész, holnap nincs hova mennem, nem kell már bemennem, ennek úgy egy hétig lehet örülni is, hogy aj, de jó, nem kell bemenni a munkahelyre, majd én takarítok, meg nem tudom, jó, kitakarítottuk a házat, és akkor most mi van? Tehát ez egy borzasztó, és szerintem nagyon sok ember ebbe bele is rokkan, hogy nem tud magával mit kezdeni. Én nekem az a nagy szerencsém, hogy 2015-ben letettem a bírósági fordítói vizsgát.
1: És mert lettem, hogy menedzser is vagy, PR menedzser?
0: PR menedzser is vagyok. Azt mondjuk a könyvtárba tudtam a legjobban hasznosítani. A bírósági fordítóit pedig manapság tudom, mert végül is nagyon érdekes dolog az, amikor az ember a bíróságon fordít, és mennyiféle embert lát. És mikor kiderül, hogy Istenem, hányfélék vagyunk. Ez egy élmény, és ez még ma is élmény.
1: Ezekből a dolgokból, akár a kritikus időszakodból, akár a könyvtári időszakodból, akár a mostani bírósági fordítói életedből lesz-e kötet?
0: Szerintem nem. Ez két szó volt, de szerintem nem. Mert nem gondolkodtam még ilyen irányba, nem is.
1: Mert hogy így is lehet tanítani a fiatalokat,
0: nem,
1: hogy
0: írsz nem egy is könyvet. Szólt senki, hogy gondolkodjak ilyen irányba. Úgyhogy
1: akkor én
0: nem.
1: Most szólok.
0: Nem.
1: Nagyon szépen köszönöm Nára Évának, hogy a vendégünk volt, és sok-sok mindent szeretnék még kérdezni újságírói szempontból, de azt hiszem, hogy a fiatal újságírók fölkapták a fejüket mindezekre a dolgokra, amiket hallottak, hogy valamikor hogyan volt, és hogyan lehetne, hogyha egy kicsit az idősebbek a hónuk alá kapnák őket.
0: Hát, ha az idősebbek is fölkapják a fejüket.
1: Legyen így. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Topolya kulturális arca. Terek, alkotók, közösségek. Ahol a hagyomány találkozik az új ötletekkel, az alkotás pedig közösséget teremt. Fedezzük fel, mi teszi igazán különlegessé Topolya község kulturális életét. A műsor létrejöttét Topolya község önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. Ha az Entai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot 024 510 111.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Gyászülést tartottak Sztefán Bakić Szabadka elhunyt polgármester emlékére a Városháza dísztermében. Bakić október 10-én hosszantartó súlyos betegség után hunyt el életének 60. évében. Szabadka polgármesterévi először 2020. augusztusában választották meg, a 2024-es helyhatósági választásokat követően pedig második mandátumát kezdte meg. Valamivel több mint 6 éven át vezette a várost. A kommemoráción családtagjai, barátai, munkatársai és tisztelői mellett köztársasági tartományi és városi tisztségviselők, valamint intézmények képviselői is részt vettek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint szerda estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok, ezért a szolgáltató türelmet kér. A fűtési idény egyébként hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik.
2: Választások 2026.
4: Anna Brunabić, a szerb parlament elnöke és az államfői tisztséget ideiglenes betöltője fogadta az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének választási megfigyelőit. A küldöttség a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra való felkészülést és a választási folyamatokat kíséri figyelemmel. A delegációt Piero Fassino, a közgyűlés politikai ügyekkel és demokráciával foglalkozó bizottságának, Nyugat-Balkáni albizottságának elnöke vezeti. A megfigyelők a szerb parlamenti képviselőcsoportok, valamint az illetékes intézmények képviselőivel is találkoznak. Határozatképtelenség miatt elhalasztották a belgrádi városi képviselőtestület ülését, amelyen Alekszander Šapić polgármester leváltásáról tárgyaltak volna. A 110 képviselőből mindössze 47-en jelentek meg, így nem volt meg a szükséges létszám a munka megkezdéséhez. Az ülést november 23-án délelőtt 10 órakor folytatják. A polgármester leváltását a Kreni Promeni mozgalom kezdeményezte, miután Tatjana Mityic ellenzéki képviselő azt állította, hogy Šapić szeptember végén fizikailag bántalmazta őt.
2: Választások 2026.
4: Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, és úgy fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Weiss Viktor, a Tisza párt európai parlamenti képviselője szintén pozitívan értékelte a határozatot. Szerinte a döntés azt bizonyítja, hogy érdemi reformokkal a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésével visszaszerezhetők az uniós lehetőségek.
3: Sport.
4: Visszatér az európai elit foci, ma 9 mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza. A címvédő Paris Saint-Germain mellett az Arsenal, a Barcelona, a Bayern München, az Inter és a Manchester United is pályára lép. A játéknap két korai mérkőzéssel indul 18:45-kor. A francia Lens a Sportingot fogadja, míg az azeri Sabah a Slavia Praha ellen kíséri meg megszerezni az első pontjait. A forduló igazi rangadói azonban 21 órakor kezdődnek. Madridban az Atlético Madrid és a Manchester United feszül egymásnak, míg Isztambulban a Galatasaray a Barcelonát látja vendégül. Az Arsenal a Lille-t fogadja Londonban, a Bayern München pedig Norvégiában lép pályára a Viking ellen.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a délután folytatásában is váltogatják egymást a felhős napos időszakok, és a hét hátralévő részében is változóan felhős, többnyire száraz idő várható.
1: Aktuális.
2: Aktuális. Érdekes.
1: Hallgasson bennünket
0: a Régió Rádió hullámain is.
3: A Régió Rádió hullámain is.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, egyre több a felső légúti fertőzés Észak-Bácskában. Alig kezdődött el az október, de már folyik az orrunk, fáj a torkunk, köhögünk. Járványhelyzetről kérdezem vendégünket. Dr. Bóczky Nebojsa járványügyi szakorvost köszöntöm doktor úr a műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Beszéljünk arról, mégis ön az egyik legnagyobb szakértője a témának, hogy már a hallgatók is tudják, hiszen állandó vendégünkről van szó. Mennyi vírusos megbetegedés lehet Szabadkán, illetve Észak-Bácskában? Milyen most a helyzet?
2: Arról van szó, hogy a lista nagyon hosszú, tehát most kellene felsorolni majdnem összes felső légúti vírusokat. Bírunk kezdeni adenovírusok, sok típus van, parainfluenza, tehát nem influenza, hanem influenzára hasonló vírusok, respiratorikus, szincíciális vírus, tehát aktívak. Azt kell mondani, hogy klinikai szempontból enyhe tünetek okoznak, tehát mindenki megy dolgozni vagy iskolába, vagy hogy nyugdíjas otthon marad, nem fordul orvoshoz, tehát reális számok alacsonyak, vagyis nem is annyira alacsonyak, néhány száz egy-két belül, beteg, de ha nézünk, hány lakosság van Szabadkának környéken, alacsony a számok. Növekedés persze, hogy lesz. Arra van szó, hogy nem is kell fordulni orvoshoz legtöbb esetben. Ha van valakinek orrfolyás, elment a hangja, esetleg 37,12, hát nem fogunk fordulni. 38 legyen az a határ, és ha megveszünk valamilyen orvoságot, és akkor nem megy lefele a hőmérséklet, akkor forduljunk. Vagy valamilyen erős fejfájás, vagy bármi, ami nagyon furcsa. Ha beszélünk kicsi gyerekekről, a szülők, nagymamák, vagy együtt szoktak bármire vinni gyereket, ez normális, ez valami más dolog. Pediáternek olyan a sorsa, tehát nagyon sok munkájuk van, éppen most nagyon sok munka sajnos.
1: És beszéljünk arról, hogy melyek azok a hőmérsékleti értékek, amelyek igazából nem kedveznek ezeknek a bizonyos vírusoknak, mert mindig azt mondjuk, hogy a hideg kell hozzá, van, aki azt mondja, hogy a jó meleg, mert akkor ugye nem tudnak megmaradni, de mi lenne az az ideális, ami meggátolná, hogy ennyire szaporodjon mindez, és ennyire terjedjen, vagy van-e ilyen egyáltalán?
2: Köszönöm a kérdést, nagyon jó. Kell mondani, hogy beszélünk vírusokról, a vírus egy intracelluláris, tehát sejt belül parazita, ameddig lesz ember, lesz a vírus is. Tehát itt mínusz, ha mínusz 70-ről beszélünk, akkor szoktunk kitartani a vírusokat, hogy megmaradnak valami kutatásra. Tehát nincsen alsó határ, felső van, de akkor az ember is fog meghalni. Tehát, mert intracelluláris, tehát ez nem olyan élőlény, ami bír túlélni külső helyeken, tehát esetleg rövid idő belül. Baktériumok valami más, de ezek is hasonlók. Inkább a vektorok, tehát szúnyogok, bolhák, kuloncsok. Itt fontos a hőmérséklet. Azért nincsenek trópusi betegségek nálunk, vagyis eddig nem regisztráltunk, mert volt hideg a tél. Ha egy rak, tehát szúnyogok, bolhák, kuloncsok. Itt fontos a hőmérséklet. Az

0: 10 évben talán, ha jól mondom az adatot, fél fokkal nő az átlag hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy valóban, ahogy ön is mondja, ezekhez közelíthetünk. De beszéljünk arról, hogy ezeknek a fertőzéseknek a számú, hogy a légúti dolgokról beszélünk, akkor mely korcsoportokban nő leginkább, mert mindig azt mondjuk, hogy iskolakezdés, akkor a gyerekek, de hát igazából a szülők is el szokták kapni, utána a szülők tovább viszik, mert munkahelyre bemennek, de mégis mely korcsoportnál jellemzőbb ez?
1: Hát, ha nézzünk hivatalos adatokat, mindig legtöbb beteg regisztráltunk a gyerekcsoportba. Azért, mert legtöbbet is visznek orvoshoz. Érdekes, ha lenne mondjuk rá egy strike, és megállna az egészségügyi rendszer mondjuk rá, akkor nulla esetet regisztrálunk. Tehát mindig beszélünk a számokról, ami tehát valaki fordul orvoshoz, az az orvos küldi számokat nekünk közegészségügyi intézetbe. Ha ez az rendszer nem működik, akkor nincsen adatok. Tehát sosem nem bírunk beszélni a reális számokról. Azért is sokszor emberek panaszkodnak, mondják, de hogy ez a szám túl alacsony, miket beszélnek? Én mondom, ez a hivatalos számok. Tehát a realitás mindig más. 5-ször vagy 10-ször többet biztosan van per pillanat, akinek van felső légúti tünetek, vagy alig bírunk találni valakit, akinek nincsen orrfolyás vagy valami. De persze ezek a személyek nem ennek a statisztikába, nem is kell mondom fordulni orvoshoz, mert akkor túl zsúfolt lenne az a rendelő, és az ember nem foglalkozna más komolyabb betegségekről, hanem a felső légúti, ami szerencsére enyhe betegség per pillanat. Más dolog, jön influenza nem sokára, vagy ismer a COVID, amit megcsinált, persze már COVID is mutált, tehát még mindig aktuális COVID vírus, az érdekes, de november, tehát 2021 novembertől, ami ott jött a Omikron mutáns, ami azóta egyre enyhebb és enyhebb mutációk jönnek. Tehát itt van a COVID, de alig-alig beszélünk.
0: Ugye a statisztikát, ha említette is a COVID-ot, akkor egy érdekes dolgot említenék hallgatóknak, hogy pont észak-koreai a történet, amikor ott nem ismerték el, hogy van koronavírus, de egyik-másik képeken, ami eljutott a világ sajtóba, látszódott, hogy maszk van az embereken, és akkor elmúlt egy hosszú idő, amikor mondták, hogy igazából volt koronavírus, de állítólagosan legyőzték. Ezt csak azért mondtam, mert valóban érdekes, amit ön is mond, hogy akkor tudjuk, hogy ki a fertőzött, hogyha valaki orvoshoz fordul, és azok a hivatalos adatok. De említette a koronavírust, akkor azt mondja doktor úr, hogy ez a variáns mutáns, ami most van, ennek a tünetei azok mérsékeltebbek.
1: Egy időben van minimum 10 vagy 15 különböző mutáció, ez nagyon érdekes. Tehát nem is adunk neveket, volt alfa, beta, gamma, omikron, akkor valami kentaur, valamilyen mitológiai nevek. Most már nem is tudunk nevezni, hanem számok, valami B123.13, tehát lényegtelen. Tehát nagyon sok mutáció van, és ez jó hír. Tehát, ha nem tudunk, mi a ellenségünk, az jelen, hogy nem is fontos az ellenség. Tehát jó. De influenza érdekes, ő mindig aktuális volt, lesz sajnos, mert ez egy zoonózis. Tehát igazi rezervoár a gazda állat vagy sertés, vagy madár. És akkor rekombinálnak a gények, olyan influenza rekombinálja magát, hogy bír okozni betegségek embereknek is. Azért mondom, mindig lesz aktuális, és ilyenkor szoktunk beszélni védőoltásokról. Most csak érkeznek, tehát túl korán, de ezen a héten egész Szerbia területen lassan érkeznek a védőoltások, és akkor szerintem jövő héten már bírunk erről is beszélni pontosabban, milyen védőoltás, hány adat, és így apróságokat, ami is szokásos ilyenkor beszélni.
0: Igen, ezt jó, hogy mondtam, mert tőlünk is kérdezték már hallgatók, hogy mikor lesz az aktuális, úgyhogy nagyon jó, hogy erről is beszéltünk, de meg kell említeni, mindig ez is téma, a nyugat-nílusi láz, ezzel mi a helyzet most?
1: Mondani, hogy ez tipikus vektorbetegség, a szúnyogok terjednek, tehát ameddig aktívak a szúnyogok, ameddig nincsen nulla vagy mínusz, bírunk találkozni velük. Ők is szoktok bemenni a házba, lakásba, tehát nem ritkoság novemberben vagy decemberben is találkozni is szúnyoggal, és ha megfertőzött, bír átadni ezt a fertőzést. Tehát regisztráltunk csak a súlyos eseteket, mondjuk rá 50 körül az utolsó szám, és súlyos. És akkor valaki mondja, hogy minden eset súlyos, mikor orvosok mondják, hogy ez nagyon enyhe betegség, ritkában bír lenni súlyos. Arról van szó, hogy számoljuk kizárólag súlyos eseteket. Tehát mondjunk, hogy egy országban van 50 eset, az nem, hogy van 50 eset, hanem 50 olyan súlyos eset, az a személy kerül kórházba, tehát neuroinvazív betegségről beszélünk. Enyhe vagy közepenyhe esetekről nem tudunk, mert nem is fordult az a valaki orvoshoz. Ilyen a statisztika.
0: Mi van akkor, hogyha akár a nyugat-nílusi láz esetében, vagy pedig a, ugye az enyhébb lefolyásúbbnak mondott külön

0: különböző ilyen légúti betegségek kapcsán elhúzódik, vagy valaki, hogy egyszer mondta a műsorban, hogy azért kell egy hét, több mint egy hét, hogy valaki rendbe jöjjön, de mi van, hogyha utána sem jön rendbe?
1: Igen, most érdekes, hogy ezek a vírusok birokoznak olyan helyzetet, hogy valaki nem csak egy-két, hanem két, akár három hetet is érzi valamit. Olyan gyöngeséget mondjuk rá, vagy valami nem tipikus fejfájás. Tehát vírusok bírnak okozni valamit, akár egy hónapot, érdekes. Mit bír okozni? Hát krónikus betegségeket nem szoktak okozni. Persze bír mondjuk rá HIV egy krónikus virális betegség, vagy hepatitis B, ez valami más. De ilyen felső légúti vírusok nem szoktak okozni. Inkább bírnak okozni, hogy az a betegség, az a akut fázis, heveny fázis legyen hosszabb, mint ami szokásos, nem egy hét, hanem két-három hét, akár egy hónap. De ez is valami, ami ritkosság, de valamikor ilyeneket is szoktunk regisztrálni. Mondom, ha valami nem specifikus, nem tipikus, ha beszélünk felnőtt személyekről, ha érezünk valamit, amit eddig sose nem éreztünk, mondjuk rá bőr kiütések is bírnak lenni. Hasmenés. Nagyon sok embernek most van hányás, hasmenés, panaszkodnak. Egész családban, a munkahelyen többségnek van hasmenés. Ez is bír okozni egy vírus, ami elsősorban felső légüti fertőzés, vagy fekorális, tehát piszkos kezekkel terjed. Tehát higiéniai szabályokat mindig kell betartani.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondott, mert vannak olyanok, ezt tudom kollégákról, meg akikkel beszélünk, hogy igazából jól van, nincs láza, semmi baja, túlment rajta a felső légúti betegség, fertőzés, mégis még utána egy pár hétig köhög.
1: Így van. Tehát köhögés egy nagyon érdekes reakció, ez reflex reakció. Tehát ilyen respirakorikus utok. Jön az a vírus, tehát valami tönkre teszi azt a sejt metabolizmus, és akkor az emberi test, azok a sejtek tracheába is egészig tüdőig reagálnak. Tehát ez ilyen reflex mechanizmus. Már nincs olyan a kórokozó, de megmarad valami, ami ellen reflex mechanizmusról szeretnünk kihorcolni, kidobni azt a valamit. Tehát betegség elmúlt, de a köhögés még picike megmarad.
0: És még arról beszéljünk így a vége felé, hogy mire számíthatunk a következő hetekben. Várható-e úgymond a szezonális felfutás, csúcsidőszak, van-e ilyen egyáltalán?
1: Érdekes, mi szoktunk többször egy év belül regisztrálni, hogy a számok mennek fölfelé és lefelé, tehát most mennek fölfelé, lehetséges, hogy megáll, és akkor megint a betegek, a felső légúti betegségekről beszélünk, számok mennek lefelé, és akkor mindig szokásos december közepén, december végig mennek fölfelé, mikor jön lassan ugye karácsony, szilveszter, mindenki zsúfolt helyeken lesz, akkor ez a szilveszter után is megy lefelé, mikor van iskola szünet, és akkor február az a tipikus hónap, mikor Szerbiában legtöbbet beteget regisztrálunk, influenza, felső légúti betegségek, és így tovább. Tehát csúcs lesz szerintem februárban.
0: Mindenkinek van valami tippje, gondolom én otthon, amit nagymamától, szülőktől tanult, de a szakember szerint hogyan lehet ilyenkor erősíteni a szervezetet, megelőzni talán annyira nem is, de hogy a kockázatot egy kicsikét mérsékeljük.
1: Nagyon fontos táplálkozás. Tehát kell bevenni a szervezetünkbe nagyon sok gyümölcsöt, elsősorban zöldséget, mert gyümölcsbe bír lenni nagyon sok cukor, és akkor ha valaki cukorbeteg, kb. 10% populáció, lakosságban van cukorbeteg. Tehát inkább koncentrálni a zöldségre, tehát a gyümölcsre. Persze fehérje nagyon fontos, mert antitestek az semmi más, hanem a fehérje, a protein. Tehát kell segíteni immunrendszernek, hogy van miből csinálni ez a kitűnő, tehát antitesteket megfelelő, mert minden korokozó ellen van valami különböző. Tehát fehérje nagyon fontos. Legyen az hús, ha valaki nem eszi húst, akkor legyen tojás, tej, termék is így tovább. És persze kell aludni, kipihenni magukat, 7-8 órát. Mindenkinek ezt ajánlom, kell menni időre aludni, ez nagyon fontos. Kikerülni a füstöt, alkoholt elsősorban, és tornázni is, fizikai aktivitás nagyon fontos, és talán első helyen kell kikerülni mindenkit, aki beteg, vagy ha az valaki beteg, használjon maszkot. Tehát ez nem szégyen, korona elmúlt, de ez olyan általános megelőzési mód, eszköz, amivel bírunk megátolni bármilyen felső légüti betegséget.
0: És még egy utolsó kérdés, tudom, hogy ez önnek a veszőparipája, mert egyszer-kétszer már érintettük, de engem nagyon is érdekel. Említette, hogy majd elérhetőek lesznek a védőoltások. Szerbiában mennyire elterjedt a használatuk, mert a közösségi médiában azért olyan őrült elméleteket lehet olvasni, hogy amikor az ember olvassa és hallja, hogy miket hall vissza emberektől, akkor nem is hiszi el, hogy valaki akár el is hinni ezeket a dolgokat.
1: Tehát amiattól léteznek védoltások, hála tudományok, hála Istenek, bár több mint 100 éve, nagyon hasznosak, és kell használni ezeket. Érdekes, hogy mondjuk rá, influenza elleni védoltás. Kb. Ha nézzünk, hány ember él Szerbiában, kb. 6 millió, és 300 ezer védoltás, az csak 5%. Ebből is megmarad egy mennyiség mindig, sajnos. Tehát jó használni védoltásokat, ha akarunk, hogy legyen erősebb immunitás. Az a mesterséges immunitás, mi szoktunk használni, ha beszélünk védoltásokról, ez nem jó kifejezés. Ez természeti immunitás, tehát nem jött egy vírus szervezetünkbe, hanem egy csak apró rész belőle, de a mi immunrendszer reagál. Tehát az immunitás természeti, csak a mesterséges módon bedobtunk a vírus. Tehát semmi nincs különbség, hogy védoltást kaptunk, vagy igazi betegséget. Ha kaptunk védoltást, nem leszünk betegek. Ha jön a vírus, és ő indítja ezt immunreakciót, sokszor nem sikeres, és jönnek a szövetmények, tüdőgyulladás, hospitalizáció, vagy akár a halálos kimenető eseteket is szoktunk regisztrálni. Tehát nagyon jó kihasználni minden védoltás, ami van. Mondjuk rá a streptokokusz ellen is, erről nem szoktunk beszélni. Tehát ha valaki idősebb, mint 65, vagy fiatal és dohányzik, neki jó minimum egyszer éve életbe felvenni a streptokokusz pneumónia elleni védoltás.
0: Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és mindezt megosztotta velünk. Valóban jó dolgokat hallottunk, mindig jó, amikor ön itt van, mert valóban szakszerűen el tudja mondani mindazt, amire oda kell figyelni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között. Other than me, girl, you got to change your crazy ways. You get-

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, egy szép témával folytatjuk, mert hogy november 9-ig várja a felterjesztéseket a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Életfa díjra, valamint az aranyplakett és a plakett elismerésre. A VMMS elnökét Sutus Áront hívtuk meg a műsorban. Mivel ismerjük egymást régóta, tegeződni fogunk, a hallgatók ezt nem fogják bánni. Köszöntelek a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok én is, üdvözöllek, Gábor.
1: Tisztázzuk, hogy az egyes díjakat milyen személyek kaphatják meg, mert ugye minden évben megvan ez hirdetve, és akkor elég sok felterjesztés szokott érkezni.
2: Így van, köszönjük a lehetőséget, köszönjük a kérdést. Ugye a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2004, illetőleg 2005 óta osztja ki életműdíját, illetőleg az eddigi életpályákat elismerő díjait. Ekként a Magyar Életfa díjat, a plakett elismerés és az aranyplakett kitüntetését, ezt ugye annó még dr. Szőlősi Vágó László és Dudás Károly álmodták meg közösen, és azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos díjjá nőtte ki magát az elmúlt közel két és fél évtizedben. A Magyar Életfa díja, hogy a neve is mondja, egy teljes életpályát, egy életművet elismerő, vagy egy életutat, egy szolgálatot elismerő díj, kitüntetés, és legalább a 3-4 évtizedes életutat ismeri el. Nagyon sok területről beszélhetünk itt, akár ugye a művészeten át a közösségszervezésig, anyanyelvápolásig, pedagógusi pályáig, de ami a legfontosabb ezekben az életutakban és az életpályákban, az az, és hát ez a többi díjra is érthető, értendő, hogy az miként sugárzik ki egy kisebb, vagy egy nagyobb közösségre, magyar közösségre, tehát az őt körülölelő, vagy akár a teljes vajdasági magyarságot érintve, vagy a vajdasági magyarságra mennyire tud hatással lenni egy-egy ilyen életút. És akkor itt, ha megnézzük a kézművességen keresztül az oktatói pályákon át, a művelődési egyesület vezetésén át, nagyon sok minden az, ami érintheti a mi közösségünket. De mindenként mondom, ez a mérvadó az, hogy miként sugárzik ki ez az őt körülölelő közösségekre. És hát ilyen a plakett elismerés is, de a plakett elismerést azért hozták létre anno a díj alapítói, az elismerés alapítói, hogy az eddigi életpályákat, a legalább 10-15 éves eddigi életutakat ismerjék el, azt a motivációt, azt a lendületet megerősítsék a fiatalabb, felnövekvő generációba, akik szintén szolgálatot vállaltak a vajdasági magyar közösségért, és van ugye az aranyplakett kitüntetés, amely egy Kárpát-medencei szintű kitüntetés, és amelyet olyan személynek, szervezeteknek ítél oda minden évben a Művelődési Szövetség elnöksége, hiszen a díjakról az elnök, a szövetség elnöksége dönt, aki amely szervezet vagy amely személy úgy a vajdasági magyarság vonatkozásában, mint a Kárpát-medencei magyarság vonatkozásában nagyon fontos életutat jár be, egy nagyon fontos hatással van ezekre a közösségekre. A plakett díjnál elfelejtettem említeni, hogy a plakett esetében ott nem csak személyek kaphatják meg az elismerést, hanem intézmények, szervezetek is.
1: És gondolom, hogy ezek azok a szempontok, amiket említettél is már a beszélgetés kezdetén, amelyek alapján a döntéshozók mérlegelik, hogy kik azok a jelöltek közül, akik megkapják majd az elismeréseket.
2: Így van, így van, így van. Igazából, ahogy te is mondtad, mindig több felterjesztés érkezik be, hála Istennek, mint a hány elismerést oda tud ítélni a szakmai testület. Itt csak röviden elmondanám, ugye Magyar Életfa díjból minden évben 4 elismerést tudunk átadni, a plakett esetében ez a szám 5, míg az aranyplakett esetében 1, tehát összesen 10 kitüntetést adunk át a következő év Magyar Kultúra Napi Vajdasági Központi Ünnepségének keretében.
1: És ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni arról, miért fontos ma is elismerni a közösségért végzett művelődési munkát, akkor hogyan lehetne ezt leírni?
2: Egyrészt a díj, vagy a díjátadás pillanata arról is szól, hogy ezt a szolgálatot, ezt a közösségért vállalt tántoríthatatlanságot, elhivatottságot, konokságot, kérlelhetetlenséget, ezt az ingyenes kovászt, ezt egy pillanatra kidomborítsuk, illetőleg a megbecsültségüket erősítsük ezeknek az életutaknak, ennek a szolgálatnak, de én talán ezekkel a fogalmakkal írnám kerül tántoríthatatlanság, konokság, ingyenes kovász, amely belerajzolja ebbe a tájba, ide a szülőföldbe a vajdasági magyarságnak a jövőjét, a kis közösségeknek és a nagyobb közösségeknek is a jövőjét, és itt most a közművelődés, a közösségben teremtődő értékek és a közösségben teremtődő utakat szeretném ezzel kiemelni, és erre irányítani a fókusz, mert mindig ennek van itt lényege, így tudtunk megmaradni az elmúlt több mint 100 évben is kisebbségi létünkben. Tehát számunkra tényleg az a fontos, hogy minél több településen a magyarság megtartó erő, az a kovász, az az energia, az tovább tudjon működni, és a díj az csak egy pillanata annak, illetőleg egy szerény eszköztára annak, hogy ezt a vállalást, ezt igazán meg tudjuk becsülni, és ki tudjuk domborítani, és egy pillanatra fel is tudjuk emelni ezeket a személyeket, csoportosulásokat, közösségeket.
1: És adódik a kérdés ez alapján, ugye ki kell domborítani mindezt, de hogy milyen állapotban van ma a vajdasági Magyar Művelődési Egyesületi Hálózat, és mely területeken van a legnagyobb szükség a közösségi összefogásra, néptánc, népzene, színjátszás, hagyományőrzés, irodalom, vagy esetleg más területe lenne ez?
2: Nagyon nehéz kérdés. Igazából, ami nagyon nagy feladat lesz az elkövetkező években, egyrészt ezt a hálót, ezt az összeszövött hálót, ezt idézőjelesen karban tartani, tehát azt a lendületet, azt a motivációt erősíteni, segíteni katalizátorként, amely egyébként működteti ezt a hálót, és a Művelődési Szövetségnek ebben feladata lesz. Nagyon fontos, és erről már beszéltünk az elmúlt években is, és most az elmúlt hetekben is a kollégákkal, az, hogy megtaláljuk azt a receptet, azt a nagyon nehéz receptet, hogy hogyan tudjuk a kinevelt néptáncoktatókat itt helyben tartani, illetőleg hogyan tudjuk mind a Szorványban, és most már egyre jobban a Tömbben is jelentkezik a probléma, minden település számára segíteni azt, hogy legyen néptáncoktatójuk, vagy legyen, aki kijár oda, csoportvezetőjük is legyen, tehát tehát egy újabb kihívás lesz az elkövetkező években, és hát azt is látjuk, hogy a vajdasági magyar amatőr színjátszó mozgalom vonatkozásában jó volna megtalálni az újabb generációban, a felnövekvő generációban azokat a csoportvezetőket, amatőr öntevékeny rendezőket, akik tovább tudják vinni ezt a több mint 100 éves hagyományt, legalábbis, hogyha Trianon után nézzük ezt, akkor ezt a legalább 100, de akár 150-160 éves hagyományt, és ez örömteli volt, idén már Múzsián több mint 20 társulat lépett fel. A Covid után, ugye a Covid alatt volt egy törés, és utána apadt a létszám egy jó időre, és most újra megtalálták a hangot sok településen, újra megtalálták azokat a személyeket, csoportot alakítani, a csoportvezetőket is. De azt látja az ember, hogy minden 10-15 évben szükséges egy ilyen képzést, összeszövő képzést elindítani. Én azt gondolom, hogy jó állapotban vagyunk, nagyon sok az értékes és a szolgálatot vállaló fiatal, idősebb, nagyon sok a példaadó, a példamutató, akik többek között biztos, hogy néhányuk közülük át is vette már, vagy át is fogja venni a Művelődési Szövetség által alapított elismeréseket, de nem is ez az elismerés a lényeg, hanem az, hogy a közösségen belül mit vívtak ki maguknak, nem elismerés, nem dicsőséget, hanem azt, hogy a vállukra emelhették, és a vállukon viszik és vihetik a közösség különböző ügyeit, és a közösségnek a, hát igazából tényleg a jövőjét.
1: Ez nagyon szép gondolat, és így a végére említettük azt, hogy ilyenkor, amikor ezt az elismerést át fogják venni, akkor kidomborodik az, hogy ki milyen munkát végzett a közösségért, de úgy egyébként az év többi részében mennyire látható és megbecsült a vajdasági magyar művelődési életben végzett munka a szélesebb társadalom előtt, mert riportokban látjuk, ugye hírekben olvassuk, de mennyire tudatosak az emberek azzal kapcsolatban, hogy itt mennyi erőfeszítés, mennyi munka van egy-egy személy vagy egy-egy művelődési csoport szakosztály részéről.
2: Nem biztos, hogy ezt pontosan látják a kívülállók, vagy a szélesebb közönség. Az biztos, hogyha egy jó szülői közösség van, az pontosan érzi és tudja, hogy ebben mennyi munkát raknak bele önkéntes vállalásban az egyesületi vezetők és az egyesületet vezető testületek, vagy a kis közösségek. De azt is tudjuk jól, hogy hála Istennek rengeteg közösségi esemény, illetőleg tábor zajlik évközben nyaranként, és itt azért a szélesebb közönség is láthatja azt, hogy egy-egy táborszervező egyesület az mire képes, és mit tud nyújtani az itt felnövekvő generációnak, vagy mit tud nyújtani a legkisebbektől az idősebb generációk számára. Mindenki egyébként, minden egyesület az elmúlt időszakban, az elmúlt éveknek a támogatásainak, az odafigyelésének, igazából az odafigyelés itt a kulcsszó, hála, meg tudta erősíteni azt az utat, vagy ki tudta kövezni azt az utat, amelyen járni szeretne, amelyen járni szeretett volna, azokat az ötleteket, vágyakat, azt mind meg tudta valósítani, teljesíteni tudta, ki tudta lombosítani, és ez nagyon fontos volt, mert minden egyesület, minden kis közösség, vagy minden kis régió is akár egy arcélet rajzolt ki magának, ahogy minden a legkisebb települések is erre energiát, motivációt és lehetőséget kaptak, és azt gondolom, hogy ez, hogy ilyen kondícióban van a vajdasági magyar közösség, az ennek is köszönhető, hiszen ez a megerősítés, ez a mindennapi megerősítés mind az anyország, mind a vajdasági magyar közélet és közművelődési élet részéről, ez fontos számukra, és ezáltal tudták megálmodni azokat a rendezvényeket, eseményeket, amely azt gondolom, hogy értékteremtő, értékőrző, és hát a mi legnagyobb reményeink szerint hosszú távú hatásként közösségépítő erővel bír.
1: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük Sutus Áronnak, hogy itt voltál, hogy mindenről beszélgettünk, és nem marad más hátra, mint hogy további sikeres munkát kívánjak.
2: Köszönjük szépen, és természetesen várjuk a felterjesztéseket. Ezeket a felterjesztéseket intézmények és magánszemélyek is megküldhetik, benyújthatják a sajtóból, a részletekről értesülni tudnak, illetőleg a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Facebook oldalán is megtalálják a szükséges információkat.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben, így Szabadkán is. Gyászülésen búcsúztak Stevan Bakićtól. Holnap lezárják a szabadkai Strossmayer utcát, és ismét a kortárs színházművészet központjává válik Szabadka, készülnek a Desirére. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, mondom a részleteket. Megkezdődött a távfűtési rendszer, meleg próbálja Szabadkán is. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűri az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtési idény hivatalosan október 15-én kezdődik. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
5: Most még hidegek a radiátorok, viszont elindult a fűtési rendszer beindítása, meleg próbája itt Szabadkán, így szerda estére már teljes hálózaton lesz majd a fűtés. Viszont a fűtési szezon hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik majd. A szabadkai távfűtőműben befejezték a karbantartási munkálatokat, és megkezdődött a rendszer meleg próbája, amely során fokozatosan felmelegítik a távfűtési hálózatot. Egyes városrészekben már érezhető a fűtés hatása, máshol később melegszenek fel a fűtőtestek. A szolgáltató arra számít, hogy október 14-én, szerda estére a teljes hálózaton helyreáll a hőellátás. A rendszer felfűtése időigényes folyamat, ezért a következő két napban nem minden fogyasztónál egyszerre lesz meleg a radiátor. Devor Andrásik, a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat energetikai rendszerért felelős ügyvezető igazgatója. Arra számítunk, hogy holnap, október 14-én a nap végéig minden fogyasztó érezni fogja a fűtés hatását. A mai napon, a melegüzemi próbák első napján már egyes fogyasztóknál is érezhető lesz a fűtés. A folyamat fokozatos jellege miatt azonban a hálózat egyes részein csak bizonyos késéssel jelentkezik majd a fűtés hatása. Szerbia szerte 60 távfűtőmű mintegy 670 ezer háztartás lát el hőenergiával. A rendszerek felkészültek a fűtési idényre, komolyabb fennakadásokra nem számítanak, a szükséges energia rendelkezésre áll, mintegy 85%-át földgázból állítják elő, közölték az illetékesek.
4: Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzárra kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. Gyászülésen búcsúztak Stevan Bakićtól, Szabadka október 10-én elhunyt polgármesterétől. A Városháza dísztermében családtagjai, munkatársai, tisztelői, valamint köztársasági, tartományi és városi tisztségviselők idézték fel életét és a város élén végzett munkáját. Balázs Zita és Fackovics Melissa beszámolója.
6: Stevan Bakićot 2020. augusztusában választották meg először Szabadka polgármesterévé, a 2024-es helyhatósági választásokat követően pedig második mandátumát is megkezdte. Hosszantartó, súlyos betegség után életének 60. évében hunyt el. A gyászülésen a város vezetői és egykori munkatársai személyes emlékeken keresztül idézték fel, milyen embernek és városvezetőnek ismerték. Szrügyen Szamárdzsics, Szabadka segédpolgármestere. Arra az emberre emlékezünk, aki életét és munkásságát annak a városnak szentelte, amelyet szeretett, annak lakóinak és hazájának. Stevánról beszélni annyit jelent, mint egy olyan emberről beszélni, aki hitt abban, hogy a polgármesteri tisztség nem csupán a városházán viselt felelősséget jelenti, hanem azt a kötelezettséget is, hogy az ember ott legyen a polgárok között, meghallja a hangjukat, megértse gondjaikat, és keresse a megoldást a problémáikra. Munkájának elkötelezettje volt, és tisztában volt azzal, hogy a polgármesternek mindig elérhetőnek kell lennie a polgárai számára. A megemlékezésen fényképekkel idézték fel Bakics életének fontosabb pillanatait. Milos Vučević, a szerb haladó párt elnöke személyes hangvételű búcsú beszédében a néhai polgármester hazaszeretetét és a különböző nemzeti közösségek együttélése iránti elkötelezettségét emelte ki. Nagy hazafi volt, szerb volt méghozzá nagybetűkkel, de megértette Szabadka gazdagságát és az itt élő közösségek együttélésének értékét. Tisztában volt a szerb, a magyar, a horvát, a bunyevác közösség, valamint az itt élő valamennyi nemzetiség békés együttélésének jelentőségével. A megemlékezésen több magasrangú tisztségviselő is lerúgta kegyeletét. Jelen volt Maja Gojkovic, a tartományi kormányelnöke, Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, valamint Kúli Csilla, Szabadka alpolgármestere is.
4: A városházán tartott kommemorációt követően a sétaerdei pravoszláv temetőben helyezték végső nyugalomra Sztevan Bakićot, Szabadka elhunyt polgármesterét. A temetésen családtagjai és barátai mellett egykori munkatársai, párttársai, valamint mindazok jelen voltak, akik életük során kapcsolatba kerültek vele, és így szerettek volna tisztelegni az emléke előtt.
2: Választások 2026.
4: Szerbia jó példát mutat a nemzeti kisebbségek politikai képviseletében, jelentette ki Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének Szerbiában tartózkodó küldöttségével folytatott megbeszélésén. A találkozón a választási kampányról, a médiában való megjelenés lehetőségeiről és a választások utáni együttműködésről is szó esett. Kovács Elvira elmondta, hogy tájékoztatta a küldöttséget a VMS és a kisebbségi választási listák kampányáról, valamint a választás napjával kapcsolatos várakozásokról. Hangsúlyozta, hogy valamennyi kihirdetett választási lista lehetőséget kap arra, hogy a médián keresztül eljuttassa üzeneteit a választópolgárokhoz. Az Európa Tanács előzetes megfigyelő missziója a jövő héten érkező, az október 25-i választásokat figyelemmel kísérő küldöttség munkáját készíti elő, és információkat gyűjt a választási folyamatról. Határozat képtelenség miatt elhalasztották a belgrádi városi képviselőtestület ülését, amelyen Alekszandr Šapić polgármester leváltásáról tárgyaltak volna. A 110 képviselőből mindössze 47-en jelentek meg, így nem volt meg a szükséges létszám a munka megkezdéséhez. Az ülést november 23-án délelőtt 10 órakor folytatják. A polgármester leváltását a Kreni Promeni mozgalom kezdeményezte, miután Tatjana Micić ellenzéki képviselő azt állította, hogy Šapić szeptember végén fizikailag bántalmazta őt. A polgármester tagadta a vádakat és kérte az illetékes szerveket az eset kivizsgálására.
2: Választások 2026.
4: Ismét a Kortárs Színház Művészet központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiré Central Station nemzetközi és a regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várva a színház kedvelőket. Pénteken az Újvidéki Színház Utópia című előadásával indul a műsor Urbán András rendezés. Majd a Budapesti Stúdió K Színház lép színpadra Térei János a Legkisebb Jégkorszak című darabjával. A folytatásban olyan neves társulatok produkcióit láthatja a közönség, mint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Budapesti Pintér Béla és társulata, valamint a Belgrádi Drámai Színház. Az előadásoknak a Jadrán színpad, a Szabadkai Népszínház és a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolanyi.org weboldalon már a mai naptól. Urbán András fesztiváligazgatót hallják.
0: Ahogy feljöttem a színpadra, elkezdtem vigyorogni. Ez mindig egy öröm. 18. alkalommal el se tudom hinni, hogy eljutottunk idáig. Ezzel a fesztivállal, amit ugye a Kosztolányi Dezső Színház és a Desiree a Kortárs Művészetér Egyesület közösen szervez. Az idén a Desiree Fesztivál november 13-ától 17-ig fog tartani. Tehát lehet, hogy ez a legrövidebb fesztiválunk, de minőségében ez szerintem ugyanolyan jó lesz, mint az elmúlt 17 fesztivál volt.
4: A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Lezárult a Magyarország elleni uniós eljárás, 4,2 milliárd eurós forrás szabadul fel. Óvodapedagógiai konferenciát tartottak Zentán. Jönnek a részletek. Csaknem 1600 orosz személyre és vállalatra terjesztette ki a szankciókat az Európai Unió. Ez a legnagyobb egyszer elfogadott szankciós lista az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése 826 orosz vállalatot és 743 vállalatvezetőt érint. Az intézkedések elsősorban az orosz hadiipart célozzák, különösen azokat a cégeket, amelyek rakéták, drónok és katonai repülőgépek gyártásához szükséges alkatrészeket szállítanak. Az új intézkedésekkel csaknem 4600-ra emelkedett az uniós szankciós listán szereplő személyek és szervezetek száma. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a döntést, és úgy fogalmazott, új fejezete kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Weiss Tibor, a Tiszapárt európai parlamenti képviselője szintén pozitívan értékelte a határozatot. Szerinte a döntés azt bizonyítja, hogy érdemi reformokkal, a jogállamiság és az átláthatóság megerősítésével visszaszerezhetők az uniós lehetőségek.
2: Választások 2026.
4: Vajdaság szerte folytatódnak azok a terepbejárások, amelyek során a jó példákat, a sikeres támogatási programok eredményeit és a helyi közösségeket látogatják meg a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai. Moholon és Adán családlátogatáson, vállalkozó is, egyetemista látogatáson, valamint lakossági fórumon vettek részt. Horváth Kátai Orhidogatják meg a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai. Moholon és Adán családlátogatáson,

0: Volt egy ilyen döntéshelyzet, hogy akkor Magyarországon maradjunk, vagy jöjjünk-e haza, és hát ezzel a segítséggel és támogatással hál' Istennek meg tudtuk venni a házat, és ez abban is hozzájárult, hogy akkor itthon tudtunk maradni. Úgyhogy már a negyedik gyermekünk az már itt ebben a házban született meg, ugye Dávidka, úgyhogy most 4 gyermekünkkel itt élünk, és hál' Istennek ugye a Prosperitáti Alapítvány segítségével tudtuk ezt megvenni, és azóta itt tataroztuk, javítgattunk rajta, hozzátoldottunk, és hál' Istennek most egy szép otthonos házunk van.
1: A körút Adán a Bérlax kozmetikai szépségszalonban folytatódott. Dúsa Brigitta 2018-ban kezdő vállalkozóként indította el szalonját, ugyancsak a Prosperitáti Alapítvány támogatásával. Az alapszolgáltatásként nyújtott masszázs mellett a pályázatnak köszönhetően korszerű testkezelőgépeket szerzett be, köztük narancsbőr elleni és zsírbontó berendezéseket, elektromos izomstimulációs eszközöket, valamint mezoterápiás arc- és testkezelőgépeket. Dúsa Brigitta az adai Bérlax kozmetikai szépségszalon tulajdonosa.
2: Kezdeti löketet adott, és nagyobb szélesebb körű szolgáltatásokat tudtam nyújtani, és ezáltal saját magamat teljes munkaidőbe tudtam foglalkoztatni, meg az itt élő embereknek el tudtam olyan szolgáltatásokat hozni, amik nem elérhetőek voltak itt a környéken.
1: A jó példák és a sikeres életutak feltérképezése során a küldöttség egy egyetemistát, Pataki Viktort is meglátogatott, aki a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjában részesül. A programsorozat végén Moholon lakossági fórumot tartottak. Kovács Elvira, köztársasági parlamenti képviselőjelölt.
3: A körutat általában lakossági fórummal, beszélgetéssel zárjuk, ahol a helyi jelöltjeink mutatkoznak be, akik büszkén vállalják, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség listáján vannak, és természetesen az úgynevezett top 5, illetve az első 5-10 jelölt magáról a programról, illetve helyi igény szerint a helyi igényekről szoktunk beszélgetni, kihangsúlyozva október 25-e jelentőségét, mert össze kell fognunk ahhoz, hogy erős magyar képviseletet tudjunk biztosítani Belgrádban.
1: A terepjárások és a lakossági fórumok célja továbbra is a helyi közösségek megerősítése, az elért eredmények felmutatása, valamint a vajdasági magyarság összefogásának biztosítása.
4: Szerbiának nem szabad megismételnie a 2012-es politikai fordulatot, amikor a nemzeti érzelmi választók egy általuk később árulónak nevezett kormányt juttattak hatalomra, mondta Milos Jovanović, a szerbiai új demokrata párt elnöke, az autentikus jobboldal választási lista vezetője egy nisi kampányrendezvényen. Hangsúlyozta, hogy Szerbiának saját kezébe kell vennie problémái megoldását. Bírálta a külföldi, elsősorban brüsszeli segítségtől várakozó politikát, és kijelentette, hogy ellenzi az Oroszország elleni szankciókat. Emellett teljes nyugdíjat ígért azoknak, akik 40 év munkaviszony után 60 évesen vonultak nyugdíjba, és ezért a nyugdíjtörvény módosítását szorgalmazza.
5: Választások 2026.
4: Közel 9%-kal csökkent a mezőgazdasági termékek ára Szerbiában. A legnagyobb árcsökkenést a gyümölcsöknél jegyezték fel. Augusztusban 8,7%-kal voltak alacsonyabbak a mezőgazdasági és halászati termékek árai, mint egy évvel korábban. A gyümölcsök ára pontosan 23,3%-kal, az állati eredetű termékeké 10,6%, az élőállatoké és a baromfié 9,8%, a gabonaféléké pedig 8,5%. Jó volt az idei alma termés Szerbiában, a termelők mégis nehéz helyzetben vannak. Az aszály több ültetvényben is károkat okozott, miközben az importalma és a feldolgozásra szánt alapanyagok behozatala is hatással van a szerb piacra. A felvásárlási árak alacsonyak, ezért a termelők számára egyre fontosabb kérdés, hogy milyen feltételekkel tudják értékesíteni, illetve külföldre kivinni a termést. Rózsa Krisztina riportja.
6: Idén sok és jó minőségű alma termett, ám a felvásárlási árak továbbra is alacsonyak a termelők szerint. A külföldről behozott alma pedig tovább nehezíti az árusítást, ezért egyre nagyobb kihívást jelent az alma eladása, akár külföldön, akár belföldön. Az alma termelők számára Oroszország az egyik fontos exportpiac. A külföldi értékesítés lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mennyiségű gyümölcsöt adjanak el, a kivitel azonban a kereslet és az árak alakulásától is függ. Kazi Tibor, királyhalmi termelő.
7: Külföldi alma az csak is az orosz piac, a többi az szóval állam, így mondjam. Tehát ha az orosz piac fog működni, akkor az nagyon jó lesz. Jelen pillanatban ők sem tudnak nagyon fizetni, mert az oroszoknak is van gyümölcsük, almájuk.

0: és minőségtelen, de olcsó. És azt az almát szállítsák most. Ha az orosz piacra beindul, az szerintem decemberen elég nem fog beindulni.
1: Az export nehézségei mellett a felvásárlási árak is komoly gondot jelentenek a termelőknek. Az első osztályú alma kilogramjáért fajtától függően körülbelül 50 dinárt fizetnek, míg az ipari feldolgozásra szánt másodosztályú gyümölcsért mindössze 11-12 dinárt. Ez az összeg sok esetben még a termesztés költségeit sem fedezi. Nagy György János, noszai termelő.
2: Keleten nagyon sok területet beültettek almával, ezért nagyon fontos, hogy a vegetáció itt évről évre hogy alakul. Most az idei év hát nem volt rendhagyó, úgyhogy nem jött be az alma előbb, mint keleten, ezért keveset tudtunk szállítani az oroszokhoz. Valamennyi ment az Európai Unióba, de elenyésző mennyiség ez az idei évben. Én remélem, hogy ez változni fog új év után.
1: A termelőknek nem csak a külföldi piacokon kell helytállniuk, hanem az importtal is versenyezniük kell, ugyanis főleg Lengyelországból érkezik alma Szerbiába, ami tovább nehezíti az itteni termés értékesítését.
3: A gyermekekben rejlik a jövő, ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai találkozón a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba, neves magyarországi előadók közreműködésével. Korom Sarolta riportja.
4: Négy előadó osztotta meg szakmai tapasztalatait a résztvevőkkel a Zentán megszervezett óvodapedagógiai konferencián. Kerekes Valéria egyetemi oktató és drámapedagógus a gyermekek érzelmi nevelésének fontosságáról, valamint a játékos módszerek gyakorlati alkalmazásáról beszélt.
5: Alapvetően az előadásomban egy nagyon gyakorlatias részt szeretnék ebből bemutatni, illetve egy olyan szemléletet, ami arra próbálja buzdítani az óvodapedagógusokat, hogy minden kincs bennük rejlik, tehát az ő személyiségük az, ami a gyerekeknek egy töbletet fog tudni adni, és az ő játékos énjük, az ő mesélő énjük az, amit ki kell bontakoztatni, amit előtérbe kell helyezni.
4: Az óvodapedagógus személyisége, a közös játék és a mesélés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek biztonságos élményekben gazdag környezetben fejlődjenek. Az óvodában megszerzett tapasztalatok a későbbi tanuláshoz és az élethez való viszonyukat is formálják. Denegri Ibolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.
6: Az óvodapedagógusnak a játékra, a szórakozásra, a mesére és a mozgásra kell legnagyobb hangsúlyt fektetni ebben a korszakban. A harmadik Zentán szerveződő pedagógiai konferenciáról fog szólni, és az előadóink Magyarországról érkeznek, illetve a gyakorló pedagógust is megszólítunk.
4: A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett.
3: A pontos idő 4 óra 22 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, a nap folytatásában is folytatódik a kellemes őszi időjárás, a hét hátralévő részében pedig változóan felhős, többnyire száraz idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap ismét én érkezem majd a legfrissebb információkkal, addig is minden jót, a viszonthallásra!
8: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
9: Tartson velünk a folytatásban is!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísér ezen a délutánon.
2: Ismét forog a körhinta, köszöntöm Önöket. A nap hátra lévő részében a legjobb slágerek biztosítják a jó hangulatot itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, illetve 18 órától Orosz Ildikó szerkesztésében muzsikál a mozi, melyben a Narcos című sorozat harmadik évadának dalai szólnak majd. A zenék mellett természetesen nem maradnak fontos információk nélkül sem. Minden órában rövid aktuális hírek lesznek, de érkezem majd közérdekű információkkal és jó programajánlatokkal is. Képzeljék, ma van a Nemzetközi Öltözki Nap. Hát ez egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit elegánsabban öltözzünk fel, elővegyük a szekrényből azt a ruhát, amit talán csak különleges alkalmakkor viselünk, és egy kicsi eleganciát csempészünk a hétköznapokban. Na de vajon biztos felmerül a önökben az, hogy honnan ered ez a nap? Hát a kezdeményezés az a 2010-es évek elején indult, az Így jártam anyátokkal című népszerű sorozathoz kapcsolódva vált ismerté. A sorozat egyik szereplője Barney Stinson ugyanis híresen nagy rajongója volt az öltönyöknek, és szinte mindenkit arra bíztatott, hogy öltözzön ki. Hát, aki még nem látta az Így jártam anyátokkal című sorozatot, annak csak ajánlani tudom, persze, ha szereti ezt a műfajt, sokan a Jó barátok egyik utódjaként is emlegetik. A nap üzenete tehát az, hogy nem kell különleges alkalom ahhoz, hogy elegáns ruhát öltsünk magunkra, néha már az is feldobja a napunkat, ha egy kicsit jobban odafigyelünk a megjelenésünkre, és olyan ruhát veszünk fel, amelyben igazán jól érezzük magunkat. Na hát ez lenne a mai nap lényege, úgyhogy tartsanak velünk így a folytatásban, így a délután, és ha van bármilyen hozzászólásuk, üzenetük a műsorhoz, írnak bátran Facebookon vagy SMS-ben, illetve Viberen a 066 36 36 33-as számra. A mikrofonnál Csernai Panna, az adás gördülékeny menetét pedig Váradi Valentin biztosítja. Kellemes rádiózást, forogjon a körhinta!

0: baby.
1: Reklám következik. Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba, és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak. A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban. 1, 2, 3, 4.

0: helvetet!
1: Körhinta. Egy olyan dallam szólt az imént, amely halatán rögtön megelevenednek előttünk a régi kalandfilmek képei. Hát ez volt a Szándokán című sorozat főcímdala, amely sokak számára igazi időutazás. Na de ki az, aki emlékszik még a Maláj-tigris kalandjaira? Esetleg írják meg nekünk SMS-be vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Különben Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég. Csapadék nem valószínű, és holnap is a maihoz hasonló időjárásban lesz részünk. Országszerte kellemes őszi időre számíthatunk. De hát útközben is forog a körhinta. A legfrissebb információim szerint Szabadkán a Mácsva és a Focsa utca kereszteződésében rendőri ellenőrzésre lehet számítani, valamint Felsőhegy után Bogaras felé, illetve azokat is figyelmeztetem, akik Zomborból utaznak Szabadkára, nos vigyázzanak az autós rendőrökkel is, és vezessenek óvatosan, körültekintően, és amit mindig hangsúlyozok, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, ne csak akkor, ha rendőrt látnak, hanem mindig. Vezessenek óvatosan.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
2: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna. Megkezdődött a távfűtési rendszer meleg próbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűrje az esetleges szivárgásokat. A Szabadkai Távfűtőművek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtési idény hivatalosan október 15-én kezdődik. A Városházán tartott kommemorációt követően a sétaerdei pravoszláv temetőben helyezték végső nyugalomra Sztyeván Bakityot, Szabadka elhunyt polgármesterét. A temetésen családtagjai és barátai mellett egykori munkatársai, pártársai, valamint mindazok jelen voltak, akik életük során kapcsolatba kerültek vele, és így szerettek volna tisztelegni az emléke előtt. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzárra kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. Ismét a kortárs színházművészet központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várva a színház kedvelőket. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közönségnek. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolanyi.org weboldalon már a mai naptól. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van. Az éjszaka folyamán tiszta lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű. Holnap a hőmérséklet a legmelegebb órákban 16 és 17 fok között alakul. Esőre nem kell számítani. A hét hátralévő részében pedig változóan felhős, többnyire száraz idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka is, pénteken helyenként ismét előfordulhat eső.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
11: Társadalmi célú felhívás.
0: egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
4: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
5: A 107,1 MHz-en.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: Bendegúz jól mondja, hallgassák a Szabadkai Magyar Rádió Körhinta című műsorát most éppen, és a folytatásban egy kicsit a dínók kerülnek a figyelem középpontjába, hiszen vizsgálatok és kutatások újabb eredményeket mutatnak. Nézzük! A világ egyik legismertebb őshüllője nem csak könyörtelen ragadozó lehetett, hanem az utódairól is gondoskodhatott. Erre utalnak a fosszíliák újabb vizsgálatai. A paleontológusok szerint a 66, illetve 68 millió évvel ezelőtt élt Tyrannosaurus Rex viselkedése jóval összetettebb lehetett, mint korábban feltételezték. A csontokon talált harapásnyomok arra utalnak, hogy az akár 12 méter hosszú és 9 tonnás ragadozók gyakran harcoltak egymással, egyes leletek kannibalizmusra is utalnak, és a kutatók ugyanakkor azt feltételezik, hogy a tyrannoszauruszok udvarlási szokásokkal is rendelkezhettek, és akár utódaikat is védelmezhették, hasonlóan a mai madarakhoz és krokodilokhoz. Erre azonban egyelőre nincs közvetlen bizonyíték. Az Észak-Dakotában talált lábnyomok alapján azt is megállapították, hogy az egyik példány mintegy 6,4 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. A tudósok szerint a Tyrannosaurus Rex valószínűleg többnyire magányosan élt, társas viselkedése azonban sokkal változatosabb lehetett, mint azt korábban gondolták. Nos, dínok már nincsenek, de a kutatók tovább dolgoznak, mi pedig zenélünk tovább itt a 107,1-en, a Baby Sister együttes egyik dalával folytatjuk a körhintát.

0: Megpróbálkozott néhány kan.
1: Volt hozsolana, mint tanispan. Dobmendög, lényeg, egyszer légyom.
0: De kihagyjuk inkább a kétes cicot.
1: Nálunk rossz helyen vadászom. Itt bele fog törni a bicskátok.
0: S nem kell ide vitamin,
1: mert nem lefel a

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. Az Entai út 209B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
3: Ajánlót hallottak. Hey!

Az emberek együttes tábortűz című dala szólt az imént. Nekem erről mindig a nyári esték jutnak eszembe, amikor egy kellemes társaságban halkan szól a zene, ég a tűz, és csak élvezzük. Milyen jó is néha egy kicsit lelassulni és átadni magunkat ezeket, hát ezeknek az egyszerű, de szép pillanatoknak. Különben 17 óra 40 a pontos idő, és hát elérkeztünk a körhinta azon részéhez, amikor a Paloner TV műsorát ismertetem a hallgatókkal. Ez most sem lesz másképp, ha kíváncsiak arra, hogy még mi lesz látható a mai napon a Pannon TV-ben, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. Most éppen híradó látható, majd utána közügyek hírháttér műsor, aztán Kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig Szubjektív, benne Hodik Anabella, a Kosztolányi Dezső Színház színésze, aki nemrégiben a Színházi Kritikusok céhe elismerésében részesült. 20 órától híradó, majd pedig Forog a kamera, Helyt kell állnom, Mecserik Anita kisfilmje, amely fődíjban részesült a 2026-os Kulturális Filmek Fesztiválján. Vele készült többek között beszélgetés, és a filmet is most megnézhetik a televízióban. 21 óra 25 perctől Kincses ládánk, melyben Palics lesz bemutatva, utána pedig közügyek hírháttér műsorunk ismétlésre, és híradó is ismétlés lesz látható a tévé képernyőjén, ami pedig itt a rádiót illeti. Nos, kerek órán érkezem rövid hírekkel, majd pedig Orosz Ildikó szerkesztésében muzsikál a mozi, a Nárkos című sorozat harmadik évadának dalait hozza el önöknek, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, a mikrofon előtt Csernai Panna. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, üdvözölte a döntést és úgy fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Megkezdődött a távfűtési rendszer meleg próbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan tölti fel a hálózatot, hogy ellenőrizze a rendszer működését, a hőközpontokat és kiszűrje az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtő művek kommunális közvállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen a hálózat fokozatosan melegszik fel. A fűtési idény hivatalosan október 15-én kezdődik. A gyermekben rejlik a jövő, ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvópedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai képzésen a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba. A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett, akik neves magyarországi előadók tapasztalataiból és szakmai ismereteiből meríthettek. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 13 fok van, az éjszaka folyamán tiszta lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű. Holnap a hőmérséklet a legmelegebb órákban 16 és 17 fok között alakul, esőre nem kell számítani.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészeaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: A Narcos című sorozat harmadik évadának dalaiból válogatunk filmzenei műsorunkban. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Narcos harmadik évada azért különösen érdekes, mert nem egyszerűen folytatja az Escobar sztorit, hanem gyakorlatilag új sorozatot épít ugyanabban a világban. A középpontba a Cali kártel kerül, és ezzel a sorozat hangulata, a főszereplői és a bűnözés bemutatásának módja is jelentősen megváltozik. Cali,

Az első két évad központi figurája Pablo Escobar, illetve a Medellín kártel volt. A második évad végén Escobar meghal, ezért a harmadik évadnak egy komoly problémát kellett megoldania. Hogyan lehet folytatni a Narcos történetét a sorozat legikonikusabb karaktere nélkül? A válasz a Cali kártel. A történet nagyjából 1993-95 körül játszódik, és a Cali kártel négy vezetőjére koncentrál. Ők egészen más típusú bűnözők, mint Escobar. Escobar lényegében a háborút indított az állam ellen. A Cali kártel viszont azt a filozófiát követi, hogy nem az államot kell legyőzni, hanem be kell épülni annak működésébe.

0: Az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A Cali kartel vezetői üzletemberekhez hasonlóan működtetik a bűnszervezetet. Korrupció, politikai kapcsolatok, pénzmosás, informátorok, ügyvédek, bankárok, fedőcégek és diplomáciai kapcsolatok segítségével. Escobar túl látványosan háborúzott a rendszerrel az első két évadban. A Cali kartel rájött, hogy sokkal hatékonyabb a rendszer részévé válni.

Gilberto a Cali kartel stratégiai agya. Ha Escobar a király volt, Gilberto inkább egy vállalatbirodalom vezérigazgatója. Nagyon ritkán emeli fel a hangját, nem szeret feltűnést kelteni, és elsősorban tárgyalással próbálja megoldani a problémákat. Elsősorban a hatalom érdekli, valamint a szervezete hosszú távú fennmaradása, de ha lehet, a lehető legkevesebb vérontással. Gilberto szerint a brutális erőszak előbb-utóbb az állam teljes figyelmét magára vonja, ezért inkább megveszi azokat, akiket Escobar megfenyegetett.

0: Gilberto öccse, Miguel egészen más személyiség. Sokkal agresszívebb, paranoiásabb és kontrollálóbb. Ha Gilberto a diplomata, Miguel inkább a keménykezű menedzser. Nem egyszerűen azt akarja, hogy a kartel működjön, ő akarja irányítani. Ez persze konfliktus teremt közte és Gilberto között. És az évad egyik érdekes kérdésévé válik, hogy vajon a kartel legnagyobb veszélye kívülről vagy belülről érkezik-e.
1: Dos caras tenía para ti. Con ellas quiero decir.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A Narcos harmadik évadában az egyik legérdekesebb karakter Pacho Herreráé, Alberto Amman alakításában. Az első két évadban is láttuk, de itt válik igazán jelentőssé. Pacho rendkívül elegáns, intelligens és karizmatikus, ugyanakkor könyörtelen. Ő a Cali Cartel egyik legfontosabb nemzetközi összekötője. Van még egy érdekesség. Ebben az évadban Pacho homoszexualitását és az ebből fakadó helyzeteket hangsúlyosabban kezelik. Ez különösen érdekes egy olyan brutális, erősen maszkulin világban, amelyben Pacho mozog.

A jófiúk oldalán Javier Peña marad a korábbi évadokból. Most ő a sorozat központi figurája. Továbbra is Pedro Pascal alakítja. Az ő alakján keresztül merül fel a kérdés, hogy mennyire lehet tisztán dolgozni egy ennyire korrupt rendszerben. Sok kritikus szerint Pedro Pascal jelenléte lehetővé tette, hogy a sorozat Escobar nélkül is működjön.

A Narcos harmadik évadának egyik legjobb ötlete, mi történik Escobar után, vagyis amikor a legnagyobb drogbárót sikerül megölni. A válasz meglehetősen pesszimista. Nem szűnik meg a kokainkereskedelem, nem szűnik meg a korrupció, és nem szűnik meg az erőszak. Csak megváltozik a rendszer.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna.
4: Választások 2026.
1: Alekszandar Vučić, az Egyesült Szerbia választási lista vezetője, Zaječar felé tartva megtekintette a Zlot és Podgorac közötti út felújítását. Mint elmondta, a munkálatoknak köszönhetően 12 kilométeren kap új aszfaltburkolatot az útszakasz. Vučić a helyszínen a munkásokkal is beszélgetett, akik arról tájékoztatták, hogy hamarosan befejeződik a felújítás. Vučić felkereste az izvori és a lukovói általános iskolát is. Hangsúlyozta, hogy az oktatás fejlesztése befektetés a gyermekek jövőjébe, ezért egyetlen faluról, iskoláról vagy óvodáról sem szabad megfeledkezni. Az izvori iskolában tett látogatása során felidézte, hogy amikor legutóbb a környéken járt, az intézmény rendkívül rossz állapotára hívták fel a figyelmét. Most viszont személyesen is meggyőződhetett arról, hogy azóta felújították az épületet, amely immár megfelelő körülményeket biztosít a tanulóknak.
4: Választások 2026.
1: Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, üdvözölte a döntést és úgy fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzárra kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. Ismét a Kortárs Színház művészet központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várva a színház kedvelőket. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közönségnek. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolanyi.org weboldalon már a mai naptól. Végül pedig az időjárás. Az éjszaka folyamán tiszta lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű. Holnap a hőmérséklet a legmelegebb órákban 16 és 17 fok között alakul. Esőre nem kell számítani. A hét hátralévő részében pedig változóan felhős, többnyire száraz idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka és pénteken helyenként azonban ismét előfordulhat eső.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. Közérdekű információ következik, holnap folytatódik az őszi nagytakarítási akció, mégpedig Tavankúton. Tehát október 14-én, szerdán és 15-én csütörtökön a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki, mégpedig Alsó Tavankúton, az Emlékműnél, az Iván Szárigy utcában, a Jovánzmáj utcában a tömb épületeknél, valamint a Márko Oreskovics és a Mátko Vukovics utca sarkán. Továbbá Felső Tavankúton a Szövetkezeti Otthonnál, illetve az Univer Export önkiszolgálónál. A lakosok az 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot, amelyet a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyeznek a helyszínekre. Mivel az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják el őket.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt. A 107,1-en.
0: És a világhálón.
2: SMM.

0: Pörögjenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: A jó zenék mellé elengedhetetlen, hogy különböző programokra invitáljam önöket. Például holnap tartják az Olás Sándor képzőművészeti szakosztályának éves kiállítás megnyitóját, mégpedig Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központ Olás Sándor körgalériájában 17 órakor az őszi szalon tárlatot Ninkov Kovacsev Olga művészettörténész nyitja meg, és csütörtökön 15-én 18 órakor pedig egy pszichológiai előadást látogathatnak meg Noszán a kultúrotthonban. Kozma Vízkeleti Dániel, nálunk ez mindig így volt, mit öröklünk a családunktól, és mit szeretnénk másképp csinálni című pszichológiai témájú előadása lesz Noszán a Hinga Művelődési Egyesület szervezésében, tehát a Noszai kultúrotthonban 18 órakor csütörtökön. Aki teheti, vegyen részt ezeken az eseményeken is.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek,
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Ajánló következik.
1: Tudták, hogy pályázni lehet a Szekeres László Alapítványnál középiskolásoknak, akik magyarul tanulnak, ösztöndíjra, 10 000 dinárról van szó. Erről is szó lesz a holnapi napindítóban. Bálint Csaba várja önöket.
2: Ne feledjék, hogy utána pedig a Mozaik szerkesztői várják önöket. Méghozzá szólnak arról, hogy Topolyán Szárma Fesztivál lesz, és várják az ínyenceket a térre, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak oda. Ne feledjék, Szabadkai Magyar Rádió, ne állítsanak az állomáskeresőn.
3: Ajánlót hallottak. Itt csak retrós láger megy.
4: Reggel délben, este
3: 107,1. A régi

0: apa, anya, csak még egy kört, na!
1: Szálljanak fel is! Körhinta a 107,1 MHz-en!
2: Ahogy mondani szoktam, nem a témákból és a jó zenékből fogytunk ki, hanem a műsoridő járt le. A körhinta most megáll egy pici időre, de holnap folytatjuk, mégpedig Manóval, de a mai napon se állítsanak még az állomás keresőn. A folytatásban rockklasszik, a legnagyobb rockslágereket hozzuk el önöknek, 21 órától pedig esti koktél, üdítő zenei turmix itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Holnap délelőtt napindítóval kezdődik a műsor, Orosz Ildikó szerkeszti, Bálint Csaba pedig vezeti a műsort, a Mozaikban pedig én várom önöket. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiunk fő és felelős szerkesztője Dédi Szuzanna, az adásvezető technikus Váradi Valentin. Szép estét és további jó rádiózást kíván önöknek, Csernai Panna, a viszonthallásra.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna.
4: Választások 2026.
1: Alekszandar Vučić, az Egyesült Szerbia választási lista vezetője, Zaječar felé tartva megtekintette a Zlot és Podgorac közötti út felújítását. Mint elmondta, a munkálatoknak köszönhetően 12 kilométeren kap új aszfaltburkolatot az útszakasz. Vučić a helyszínen a munkásokkal is beszélgetett, akik arról tájékoztatták, hogy hamarosan befejeződik a felújítás. Vučić felkereste az izvori és a lukovói általános iskolát is. Hangsúlyozta, hogy az oktatás fejlesztése befektetés a gyermekek jövőjébe, ezért egyetlen faluról, iskoláról vagy óvodáról sem szabad megfeledkezni. Az izvori iskolában tett látogatása során felidézte, hogy amikor legutóbb a környéken járt, az intézmény rendkívül rossz állapotára hívták fel a figyelmét. Most viszont személyesen is meggyőződhetett arról, hogy azóta felújították az épületet, amely immár megfelelő körülményeket biztosít a tanulóknak.
4: Választások 2026.
1: Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, üdvözölte a döntést és úgy fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa kapcsolatában. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom 7 és 17 óra között, tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzárra kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. Ismét a kortárs színházművészet központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiré Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várva a színház kedvelőket. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közönségnek. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolanyi.org weboldalon már a mai naptól. Végül pedig az időjárás. Az éjszaka folyamán tiszta lesz felettünk az ég, csapadék nem valószínű. Holnap a hőmérséklet a legmelegebb órákban 16 és 17 fok között alakul. Esőre nem kell számítani. A hét hátralévő részében pedig változóan felhős, többnyire száraz idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka és pénteken helyenként azonban ismét előfordulhat eső.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
6: Jól van, emberek, óra indul.
7: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
6: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
8: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock Klasszik.
6: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
9: A Bikinit 1982-ben alapította Nagy Feró és Németh Alajos, Loizy, basszusgitáros.

0: Minden kedden Rock Classic.
1: Már szól is az 1981-ben alakult Prognózis együttes. Varga Miklós énekes 1984-es távozása után Vörös István gitáros lett a frontember és a dalok főszerzője.

Bruce Springsteen, becenevén The Boss. 1949-ben született New Jersey-ben. Karrierjében az 1975-ös Born to Run című album hozta meg számára a világhírt, míg a csúcspont az 1984-es Born in the USA az évtized egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze volt.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A pénz beszél, a Pink Floyd pedig zenél a Szabadkai Magyar Rádióban. Az 1973-ban megjelent Dark Side of the Moon a progresszív rock ikonikus albuma, melynek slágere a kapzsiságról és a hírnévről mesél, miközben David Gilmour gitárszólója és Roger Waters egyik legvaskosabb basszus futama szól. Ez a Money. Progresszív rock ikonikus albuma, melynek slágere a kapzsiságról és a hírnévről mesél,

1968-ban Angliában alapított Led Zeppelin. Az innovatív gitárjáték, Robert Plant énekhangja és John Bonham elemi erejű dobtechnikája határozta meg a Zeppelin hangzást.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A The Kinks együttest 1963-ban Londonban alapították a Davis fivérek.

0: klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: Rock klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik, klasszik

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.
0: A következő zenekar stílus teremtett. A Black Sabbath Angliában alakult 1968-ban. Tony Iommi gitárjátéka mellett jellemző rájuk az Ozzy Osbourne és a Ronnie James Dio féle kép.

0: minden kedden 20 és 21 óra között.
1: Vár a keddest, dörrenjen az ég, a rock zene ma csak a tiéd.
0: Rock Klasszik.
2: A Corvinát Soltész Rezső alapította 1966-ban. Az 1970-es évek közepére tehető, amikor a korai beat stílustól elmozdultak a keményebb hangzás felé. Ebben szerepe volt Szigeti Ferencnek, a későbbi Kártágó alapítójának, aki markáns gitárjátékával új irányt adott a zenekarnak.

A hányatott sorsú Hitrock együttes 1979-ben alakult. A hanglemezgyári cenzúra által hátráltatott bandát elkerülte a nagy áttörés. 1984-ben jelent meg legismertebb daluk, a Vincsavargó halála.

0: 20 és 21 óra között. Rock Classic.
1: A Dinamit alapításának közvetlen kiváltó oka a Skorpió együttes akkori felbomlása volt. A Skorpióból távozó Szűcs Antal Gábor gitáros, Pap Gyula billentyűs és Németh Gábor dobos elhatározta, hogy együtt folytatják. Hozzájuk csatlakozott Németh Alajos, Lojzi, basszusgitáros és Vikidál Gyula énekes. Így alakult meg 1979. májusában a Dinamit.

0: 107.1.
1: Szombathelyi Magyar Rádió.
2: A Szombathelyi Lord együttest 1972-ben alapította Vida Ferenc basszusgitáros. 1982-ben lett Paul Mihály a zenekar arca és hangja. Guido Falvi Attila billentyűssel készültek a zenekar legsikeresebb lemezei.

0: Rock klasszik.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Pofa be!
3: Ez már a David Coverdale által 1978-ban alapított Brit White Snake.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.
1: Ez már az 1983-ban alakult The Cult brit rockzenekar, amelyet Ian Astbury misztikus éneke és Billy Duffy gitárjátéka tett kultikussá.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
2: Hallom a gyengem!
1: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
3: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
4: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.
5: Mielőtt az AC/DC tagja lett volna, Brian Johnson a Jordi nevű brit glam rock zenekarban énekelt. Bon Scott egyszer látta őt fellépni, és teljesen lenyűgözte a stílusa. Scott halála után a Young fivérek emlékeztek Bon korábbi szavaira. Úgy nyomja, mint Little Richard, és úgy üvölt, mintha épp darabokra szaggatnák.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Metallica legelső hivatalos megjelenése alkalmával a Metal Massacre nevű válogatás lemezen 1982-ben a nevüket véletlenül Metallica-ként két T-vel nyomtatták rá a borítóra. A Metallica neve eredetileg nem Lars Ulrich ötlete volt. Egy barátja, Ron Quintana új rajongói magazin indításán törte a fejét, és a Metallica és a Metal Mania nevek között vacilált. Megkérdezte Larst, melyik a jobb. A leleményes dobosnak annyira megtetszett a Metallica, hogy gyorsan lebeszélte barátját róla, majd megtartotta saját formációja számára.

A Junkies zenekar gyökerei 1993-ra nyúlnak vissza. Somogyi Csaba gitáros alapította meg a bandát Barbaró Attila gitárossal és azzal a Csordás Tibor énekessel, aki évekkel később a Fiesta Pop Duo tagjaként vált ismerté. 94-ben Csordás helyére Szekeres András érkezett énekesnek.

0: A 6 húros mágia folytatódik.
1: Gitárlegendák a 107,1-en. Az Oszián a magyar heavy metal egyik meghatározó formációja, amelyet Paksi Endre alapított 1986-ban, miután távozott a Pokolgépből. Az énekes Paksi Endre és a gitáros Maróti Zoltán kettős volt a nagy felállás alapja. 1998-ban Paksi új zenészekkel támasztotta fel az Oszciánt.

0: A legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát. Wow!
4: A Guns N' Roses 1985-ben Los Angelesben alakult. A zenekar legsikeresebb klasszikus felállását Axl Rose ének, / szólógitár, Izzy Stradlin ritmusgitár, Duff McKagan basszusgitár és Steven Adler dob alkotta. A bandát a kritikusok és a rajongók gyakran illették a világ legveszélyesebb zenekara címmel. A tagok önpusztító életmódja, a kábítószer problémák, a színpadi botrányok és a koncertek elhúzódó kezdései miatt.

0: SNL.
1: Rock a jóból.
2: A Kingdom Come 1987-ben alakult német-amerikai hard rock zenekar. Debütáló albumuk és a korai Led Zeppelinre emlékeztető stílusuk világsiker lett.

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Már szól a Fennhélen. Az alapítók a holland származású testvérpár Eddi, gitár és Alex, dob. Első lemezük 1978-ban jelent meg David Lee Roth énekessel, akit 1985-től Sammy Hagar váltott.

Mielőtt John Bon Jovi világhírű lett volna, a nagybátyja, Tony Bon Jovi híres New Yorki stúdiójában dolgozott mindenesként. Amikor 1980-ban a stúdióban rögzítették a hivatalos, Star Wars témájú Christmas in the Stars című albumot, szükségük volt valakire, aki elénekli az egyik dalt. Így történt, hogy a 18 éves John legelső hivatalos stúdió felvétele az R2-D2 We Wish You a Merry Christmas című ünnepi dal lett.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 22 óra múlt, jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: éjszakai babjoknak,
1: üdítő zenei turmix,
0: esti koktél
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: valahol alszik már egy apró.
1: A magyar retro slágerek náluk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Minden zene, ami retro, SMS.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Emotívna minirán, amirán.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: want you to get on your knees and cry. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exiós lágerei nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as években.